távozol velünk. Köszönjük, hogy átölelsz, hogy elviszed a bánatot, elviszed a könnyet, és amikor a te jelenlétedben vagyunk, akkor minden bajunk elmúlik. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyító, és a te gyógyító erőd ott van a te jelenlétedben, és most itt van a te jelenléted.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és kiállhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
0: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Mindenkinek szép napot kívánok, és jó étvágyat a mai szellemi reggelihez. 2 Mózes 40-ből olvasok fel. Felhő fedezte be a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betöltötte a hajlékot. Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta megnyugodott, és az Úrnak dicsősége töltötte be a hajlékot. Az Úrnak a dicsősége akkor jelent meg, amikor Isten népe, Istennek a gyermekei együtt voltak, együtt imádták és együtt keresték az Urat. Igazából Isten jelenléte megérintette és ma is megérinti a szívedet, és át tudja formálni az életedet. Nem is meglepő, hogy a Zsoltáros a 133. Zsoltárban örömmel így kiált fel, hogy mennyire jó és mennyire gyönyörűséges, mikor harmóniában együtt laknak a testvérek. Ez olyan, mint a drága olaj a fejen, ami lefolyik a szakállon, az Áron szakállán, lefolyik a köntösének a prémjére, mint a Hermonnak a harmatja, ami leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást és életet az Úr örökké. Ez azt is jelenti, hogy Istennek sokféle jelenléte van. Van, amikor Istennek a jelenlétét úgy éled át, úgy érezzük, mint egy súlyos olajat, ami mindent beborít, és nem marad egy sejtet sem szabadon érintetlenül. Van, amikor egy hűsítő harmatként pereg le a mennyből az emberekre, de a kulcs mindig az, hogy együtt harmóniában legyenek a testvérek, és Istent keressék, őt imádják, ő pedig mindig kész a dicsőségét és a jelenlétét megosztani velünk. Az ő jelenléte megváltoztatja az életünket. Nyilván ismeritek azt a történetet is, amikor Jézus a megdicsőülés hegyén átváltozott Péternek, Jakabnak és Jánosnak a szeme láttára. Soha még előtte nem látták őt a fizikai testében így ragyogni ilyen dicsőségben, és azt mondták erre, hogy nagyon jó nekünk itt, és tartósítsuk ezt az állapotot, és maradjon minden ugyanígy. Tehát Isten bátorítani akar arra, hogy ne félj az ő jelenlététől, mert az ő dicsősége nem elpusztítani akar, hanem az ő dicsősége meg akar téged újítani, meg akar fiatalítani, meg akar frissíteni. Az apostolok cselekedeteiben azt is olvassuk, hogy eljönnek a felüdülésnek az időszakai az Úrnak a jelenlétéből, az ő dicsősége által. Ezért bátorítalak téged, hogy keresd a közösséget Istennel magával, és keresd a közösséget más hívőkkel is, Jézus Krisztusnak a tanítványaival, az ő szentjeivel, hogy egyre jobban át tud te is élni, és közösen át tudjuk élni Istennek a dicsőségét, jelenlétét. És szeretnék most egy imát mondani, egy megvallást, amiben kifejezzük erre az odaszánásunkat, meg a hálánkat, hogy egyáltalán ez lehetséges. Drága mennyei atyám, köszönöm neked a megtiszteltetést és a kiváltságot, hogy a te dicsőséges jelenlétedbe beléphetek, és hogy ott élhetek. Köszönöm, hogy közösségben lehetek veled, és közösségben lehetek a te szentjeiddel, más hívőkkel is. Odaszánom magamat arra, hogy keressem ezt a közösséget. Odaszánom magamat a te imádásodra, és odaszánom magamat a közösségre más testvérekkel is, és megnyitom magamat a te jelenléted, a te dicsőséged előtt, hogy átformáljon teljesen, és ugyanolyanná váljak, amilyen te vagy, Jézus Krisztus.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, és nem lesz-e többé jó akaró? Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme? Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten? Avagy elzárta haragjában az ő irgalmát? És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: És nagylányod is itt van veled, mint kortárs segítő, Jánosi Teodóra, szervuszt.
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt jöttetek el hozzánk, mert a mai szakértői rovatunkban, Teodóra, a te szakértelmedre is szükségünk van. Biztonságban az online térben, ez a mai rovatunk témája. Hát én azt gondolom, hogy csak Teodórát kéne hallgatni, bár nem tudom, Teodóra, mi a véleményed, mi felnőttek is függők vagyunk?
3: Igen.
1: És mi mitől függünk, mesélj?
3: Felnőttebb generációk, például így 25 és a felett, ők inkább a Facebookon lógnak többet, és néha nagyon furának érzem, amikor apa mondja nekem, hogy menjek le a TikTokról, miközben ő már körülbelül 2 órája Facebookon nézegeti, hogy kinek mi van az életével.
2: Görgetológia, tehát a teológia új ágazata, a görgetológia. Tehát,
1: ezt még így nem hallottam, de nagyon jó.
2: Illetve, ahogy említettem korábban, hogy a internetet felhasználó szerzetes, az pedig a felhasználó barát. Hát én a felhasználó barát módon való használatról szoktam beszélni a diákoknak. Én nem azt mondom, hogy zéró képernyő idő, bár 0-tól 3 éves korig a szakértők ezt javasolják, hogy egyáltalán ne adjunk a kisgyerekeknek, az adjuk még annyira fejletlen ezen a területen, hogy jobb, hogyha egyáltalán mellőznénk mindenféle képernyő használatot. De a felelős képernyő használatnál azt szoktam mondani, hogy én használom a közösségi médiát, meg én használom az internetet, vagy az internet használ engem. És néha a játékokban annyira beszippantanak a játékok, hogy észre se veszem, hogy 2-3 óra eltelt, vagy 5 óra, és még mindig benne vagyok a játékban. A játékkészítők gondoskodnak ezen, tehát annyira pontos méréseket tudnak már végezni, hogy szinte tudják, hogy melyik az a pont, amikor épp abba hagynám, akkor adnak 2 életet, vagy örök életet, vagy 15 perc ingyen életet, vagy bármit. Ne higgyük azt, hogy a véletlenül játszunk tovább, mint hogy kellene, ebben tudatosság van. De hogy milyen játékokkal játszanak ma a fiatalok, ebben kérdezném Teodorát, hogy így a korosztályában miket tapasztal. Én is sokat tanulok tőlük, tehát a fiam, lányom néha mondja, hogy apa, megjelent egy új dolog, most ez van slágeren, most az van slágeren, most erről szól a közösségi felület, és szokták mondani, hogy miért nincsenek a 10 évesek a Facebookon, mert hát ott vannak a szülők. Tehát azért átmentek egy másik világban, de most már azt látom, hogy cégek is egyre többen megjelennek a TikTokon, vagy olyan tartalmakkal, ami értéket közvetítene. Én azt szoktam mondani, hogy az internet az lehet egyszerre kincses bánya, hogy rengeteg jó dolgot is meg lehet találni, vagy lehet szemétdomb is. És az a felhasználó dönti el, hogy épp melyik irányba megy. Azt szoktam mondani, hogy a képernyőre teszünk különböző védőket, hogy ne jöjjenek be különböző vírusok. Vajon a szívünk előtt ott van-e a védő? Hogy mit engedek be a szívembe? És azt mondja az Isten igéje, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, abból indul ki minden élet. Hát egy kicsit majd erről az oldalról is beszélünk, hogy ezeknek a játékoknak, meg a közösségi média által fogyasztott tartalmaknak milyen hatása van az életünkre, az értékrendünkre, vagy akár a hitrendszerünkre.
1: Országszerte tartotok előadásokat fiataloknak, önismeret, szerhasználat, rengeteg a téma. Amikor az online térről van szó, akkor is ugyanolyan nyitottak a fiatalok arra, hogy ezt átbeszéljétek, Teodóra?
3: Itt inkább azt veszem észre, hogy általában ezt elnevetik, ezt a témát. Mondjuk úgy, hogy ebbe egy kicsikét a felnőttebb generációknak is szerepe van, mivel hogy annyira túl használják ezt a függőség, telefonfüggőséget és hasonlókat, hogy...
1: Mármint kik?
3: A szülők.
1: Hát, hogy túl sokat beszélünk erről, hogy a fiatalok...
3: Nem, hanem olyan dolgokra is mondjuk, hogy ránéz a telefonjára, és akkor jaj, ne legyél ekkora egy függő, hogy konkrétan immunissá válnak erre a szóra, és amikor tényleg már probléma van, akkor úgy vannak vele, hogy ezt már hallottam, tudom, azt, hogy ránézek a telefonomra, jól van, a békén hagysz már, hadd folytassam?
1: Mármint mondják ezt a fiatalok. Uh-huh. Na, és akkor ezek után mi a válasz? Akár mondjuk a te részedről, mint kortárs segítő részéről, akinek szintén van mobiltelefonja, okostelefonja, használod a social media felületeket, mindent használsz egyébként?
3: Nekem Instagramom és TikTokom van, meg Facebookom, de egyikre se posztolok, mert én úgy vagyok vele, hogy inkább a jelenbe élek, mint hogy azon idegeskedjek, hogy meg legyen a tökéletes kép, hogy a tökéletes életemet kirakhassam az oldalamra, meg szerintem ez egy olyan felületet nyit meg, hogy még amikor mondjuk az 1990-es, 80-as években sulin belüli bántalmazáskor gyerek hazamegy és nem érik el, így hazamegy, és az online felületeken keresztül is lehet
2: 0-24-be kaphat valaki bántást.
3: Bántalmazni.
1: Feri, te hogy látod, amikor ez a téma a fiatalok felé, az online tér, vagy annak a veszélyei, a biztonság, nem unják még a fiatalok ezt a témát?
2: Azt látom, hogyha az ember egy kicsit megkapargatja a fejszínt, és akkor csak ennyit kérdezek, hogy ha készüléket megmutatja, hogy mennyi a heti képernyőidőt, vagy megkérdezem, hogy ki az, aki már 5-6 óránál többet játszott egy játékkal, és akkor vannak erre jelentkezők, vagy ki az, aki behajította már a kontrollert a tévébe, vagy csinált valami olyat, amit nem kellett volna, akkor kiderül, hogy erre is vannak jelentkezők. Tehát amikor mondjuk konkrét játékot megnevez az ember, hogy na ezzel játszottál, és akkor ez is ez, akkor úgy elmosolyodnak. Tehát elég például megkérdezni azt, hogy a közösségi média születésnapodon felköszöntenélek, hány évvel lenne idősebb. Ha van, aki 10-et mondott, van, aki 20 évet, van, aki 4 évet, mondom, már ott hazudunk. Az egyik keresztény tini táborban tartottam erről előadást, hogy vajon Jézus, ha ma élne, hogyan használná a közösségi felületet. Illetve az volt a témám, hogy a bibliai értéklennek megfelelően milyen lenne a közösségi média gyártásom, vagy a közösségi média fogyasztásom. Hogyha tudnám azt, hogy Jézus ott nézi velem azokat az oldalakat, vagy azt, amit... És olyan érdekes volt ez a beszélgetés. Az egyik oldal az volt, hogy Jézus teljesen elzárkózna, és nem menne föl a közösségi oldalra. A másik pedig azt mondaná, hogy felhasználná a missziójába, hogy még több emberhez eljusson az üzenete, de odafigyelne a tartalomra, odafigyelne a hitelességre, és odafigyelne, hogy ne hazudjon, és ne építsen föl egy hamis világot az online térben. Néha már az online térben való életünk és a valós életünk között szinte köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, és szinte próbáljuk egymást túllicitálni, hogy én ide mentem nyaralni, akkor én bevágok még nagyobb képet, hogy hol voltam. A másik oldal meg kicsit ez a régi film volt, a Truman Show, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális az üzenete, a hazugságra épített világ. Amikor az egész meg van tervezve, és ő nem tudja, hogy még a legjobb barátja is egy színész, statiszta vagy a felesége, és akkor állandóan mutatta a dolgokat, hogy mondják neki, hogy épp most mit kell mondani, vagy hogy, és amikor Truman szembesül azzal, hogy az egész életem egy hazugság, akkor néha ezt élem meg a fiataloknál, hogy minden, hogy jó meg van csinálva az Instán vagy a kifelé, de a normál emberi kapcsolatokban meg hiányt szenvedek.
1: Adtál nekünk most jó tanácsot ezzel kapcsolatban, nem is egyet. Végezetül Teodora, hozzád fordulok. Kérlek, mondj valami jó tanácsot felnőtteknek, és a te korosztályodnak is, 18 éves vagy, azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljunk az online térhez. Apa nagyon sóhajtott. Csak azért, mert hogy a felnőttek felé is te is megfogalmaztál egyfajta kritikát, hogy ugye hát rátok szólunk, miközben mi is tekerjük a Facebookot. Igen. Akkor kezdjük a felnőttekkel. Mit mondanál nekik? Azon kívül, hogy hagyjunk benneteket békén.
3: Nem tudom, hogyha valahogyan próbálják, ha több programot, több családi programot, mondjuk társas játékozás, kint a kertben mondjuk egy kis kertészkedés, vagy egy biciklizés, amikor egy fiatal nincsen elég stimulálva, akkor megy a telefonra, és akkor kezd el görgetni. Hogyha ad a szülő olyan programokat, ami érdekli a fiatalt, és még akár kapcsolatépítő is lehet, akkor sokkal könnyebb ezt csökkenteni, de ehhez ugye a szülőnek is bele kell áldoznia időt.
1: És mit javasolsz a fiataloknak?
3: Először is a posztolással kapcsolatban, hogyha valamit nem szeretné, hogy a főnököd vagy a leendő férjed, feleséged megtaláljon rólad HR-es,
2: aki
3: vagy bárki, akinél munkát vállalt, hanem megtaláljon rólad, akkor ne rakd fel. Mert lehet, hogy még most vicces, most így elmegy, most jaj, de buli, hogy itt vagyunk, meg minden, de közben, hogyha mondjuk a gyereked előtt nem vállalnád fel, akkor lehet, hogy nem olyan poszt, amit mindenképpen ki kell rakni.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
4: Egy friss üzenet neked.
6: Mindenkinek szép napot kívánok, és jó étvágyat a mai szellemi reggelihez. 2 Mózes 40-ből olvasok fel. Felhő fedezte be a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betöltötte a hajlékot. Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta megnyugodott, és az Úrnak dicsősége töltötte be a hajlékot. Az Úrnak a dicsősége akkor jelent meg, amikor Isten népe, Istennek a gyermekei együtt voltak, együtt imádták és együtt keresték az Urat. Igazából Isten jelenléte megérintette, és ma is megérinti a szívedet, és át tudja formálni az életedet. Nem is meglepő, hogy a Zsoltáros a 133. Zsoltárban örömmel így kiált fel, hogy mennyire jó és mennyire gyönyörűséges, mikor harmóniában együtt laknak a testvérek. Ez olyan, mint a drága olaj a fejen, ami lefolyik a szakállon, az Áron szakállán, lefolyik a köntösének a prémjére, mint a Hermonnak a harmatja, ami leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást és életet az Úr örökké. Ez azt is jelenti, hogy Istennek sokféle jelenléte van. Van, amikor Istennek a jelenlétét úgy éled át, úgy érezzük, mint egy súlyos olajat, ami mindent beborít, és nem marad egy sejtet sem szabadon érintetlenül. Van, amikor egy hűsítő harmatként pereg le a mennyből az emberekre, de a kulcs mindig az, hogy együtt harmóniában legyenek a testvérek, és Istent keressék, őt imádják, ő pedig mindig kész a dicsőségét és a jelenlétét megosztani velünk. Az ő jelenléte megváltoztatja az életünket. Nyilván ismeritek azt a történetet is, amikor Jézus a megdicsőülés hegyén átváltozott Péternek, Jakabnak és Jánosnak a szeme láttára. Soha még előtte nem látták őt a fizikai testében így ragyogni ilyen dicsőségben, és azt mondták erre, hogy nagyon jó nekünk itt, és tartósítsuk ezt az állapotot, és maradjon minden ugyanígy. Tehát Isten bátorítani akar arra, hogy ne félj az ő jelenlététől, mert az ő dicsősége nem elpusztítani akar, hanem az ő dicsősége meg akar téged újítani, meg akar fiatalítani, meg akar frissíteni. Az apostolok cselekedeteiben azt is olvassuk, hogy eljönnek a felüdülésnek az időszakai az Úrnak a jelenlétéből, az ő dicsősége által. Ezért bátorítalak téged, hogy keresd a közösséget Istennel magával, és keresd a közösséget más hívőkkel is, Jézus Krisztusnak a tanítványaival, az ő szentjeivel, hogy egyre jobban át tud te is élni, és közösen át tudjuk élni Istennek a dicsőségét, jelenlétét. És szeretnék most egy imát mondani, egy megvallást, amiben kifejezzük erre az odaszánásunkat, meg a hálánkat, hogy egyáltalán ez lehetséges. Drága mennyei atyám, köszönöm neked a megtiszteltetést és a kiváltságot, hogy a te dicsőséges jelenlétedbe beléphetek, és hogy ott élhetek. Köszönöm, hogy közösségben lehetek veled, és közösségben lehetek a te szentjeiddel, más hívőkkel is. Odaszánom magamat arra, hogy keressem ezt a közösséget. Odaszánom magamat a te imádásodra, és odaszánom magamat a közösségre más testvérekkel is, és megnyitom magamat a te jelenléted, a te dicsőséged előtt, hogy átformáljon teljesen, és ugyanolyanná váljak, amilyen te vagy, Jézus Krisztus.
5: Ez volt a reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár, a Száv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra, hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számot példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről,

0: csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztal terítenni a pusztában is? Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat. Legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket. Odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának. Jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. elindítottam, mint juhokat az ő népét, s vezette őket, mint nyájat a pusztában. S vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger, bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoktatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
1: Most következik
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
4: Mindenkinek szép napot kívánok, és jó étvágyat a mai szellemi reggelihez. 2 Mózes 40-ből olvasok fel. Felhő fedezte be a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betöltötte a hajlékot. Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta megnyugodott, és az Úrnak dicsősége töltötte be a hajlékot. Az Úrnak a dicsősége akkor jelent meg, amikor Isten népe, Istennek a gyermekei együtt voltak, együtt imádták és együtt keresték az Urat. Igazából Isten jelenléte megérintette, és ma is megérinti a szívedet, és át tudja formálni az életedet. Nem is meglepő, hogy a Zsoltáros a 133. Zsoltárban örömmel így kiált fel, hogy mennyire jó és mennyire gyönyörűséges, mikor harmóniában együtt laknak a testvérek. Ez olyan, mint a drága olaj a fejen, ami lefolyik a szakállon, az Áron szakállán, lefolyik a köntösének a prémjére, mint a Hermonnak a harmatja, ami leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást és életet az Úr örökké. Ez azt is jelenti, hogy Istennek sokféle jelenléte van. Van, amikor Istennek a jelenlétét úgy éled át, úgy érezzük, mint egy súlyos olajat, ami mindent beborít, és nem marad egy sejtet sem szabadon érintetlenül. Van, amikor egy hűsítő harmatként pereg le a mennyből az emberekre, de a kulcs mindig az, hogy együtt harmóniában legyenek a testvérek, és Istent keressék, őt imádják, ő pedig mindig kész a dicsőségét és a jelenlétét megosztani velünk. Az ő jelenléte megváltoztatja az életünket. Nyilván ismeritek azt a történetet is, amikor Jézus a megdicsőülés hegyén átváltozott Péternek, Jakabnak és Jánosnak a szeme láttára. Soha még előtte nem látták őt a fizikai testében így ragyogni ilyen dicsőségben, és azt mondták erre, hogy nagyon jó nekünk itt, és tartósítsuk ezt az állapotot, és maradjon minden ugyanígy. Tehát Isten bátorítani akar arra, hogy ne félj az ő jelenlététől, mert az ő dicsősége nem elpusztítani akar, hanem az ő dicsősége meg akar téged újítani, meg akar fiatalítani, meg akar frissíteni. Az apostolok cselekedeteiben azt is olvassuk, hogy eljönnek a felüdülésnek az időszakai az Úrnak a jelenlétéből, az ő dicsősége által. Ezért bátorítalak téged, hogy keresd a közösséget Istennel magával, és keresd a közösséget más hívőkkel is, Jézus Krisztusnak a tanítványaival, az ő szentjeivel, hogy egyre jobban át tud te is élni, és közösen át tudjuk élni Istennek a dicsőségét, jelenlétét. És szeretnék most egy imát mondani, egy megvallást, amiben kifejezzük erre az odaszánásunkat, meg a hálánkat, hogy egyáltalán ez lehetséges. Drága mennyei atyám, köszönöm neked a megtiszteltetést és a kiváltságot, hogy a te dicsőséges jelenlétedbe beléphetek, és hogy ott élhetek. Köszönöm, hogy közösségben lehetek veled, és közösségben lehetek a te szentjeiddel, más hívőkkel is. Odaszánom magamat arra, hogy keressem ezt a közösséget. Odaszánom magamat a te imádásodra, és odaszánom magamat a közösségre más testvérekkel is, és megnyitom magamat a te jelenléted, a te dicsőséged előtt, hogy átformáljon teljesen, és ugyanolyanná váljak, amilyen te vagy, Jézus Krisztus.
2: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Ez friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.
5: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsér.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár, az éneklőmesternek, Aszáp Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádot, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene, kérlek, tér vissza, tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél, elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
0: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael! Ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben Darko Kreiner Fiúság és fegyelmezés című tanítását
1: hallhatjuk.
2: A fiúság témájáról fogunk beszélni.
1: And more specifically, an understanding of how God fathers us and trains us.
2: Még pontosabban arról, hogy az Atya hogyan kezel bennünket.
1: The Bible says that he trains us up, he disciplines us.
2: Hogyan képez bennünket és hogyan nevel minket?
1: Yeah, that's a process that many do not understand very well.
2: Ez egy olyan folyamat, amit sokan nem értenek jól.
1: And yet I find it to be incredibly practical.
2: Pedig ez egy nagyon gyakorlatias kérdés.
1: And basically deal with this every day in ministry.
2: És a szolgálatban minden nap találkozunk ezzel a témával.
1: So let me just begin by saying that sonship is a profound New Testament doctrine or concept.
2: Hadd kezdjem azzal, hogy a fiúság az az Új Szövetségnek egy alapvető kijelentése.
1: We today in our culture we've been exposed to this and we don't really give it too much additional thought.
2: És lehet, hogy abban a kultúrában, ahonnan jövünk, nem sok mindent gondoltunk erről.
1: But to the Jews at the time of Jesus,
2: de Jézus korában a zsidók számára,
1: this was almost incomprehensible.
2: Ez szinte megkerülhetetlen vagy tagadhatatlan téma.
1: They knew Jehovah God.
2: Ők Jehova Istent ismerték.
1: Adonai.
2: Adonait,
1: a holy, unapproachable God.
2: Egy szent, elérhetetlen Istent.
1: But they did not know him as Father.
2: De nem ismerték őt atyaként.
1: Jesus uniquely brought the revelation of the Father.
2: Jézus egyedülállóan hozta el számukra a Isten atyaságának a kijelentését.
1: That alone was so heretical, so much heresy that they tried to stone him repeatedly.
2: Csak önmagában ez a kijelentés, ez olyan eretnekségnek tűnt a zsidók számára, hogy csak nem megkövezték Jézust emiatt.
1: The idea that God is Father and Jesus is a son, soon to be one of many sons, was heresy.
2: Az az elképzelés, ami arról szólt, hogy Isten Jézus Krisztusnak az atya, és ő azért jött, hogy sokan még mások is a fiaivá lehessünk Istennek, önmagában ez teljes eretnekségnek tűnt a számukra.
1: So when Jesus rose from the grave and told Mary to go back to the disciples.
2: Tehát amikor Jézus feltámadt a sírból, és mondta Máriának, hogy menjen vissza a tanítványokhoz.
1: And said that I have risen, I have gone to my father and to your father.
2: És amikor azt mondta, hogy feltámadtam a sírból, és felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz.
1: It's easy for us to read that and we have no idea of the incredible magnitude of what was happening.
2: Mi ezt könnyen el tudjuk olvasni ezeket a mondatokat, de fogalmunk sincs ennek a kijelentésnek a hatalmasságáról, hogy ennek mekkora jelentősége volt.
1: We of course now enjoy a relationship with our Creator God.
2: Természetesen mi élvezzük a teremtő Istennel való kapcsolatunkat.
1: As that of a personal father, a spiritual father to us.
2: És úgy tapasztaljuk meg őt, mint a személyes, mint egy személyes atyát számunkra.
1: Now, until I actually became a parent,
2: amikor én magam szülővé váltam,
1: I honestly couldn't completely understand and appreciate what it meant to father.
2: Őszintén szólva, nem is tudtam egészen felfogni és megérteni azt, hogy mit jelent apának lenni.
1: I mean, you can, and we can spiritually father.
2: Lehet, hogy te ezt megérted, hogy szellemi értelemben mit jelent atyának lenni.
1: But there's a dimension of raising children.
2: De van annak a gyermeknevelésnek egy olyan dimenziója,
1: that can reveal the father heart in a way that's not possible any other way.
2: Amit az atya szíve tud csak egy olyan módon kijelenteni, amit semmi más módon nem vagy képes felfogni.
1: When my first son was born,
2: amikor az első fiam született,
1: I wasn't holding him, but just seconds after he was born,
2: a kezemben tartottam őt percekkel születése után,
1: and I was overwhelmed with the agape love. I would die for this baby.
2: És teljesen elborított engem az agapé szeretetnek a hulláma, hogy készletem volna tényleg meghalni azért a babáért.
1: Amen.
2: Amen.
1: So as we look at this subject of how God disciplines and trains us.
2: Tehát amikor ennek a témáját megnézzük, hogy az Atya hogyan nevel és hogyan fegyelmez bennünket.
1: Let me just quickly lay out a few of the foundational ideas, attitudes.
2: Hadd fektessek le néhány alapvető hozzáállást ezzel kapcsolatban.
1: First of all,
2: mindenek előtt,
1: the father's discipline is motivated by love.
2: Az atyának a fegyelmezése, nevelését azt szeretet motiválja.
1: Unlike you and I who are natural and make mistakes,
2: ezzel szemben te és én, mi a természetünk miatt követünk el hibákat.
1: We are capable of disciplining in anger.
2: Képesek vagyunk arra, hogy haragból fegyelmezzünk.
1: But God the Father is always disciplines out of love and redemption.
2: De az Atya Isten minden alkalommal szeretettel, szeretetből fegyelmezés nevel.
1: Amen.
2: Amen.
1: The second thing is,
2: második dolog,
1: the Father teaches us obedience.
2: Az Atya engedelmességre tanít bennünket.
1: As Franz was saying yesterday, the very nature of the covenant relationship is obedience, hear and obey.
2: Ahogy Franz tegnap tanított minket erről, az Atyával való személyes szövetségi kapcsolatunk az engedelmességről szól, arról, hogy hallunk tőle és engedelmeskedünk neki.
1: In Hebrews chapter 5 verse 8 it says that Jesus learned obedience.
2: A Zsidó levél 5. fejezet 8. verse azt mondja, hogy Jézus megtanulta az engedelmességet.
1: By the things he suffered and endured.
2: Azok által, a dolgok által, amiket szenvedett.
1: So as we earthly parents train our children,
2: tehát ahogyan mi földi szülők neveljük a gyermekeinket,
1: so is our heavenly Father training us.
2: Ugyanúgy a mennyei atyánk, is mindannyiunkat nevel és fegyelmez.
1: My little son, when I say son, don't touch the hot oven.
2: Amikor én a kisfiamnak azt mondom, hogy kisfiam, ne nyúj hozzá a forró sütőhöz.
1: I am teaching him obedience. There's consequences if you disobey.
2: Akkor engedelmességre tanítom őt, és arra tanítom, hogy ha engedetlen lesz, akkor annak következményei lesznek.
1: Another very important responsibility of the father. And when I say father, let me say I'm speaking of fathers and mothers together, okay?
2: A másik dolga, felelőssége az apáknak, és amikor apáról beszélek, akkor szülőket értek alatta, tehát apákat és anyákat is.
1: And fathers teach their children character.
2: Jellemességre is tanítják az apák a gyermekeiket.
1: How to respond correctly in life situations.
2: Hogy a különböző élethelyzetekre hogyan reagáljanak megfelelő módon.
1: Offenses will come, but how we respond is the issue.
2: Támadások mindig fognak jönni, a kérdés az az, hogy hogyan reagálunk ezekre.
1: We can't prevent what happens to us, but we can certainly affect how we respond to what happens to us.
2: Azt nem mindig tudjuk előre kiszámítani, hogy mik jönnek ellenünk, vagy mik történnek velünk, de a reakcióinknakon kell, hogy tudjunk uralkodni.
1: We teach our children how to control themselves, their emotions.
2: Tanítjuk a gyermekeinket arra is, hogy hogyan tudják ellenőrzésük alatt tartani az érzelmeiket.
1: Every once in a while I'm in a situation where a small child is throwing a temper tantrum. Temper tantrum. He's out of control.
2: Aha. Tehát vannak olyan, látunk gyermekeket időnként, akik nem tudnak uralkodni magukon, és ilyen hisztériás rohamokat kapnak.
1: How many of us parents believe that we can teach our children not to have temper tantrums? They can control themselves.
2: Hányan vagytok itt szülők, akik úgy gondoljátok, hogy tudjátok úgy nevelni a gyerekeiteket, hogy ne legyenek nekik ilyen hisztériás kitörősük rohamuk?
1: Amen. My children, like yours, are very smart.
2: Az én gyermekeim, mint a tieitek is, nagyon bölcsek, értelmesek.
1: And they know they think they can get away with things in certain situations.
2: És tudják azt, hogy vannak olyan bizonyos helyzetekben, hogy uralkodjanak magukon.
1: They learned early on that they have their mommy and daddy at a disadvantage in public places.
2: És tudják azt, hogy nem viselkedhetnek bizonyos módon a szüleikkel nyilvános helyeken.
1: And so they think they can get what they want when they're in a supermarket or a store or a restaurant.
2: Hogy egy bevásárlóközpontba, vagy egy üzletbe, vagy egy étterembe hogyan kell viselkedniük.
1: And of course it's the job of fathers and mothers to train them in character.
2: Természetesen az apáknak és az anyáknak a dolguk és felelősségük az, hogy jellemességre tanítsák a gyerekeket.
1: With all four of my children, I've had times where I've had to take them into private places, like the bathroom.
2: Mind a négy gyermekemmel kapcsolatban voltak olyan időszakok, amikor el kellett vinni őket egyedül egy zárt helyre, általában a fürdőszobába.
1: And deal with that bad character.
2: és elbánni a rossz jellemükkel, a helytelen jellemvonásaikkal. Amen.
1: How many people believe that that stops when they're five?
2: Hányan gondoljátok azt, hogy ez ennek véget ér, amikor 5 éves a gyereketek? Tehát később már nincs rá szükség.
1: If that's not corrected at age 5,
2: hogyha nem teszed helyre ezeket a dolgokat 5 éves korába,
1: God the Father will have to deal with it at the age of 35.
2: Akkor az Atya Istennek kell majd elbánni ezekkel a dolgokkal, amikor 35 éves lesz.
1: Or 45.
2: Vagy 45.
1: Amen.
2: Amen.
1: So he desires for us to deal with these basic things when our children are yet young.
2: Tehát ő úgy tervezett el bennünket, hogy elbánjunk a gyerekeink életébe ezekkel a dolgokkal a kis fiatal gyerekkorukba.
1: Where the simple rod properly and lovingly applied in the right spot.
2: Hogy amikor egy megfelelő pálcával a megfelelő helyen elhelyezzük az ütéseket,
1: accomplishes wonderful results.
2: Akkor az csodálatos eredményeket hoz.
1: It is much more difficult later on in life.
2: Ez egy későbbi időszakban már sokkal nehezebben megoldható.
1: God still uses a rod, but it's no longer the rod on the butt.
2: Isten is használ pálcát, de azt már többé nem az elfenekelésre használja.
1: And in this session I want to look at what the rods of God are.
2: És ebben a tanításban fogok arról is beszélni majd, hogy mik Istennek ezek a pálcái.
1: Amen.
2: Amen.
1: So God teaches us character.
2: Tehát Isten jellemességre tanít bennünket.
1: And most importantly, the Father prepares his son to be an heir.
2: És még inkább Isten arra készíti fel az ő fiait, hogy örökösökké váljanak.
1: Amen.
2: Amen.
1: To make godly decisions.
2: Hogy Isten szerinti döntéseket hozzunk.
1: To have the character.
2: Hogy legyünk jellemesek.
1: To have the experience.
2: Legyünk tapasztaltak.
1: And to have the skills.
2: És legyenek képességeink.
1: To be able to inherit.
2: Hogy tudjunk örökösök lenni.
1: It would deeply hurt the father if his son does not inherit all his potential, all his.
2: Az mély fájdalmat okoz az atya szívének, amikor olyan fiai vannak, akik képtelenek az örökségükbe belépni.
1: Amen.
2: Amen.
1: And so we see the heart of the father with the prodigal son.
2: És így ezt láthatjuk az atyának a szívének a hozzáállását a tékozló fiú történetében.
1: Jesus was teaching on the heart of God the Father.
2: Jézus itt az atya szívétről tanít.
1: And how deeply hurt the father was when his son was not living up to his potential.
2: Hogy milyen mélységes sérülést és bánatot okozott az atya szívének az, hogy a fia nem megfelelő módon élt az örökségével.
1: Now the father of the prodigal son understood discipline, kingdom punishment discipline.
2: A tékozló fiúnak az atya ebben a történetben megértette a királyságban a fegyelmezettségnek a fontosságát.
1: And his little boy was no longer a little boy.
2: Mert az ő kisebbik, fiatalabbik fia nem volt már többé egy kisfiú.
1: He no longer was able to discipline him as we would discipline a small child.
2: És ő már nem tudta olyan módon fegyelmezni őt, ahogyan mi a kisgyerekeinket tudjuk fegyelmezni.
1: A different rod needed to be applied.
2: És egy másik fajta pálca használatára volt szükség.
1: Amen.
2: Amen.
1: Now before we get into looking at these rods, let's just talk about a few of the basic principles of discipline of the discipline of children.
2: Még mielőtt rátérnénk Isten pálcáinak a megbeszélésére, beszéljünk néhány dologról, ami a gyermekek fegyelmezésével kapcsolatos.
1: Here is the most basic, I believe, principle of all.
2: A következő a legalapvetőbb törvény véleményem szerint.
1: The pain of the consequences of our choices.
2: A döntéseink következményeinek a fájdalma
1: must until the pain of the consequences.
2: Egészen addig, amíg a cselekedeteink következményeinek a fájdalma
1: exceeds the pleasure we derive from sin.
2: Meghaladja azt az örömöt, gyönyört, amit az a bizonyos cselekedet okoz.
1: We continue sinning.
2: Addig bűnben fogunk maradni.
1: Amen.
2: Amen.
1: Apply that to our little children. Once more.
2: Tehát mindaddig, amíg a fegyelmezés pálcája által okozott fájdalom az kisebb, mint az az öröm vagy az a gyönyör, amit a bűn elkövetése jelent, addig bűnben fogunk maradni.
1: Yeah. So our little children, as long as they are doing something they know is wrong that they like.
2: Tehát amíg a kis gyerekeink mindaddig, amíg megteszik azt, amit tudják, hogy helytelen,
1: They will continue to do that until the pain exceeds the pleasure.
2: Egészen addig folytatni fogják azt, amíg a büntetés okozta fájdalom nem haladja meg azt az örömöt, amit a bűnös cselekedet megcselekvése okoz.
1: That is true at age 5.
2: Ez igaz 5 éves korban is,
1: 45,
2: 45 éves korban
1: 65.
2: is, és 65 éves korban is.
1: Amen.
2: Amen.
1: Here's another principle.
2: A következő alapelv.
1: It's the eternal law of sowing and reaping.
2: Az örökkévaló törvénye a vetésnek és az aratásnak.
1: Of cause and effect.
2: Az oknak és az okozatnak.
1: As we've been saying throughout this weekend.
2: Ahogyan egész hétvégén beszéltünk erről.
1: Ideas produce actions. Ideas produce actions.
2: Az ötletek, elképzelések azok cselekedeteket eredményeznek.
1: Actions produce habits.
2: A cselekedetek pedig szokásokat hoznak létre.
1: And that eventually builds our character.
2: És ezek építik fel a jellemünket.
1: Amen. Here's another principle of parenting.
2: A gyermeknevelésnek egy következő alapelve.
1: Don't come back and ask me for something new, to do something else.
2: Ne gyere vissza és kérd tőlem, hogy valami más dolgot csináljak.
1: Until you've done the last thing that I said.
2: Egészen addig, amíg nem tetted meg azt, amit korábban kértem tőled, hogy tedd meg.
1: In my household, this happens every day.
2: Az én házamban, otthonomban ez naponta megtörténik.
1: My little son will come to me, Dad, can I watch TV?
2: A kisfiam odajön és kéri tőlem, hogy hadd nézze a tévét.
1: And my response is, did you finish your homework?
2: És erre én mindig úgy reagálok, hogy megkérdezem tőle, hogy befejezted, már elvégezted a házi feladatodat?
1: I already told you, you cannot watch TV until you finish your homework.
2: Mert mindig azt, ahogy korábban is mondtam neked, akkor nézhetsz majd tévét, hogyha már befejezted a házi feladatodat.
1: We as adults do that to God all the time.
2: Mi felnőtteként állandóan ugyanezt csináljuk Istennel.
1: We're asking him for something new and we've not yet done the last thing he's told us to do.
2: Új dolgokat kérünk tőle azelőtt, mielőtt befejeztük volna azt, amit ő korábban kért tőlünk, hogy megtegyük.
1: Amen.
2: Amen.
1: And a lot of times we don't hear back from the Father because his answer is I'm still waiting for you to do what I've asked you to do.
2: És hiába megyünk mi is oda az atyánkhoz addig, amíg nem fejeztük be, amit ő korábban kért tőlünk más dologgal, hogy mást kérjünk tőle.
1: Here's another thing we teach our children.
2: A következő dolog, amire meg kell tanítanunk a gyerekeinket.
1: Don't take matters into your own hands. Don't take matters. You don't have the authority to fix the situation.
2: Tehát ne vedd a kezedbe a dolgok megoldásának a felelősségét. Tehát nem neked kell megoldanod a dolgokat.
1: Almost every day I hear some fussing in the other room with my 6-year-old and my 9-year-old.
2: Szinte naponta hallok a 6 és 9 éves fiaimnak a szobájából olyan hangokat,
1: usually followed by some crying,
2: amiket általában aztán sírás követ a végén.
1: And I call them both before the father.
2: És akkor kihívom őket, hogy jöjjenek az apjuk elé.
1: And usually he hit her.
2: És általában a fiam ütötte meg a lányomat, vagy bántotta meg.
1: And she hit him back.
2: És akkor a lányom visszaütött neki.
1: Before long I have a situation.
2: És aztán rövid idő alatt kialakul egy helyzet.
1: Where they're both wrong.
2: Amikor már mind a ketten helytelenül rosszul reagálnak.
1: Irregardless of who started it.
2: És teljesen független attól, hogy ki kezdte.
1: They're both wrong now.
2: Akkor már mind a ketten helytelenül cselekszenek.
1: Another situation where we as adults we deal with almost every day with God.
2: Ez egy másik olyan helyzet, amikor felnőttekként naponta szembesülünk ezzel.
1: The Lord says, "Vengeance is mine and mine alone."
2: Az Úr azt mondja, hogy az a bosszúállás az enyém és az enyém egyedül.
1: We are not to take matters into our own hands.
2: És ne vegyétek ennek az intézését, végbevitelét a magatok kezébe.
1: If we've been wronged,
2: hogyha helytelenül csináltunk valamit,
1: then we follow proper godly appeal.
2: Akkor a megfelelő isteni módszert kell alkalmaznunk.
1: There's a problem between brothers and sisters in the church.
2: Hogyha egy gyülekezetben testvérek között problémák vannak,
1: we're commanded to resolve it if we can.
2: Akkor azt a parancsot kaptuk, hogy oldjuk meg egymás között, ha tudjuk.
1: If we can't resolve it, we're to bring one or more others to help.
2: hogyha nem tudjuk ketten megoldani, akkor kérjünk meg még más testvéreket, hogy jöjjenek be ebbe a helyzetbe.
1: If we can't still cannot resolve it, then it's to be brought before the elders of the church.
2: És hogyha még mindig nincs megoldás, akkor pedig a gyülekezet vénei elé kell vinni ezt a dolgot.
1: That basic appeal process is virtually everywhere in the kingdom.
2: Ez az alapvető megoldás módja a problémáknak, szinte általános módon Isten királyságában.
1: If my children have a problem with each other,
2: hogyha a gyermekeimnek gondjuk van egymással,
1: the response is not to beat each other, but to appeal to me.
2: Hogy és ők nem tudnak ketten megegyezni, akkor jöjjenek hozzám a problémáikkal és bízzák rám a megoldást.
1: If you have a problem in the workplace,
2: hogyha neked problémád van a munkahelyeden,
1: there is an appeal process that is in place.
2: Akkor van ott is egy, akkor kell, hogy legyen ott is egy megoldási módja annak, lerendezési mintája annak a dolognak.
1: Amen.
2: Amen.
1: As Francis was saying yesterday, if you've been wrong, our response is to bless.
2: Ahogy Francis mondta tegnap, hogyha valamit helytelenül tesz valaki ellened, akkor neked meg kell áldanod őt. Áldást kell mondanod rá.
1: At least we find ourselves in a situation where we become just as guilty as much of the problem as.
2: Mert hogyha nem így reagálunk a ebben a helyzetben, akkor mi is bűnösök leszünk ezáltal.
1: If we can't resolve it, we're to bring one or more others to help.
2: Hogyha nem tudjuk ketten megoldani, akkor kérjünk meg még más testvéreket, hogy jöjjenek be ebbe a helyzetbe.
1: If we can't still cannot resolve it, then it's to be brought before the elders of the church.
2: És hogyha még mindig nincs megoldás, akkor pedig a gyülekezet vénei elé kell vinni ezt a dolgot.
1: That basic appeal process is virtually everywhere in the kingdom.
2: Ez az alapvető megoldás módja a problémáknak, szinte általános módon Isten királyságában.
1: If my children have a problem with each other,
2: hogyha a gyermekeimnek gondjuk van egymással,
1: the response is not to beat each other, but to appeal to me.
2: Hogy és ők nem tudnak ketten megegyezni, akkor jöjjenek hozzám a problémáikkal és bízzák rám a megoldást.
1: If you have a problem in the workplace,
2: hogyha neked problémád van a munkahelyeden,
1: there is an appeal process that is in place.
2: Akkor van ott is egy, akkor kell, hogy legyen ott is egy megoldási módja annak, lerendezési mintája annak a dolognak.
1: Amen.
2: Amen.
1: As Francis was saying yesterday, if you've been wrong, our response is to bless.
2: Ahogy Francis mondta tegnap, hogyha valamit helytelenül tesz valaki ellened, akkor neked meg kell áldanod őt. Áldást kell mondanod rá.
1: At least we find ourselves in a situation where we become just as guilty as much of the problem as.
2: Mert hogyha nem így reagálunk a ebben a helyzetben,

0: és ők nem tudnak ketten megegyezni, akkor jöjjenek hozzám a problémáikkal, és bízzák rám a megoldást.
1: If you have a problem in the workplace,
0: hogyha neked problémád van a munkahelyeden,
1: there is an appeal process that is in place.
0: Akkor van ott is egy, akkor kell, hogy legyen ott is egy megoldási módja annak, lerendezési mintája annak a dolognak.
1: Amen.
0: Amen.
1: As Francis was saying yesterday, if you've been wrong, our response is to bless.
0: Ahogy Francis mondta tegnap, hogyha valamit helytelenül tesz valaki ellen, akkor neked meg kell áldanod őt. Áldást kell mondanod rá.
1: At least we find ourselves in a situation where we become just as guilty as much of the problem as.
0: Mert hogyha nem így reagálunk ebben a helyzetben, akkor mi is bűnösök leszünk ezáltal.
1: And again, important principle.
0: És újra egy nagyon fontos alapelv.
1: We can't control what happens to us many times.
0: Sokszor nem tudjuk a kezünkben tartani és meghatározni azt, hogy mi történnek velünk.
1: But we have control over what happens or how we respond to what happens.
0: De azt kell, hogy tudjuk kontrollálni, hogy mi hogyan reagálunk az adott helyzetre.
1: Amen.
0: Amen.
1: So, let's look at now the rods of God.
0: Nézzük meg most Istennek a pálcáit.
1: And how God disciplines his sons.
0: És hogy Isten hogyan fegyelmezi az ő fiait.
1: Our scripture text is in Hebrews chapter 12.
0: A zsidók levél 12. részéből olvasunk fel.
1: And let's go ahead and let's just read. The entire passage is it's too long to read, so we're just going to read.
0: Az egész üzenet ez túl hosszú lenne, hogy felolvassuk.
1: But for your notes, chapter 12, verse 5 through 12.
0: 12. fejezet 5. versétől a 12-ig.
1: Okay. And just begin reading with verse 5 and 6.
0: Kezdjük az 5. és a 6. verset először.
1: Go ahead.
0: És elfeledkeztetek az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.
1: Now, in verse 6 it says, my son, do not make light of the Lord's discipline. Do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves, he punishes everyone that he accepts as a son.
0: A 6. versben az van, hogy mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.
1: As we read through this particular passage here, there's actually three different Greek words that are used in this passage.
0: Hogy ha elolvasuk ezt a verset, akkor három különböző görög szót találunk ebben a Biblia versben.
1: He chastens, he rebukes.
0: Megdorgál.
1: He scourges, and they're translated in different ways, but different Greek words are being used.
0: Megostoroz. És itt mindenhol különböző görög szavak szerepelnek.
1: So let's look at these different Greek words and what they mean and how they practically apply to our lives.
0: Nézzük meg egyenként, hogy mit jelentenek ezek a görög szavak, és hogy gyakorlati módon hogyan alkalmazhatjuk ezt az életeinkben.
1: First of all, the Father desires that we obey instantly.
0: Mindenek előtt az atyának az a vágya, hogy azonnal engedelmeskedjünk neki.
1: I think every parent would love in desire their children to obey instantly.
0: Gondolom, hogy minden szülő úgy van ezzel, hogy az a vágya és azt szeretné, hogyha a gyermekei azonnal engedelmesek lennének.
1: But I also believe we would agree that that's not realistic.
0: Hiszem azt, hogy egyetérthetünk abban, hogy igazából ez nem ez a valós helyzet.
1: Just as it's not realistic for you and I as adults.
0: És hasonlóképpen nem így van ez velünk felnőttekkel sem.
1: You know, one of the big revelations that I had on this subject years ago.
0: Tudjátok, az egyik kijelentés, amit ezzel a témával kapcsolatban évekkel ezelőtt kaptam.
1: Is I looked at all of the scriptures in Proverbs that spoke about God's chastening.
0: Az, hogy végignéztem a példabeszédek könyvében azokat a Biblia verseket, amik Isten kereséséről szólnak.
1: I didn't see any of them applying to me because I was an adult.
0: Vagy a fegyelmezésről szólnak, és úgy gondoltam, hogy az egyik sem vonatkozik rám, mert én már felnőtt vagyok.
1: Surely these scriptures apply to a young child.
0: Nyilvánvalóan ezek a Biblia versek fiatal gyerekekre vonatkoznak.
1: But I never applied them to me.
0: De soha nem alkalmaztam ezeket magamra.
1: And it was a big revelation to realize that these scriptures applied at all ages.
0: És ez egy nagy kijelentés volt számomra, amikor rájöttem, hogy ez minden korcsoport számára szólnak ezek a Biblia versek.
1: In God's eyes, there's nothing magical about the age.

0: Isten szemei előtt nincsen semmi különleges jelentőség a 18 éves életkornak.
1: In fact, biblically our transitions through the stages of sonship, of son, being, you know, sons, maturity.
0: Igazából Isten szemében a fiúvá érésnek vannak lépcsőfokai.
1: Are not necessarily tied to age at all.
0: De azok egyáltalán nem szükségszerűen függnek az életkortól.
1: You could be very mature, spiritually mature at age 20.
0: Nagyon érett lehetsz te szellemi értelemben 20 éves korodban.
1: Or you could be a spiritual baby at the age of 60.
0: De lehetsz 60 éves korodban egy szellemi bébi is.
1: All these scriptures apply to us practically in our lives.
0: Mind ezek a szentírás versek érvényesek mindannyiunkra, akkor életkorunktól függetlenül.
1: And in your notes I will provide you many of these passages.
0: És a jegyzetetek nagyon sok Biblia helyet fog majd tartalmazni ezzel kapcsolatban.
1: So we start off with the desire of the Father and every father.
0: Tehát a minden atyának az a vágya is ott kezdődik.
1: That we hear his voice and obey.
0: Hogy amikor halljuk az ő hangját, akkor engedelmesek legyünk annak.
1: Instantly and the first time.
0: Azonnal és első alkalomra.
1: But that frequently doesn't happen.
0: De ez leggyakrabban nem így történik meg.
1: As a result, God then uses a rod.
0: Ennek eredményeként Isten egy pálcát használ.
1: As he applies it to bring loving correction.
0: Azért teszi ezt, hogy egy szeretetteljes korrekciót hozzon ezáltal, egy helyreigazítást.
1: The first rod that God uses,
0: az első pálca, amit Isten használ,
1: is conviction.
0: A meggyőzés.
1: The convicting power of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellemnek a meggyőző ereje.
1: Translated in English, the word chastening.
0: Ezt angolra a chastening szóval fordítják.
1: Literally means, the Greek word is padeo.
0: A paideo görög szó ez, ami szó szerint azt jelenti,
1: and it means to train up a child,
0: hogy gyakorolni egy gyermeket,
1: to instruct and to teach,
0: tanítani és tanácsolni.
1: And practically this amounts to being like a slap on the wrist.
0: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor rácsapsz a kezére például, hogy ne csináljon valamit,
1: or spanking on the right spot.
0: Vagy a fenekére csapsz egyet.
1: That's the first rod of God.
0: Ez az első pálcája Istennek.
1: It is very practically the convicting of the Holy Spirit.
0: Ez nagyon gyakorlati módon ez a Szent Szellemnek a meggyőzését jelenti.
1: Has anyone here ever felt the convicting power of the Holy Spirit?
0: Van itt valaki, aki tapasztalta már az életében a Szent Szellemnek a meggyőző erejét?
1: Remember now in this passage it says that God will chasten those that are his. If you're his son, you will be chastened.
0: Ez az üzenet is azt mondja, hogy ha te Istennek a fia vagy, akkor ő megdorgál téged.
1: Amen?
0: Amen.
1: And it hurts.
0: És ez fáj.
1: To be convicted by the Holy Spirit is it's painful. Who wants to disobey the Lord?
0: Amikor a Szent Szellem meggyőz ilyen módon téged, akkor az fájdalmat okoz neked, mert ki az, aki szándékosan engedetlen akarna lenni az Úrhoz?
1: And to have the Holy Spirit point out to us that we are in disobedience is a painful thing, unless our hearts are hardened.
0: És amikor a Szent Szellem a szívünkben rámutat valami dologra, amiben hibáztunk vagy helytelenek voltunk, az fájdalmat okoz nekünk.
1: Normally this deals in the areas of bad attitudes.
0: Általában ez szokott lenni a módszer a rossz hozzáállásokkal, rossz viselkedéssel kapcsolatban.
1: The Lord will use conviction to deal with unforgiveness.
0: Ezt használja az Úr a meg nem bocsátással kapcsolatosan.
1: Insensitivity,
0: az érzéketlenséggel kapcsolatban,
1: pride,
0: büszkeséggel kapcsolatban,
1: wrong responses,
0: helytelen reakciókkal kapcsolatban.
1: We have the Holy Spirit that is there to chasten us.
0: Szent Szellem azért van bennünk, hogy vezessen, tanácsoljon bennünket.
1: Convicting us of sin.
0: És meggyőzön bennünket a bűnről.
1: And that is why we are told throughout Scripture to be careful not to grieve or quench the Holy Spirit.
0: És ezért mondja azt a Szentírás, hogy ne szomorítsuk meg, vagy ne bántsuk meg a Szent Szellemet.
1: We are encouraged to hear and obey and not harden our heart.
0: Hanem hallgassunk rá és figyeljünk rá és ne keményítsük meg a szívünket.
1: Because if we harden our heart, then God is no longer able to, that rod is no longer effective.
0: Mert hogyha megkeményedik a szívünk, akkor ez a pálca már többé nem lesz hatékony.
1: He continues to speak.
0: Ő továbbra is fog szólni.
1: He continues to convict.
0: Továbbra is megpróbál meggyőzni.
1: But we've lost the capacity to hear.
0: De mi elveszítjük a hallási képességünket.
1: It no longer stings.
0: Ez többé már nem fogjuk érzékelni.
1: And it no longer hurts.
0: És nem is fog már fájni.
1: Because we're oblivious to it.
0: Mert engedetlenek voltunk abban, hogy
1: when that rod no longer works,
0: amikor ez a pálca már nem működik,
1: the father uses the next rod.
0: Akkor az atya a következő pálcát kezdi használni.
1: Again, motivated out of his redemptive love.
0: Újra az ő megmentő szeretete által fog ez működni.
1: And the second Greek word used here is eglesio.
0: A második görög szó, amit itt használ a Szentírás, az eglesio.
1: It means to admonish.
0: Ami azt jelenti, hogy megbüntet.
1: To convict.
0: Meggyőz.
1: It's like presenting evidence before a jury.
0: Ez olyan, mint amikor egy bíróság elé valami bizonyítékot mutatnak be.
1: And so number two, the second rod is receiving correction from others.
0: A második pálcának a működése a gyakorlatban az olyan, amikor helyreigazítást kapsz vagy fogadsz el másoktól.
1: If God is not able to speak to us and correct us directly,
0: hogyha Isten nem képes szólni hozzánk vagy helyreigazítani bennünket személyes módon,
1: his next level of correction is to bring correction from external sources, godly sources.
0: A következő módszer az az, hogy ő külső segítséget vesz igénybe ahhoz, hogy helyreigazítson bennünket a környezetünkből más személyeken keresztül.
1: And for smaller children, obviously that would be parents, primarily parents.
0: És kisgyerekek vonatkozásában ezek elsősorban természetesen a szülők.
1: As we grow older, our parents may no longer be with us or be in a position to speak into our lives.
0: Aztán ahogy felnövekszünk és idősödünk, a testi szüleinknek már vagy nem nincs velük olyan kapcsolatunk, vagy pedig nincsenek abban a helyzetben, hogy az életünkbe beleszólhatnának.
1: But hopefully they will continue to be a source of godly input for as long as possible.
0: De remélhetőleg, amíg ez lehetséges, lehetnek ők is Isten szerinti módon szólhatnak az életünkbe dolgokat.
1: Though my relationship has changed now with my older daughter and son.
0: Ahogy a kapcsolatunk változik az idősebb gyermekeimmel,
1: I still am used from time to time to bring correction.
0: Még mindig időről időre helyre teszem, helyreigazítom őket.
1: It says in Ephesians in chapter 5,
0: az Efezusi levél 5. részében azt mondja,
1: that the Lord uses the family in this capacity.
0: Hogy az Úr használja az ő családját ebben a vonatkozásban.
1: Children, submit to your parents.
0: Gyermekek, engedelmesek legyetek a szüleiteknek.
1: Husbands, love your wives.
0: Férjek, szeressétek a feleségeiteket.
1: Wives, have a respectful attitude towards your husband.
0: Feleségek, legyetek engedelmesek a férjeitek felé.
1: Fathers, don't provoke your children to anger.
0: Apák, ne provokáljátok a gyermekeiteket, ne mérgesítsétek őket.
1: So you see the relationship that should be there in a godly family.
0: Tehát látjátok, hogy milyeneknek kell lenni a kapcsolatoknak egy Isten szerint való családban.
1: Love and a mutual respect for all.
0: Szeretet és tiszteletteljes magatartás mindenki felé.
1: And also a godly vehicle for God to be able to train and to work with us.
0: És ez egy Istennek egy olyan módszere, eszköze, amin által nevelés helyreigazít bennünket.
1: Outside of the family then, I would extend God's envelope to covenant friends.
0: Aztán a családon túllépve, kívüllépve, Istennek vannak következő eszközei a helyreigazításban, a szövetségi barátok.
1: And the Bible speaks a great deal about this.
0: És a Biblia nagyon sokat beszél erről.
1: In Proverbs 27,
0: a példabeszédek 27-ben
1: says, faithful are the wounds of a friend.
0: Azt mondja, hogy hűségesek a barátoknak a tanácsai.
1: The idea being that a true friend will tell you the truth.
0: És ebben az is benne van, hogy egy igaz barát az meg fogja mondani neked az igazságot.
1: If I'm Franz's true friend,
0: hogyha Franz az én igaz barátom,
1: I am obligated by God to tell him something that he maybe is not seeing.
0: Akkor Isten felhatalmaz engem arra, hogy bizonyos dolgokat megmondjak neki.
1: And he with me.
0: És ugyanúgy ő is nekem. Ha
1: that is a part of what true covenant relationship is.
0: És ilyennek kell lenni a valódi szövetségi barátságnak.
1: It's not just being nice and sweet when everything is wonderful.
0: Nem csak szép és édes, mint amikor minden rendben van.
1: But there's also times where correction may be required.
0: De vannak olyan időszakok, amikor helyreigazítás is szükségessé válhat.
1: I had a covenant friend of mine, husband and wife, years ago.
0: Van egy szövetségi barátunk, egy házas pár évekkel ezelőtt.
1: They work with me on a church staff. They work for me.
0: Ők szolgáltak felém.
1: And they were good friends.
0: És barátokká váltunk.
1: And I work with them daily.
0: És naponta együtt dolgoztunk.
1: And one day they came into my office and they were very nervous.
0: Egy nap bejöttek az irodámban és láttam, hogy elég feszültek.
1: And they sat down and they shared with me what they were sensing and seeing, concerned about.
0: Leültek és elmondták nekem, hogy miket érzékeltek vagy tapasztaltak bennem.
1: I was making some bad choices that I wasn't really. I was already beyond step one. I was already calloused to God. His convicting power wasn't working anymore.
0: Tehát olyan dolgokat láttak meg az életem, hogy hoztam néhány helytelen döntést, és én igazából akkor azt nem vettem észre, de ők aztán elmondták ezeket nekem.
1: I was beyond the Lord speaking and me obeying.
0: Én már túl voltam azon az állapoton, amikor az Úr személyesen nekem tudott volna szólni, és én engedelmes lettem volna neki.
1: I already became callous to the repeated convicting power of the Holy Spirit.
0: És már nem vettem azt észre, hogy engedetlen vagyok a Szent Szellem fedése felé.
1: And I found myself at level 2 chastening.
0: És ott találtam magam a fegyelmezés második stádiumának a helyzetében.
1: And I had this covenant friends of mine come in.
0: És akkor ezek a szövetségi barátaim jöttek hozzám.
1: And lovingly rebuked me.
0: És szeretetteljesen megfedtek engem.
1: And they didn't do it lightly, they did it fearfully.
0: És én ezt egy félelemmel fogadtam, Isten félelemmel fogadtam.
1: I could have responded in anger and rage and pride.
0: És nem haraggal és büszkeséggel reagáltam rá.
1: Fortunately at that time I didn't.
0: Szerencsére ez alkalommal már nem.
1: But their correction and their loving being used by the Lord lovingly to apply the rod to me saved me.
0: De az ő helyreigazításuk, amiket Isten szeretete által gyakoroltak felém, az megmentett engem.
1: From making serious mistakes.
0: Attól, hogy nagyon komoly hibákat kövessek el.
1: Amen.
0: Amen.
1: We need those kind of covenant relationships in our lives.
0: Az életeinkben szükségünk van ilyen típusú szövetségi baráti kapcsolatokra.
1: In Ecclesiastes chapter 4.
0: És a Prédikátor könyve 4. fejezetében
1: says, woe to the person who is left standing alone when he falls.
0: Azt mondja, hogy jaj annak a személynek, aki egyedül van, amikor elesik.
1: Woe unto them, because there's no one there to help, no one there to pick them up.
0: Jaj annak, mert nincs, aki felsegítse és a segítségére legyen.
1: So we must intentionally have those kind of relationships around us.
0: Tehát szándékosan és tudatosan fel kell, hogy építsünk ilyen szövetségi baráti kapcsolatokat magunk körül.
1: By invitation.
0: Tehát meg kell hívni erre személyeket.
1: By relationship and trust that's built over time.
0: Bizalmon épülő kapcsolatokra van szükség.
1: Throughout our marriage with my wife,
0: a mi házasságunkban a feleségemmel,
1: we've appointed an external appeal outside of our marriage.
0: Pardon?
1: We've had external the ability for appeal outside of the marriage.
0: Van arra képességünk vagy elhívásunk, hogy a házasságunkon kívül is szolgáljunk ilyen módon.
1: That way, if we come to a situation where we cannot resolve it ourselves,
0: hogy amikor valami olyan helyzetbe kerülünk, amit nem tudunk mi magunk megoldani,
1: we would go to other godly covenant couples to help us.
0: Akkor el tudunk fordulni más Isten szerint való párokhoz, akik a segítségünkre tudnak lenni.
1: I have headship and final responsibility in my home.
0: Megvan a saját magam főségével kapcsolatos elhívásom is.
1: But that does not mean my wife does not have a godly avenue of appeal.
0: De megvannak a feleségemnek is a saját külső kapcsolatai, akik segítik őt.
1: It doesn't happen often, it's very rare.
0: Nem gyakran történik ez, hanem nagyon ritkán.
1: But a few times where we've gone to other couples.
0: De időnként előfordul az, hogy elmegyünk és másoktól kérünk tanácsot.
1: And they were able to hear my position, her position, and to help us to work through the conflict.
0: És ők képesek arra, hogy megértsék a mi helyzetünket és átsegítsenek bennünket a konfliktusunkon.
1: Amen?
0: Amen.
1: There's nothing wrong with that. That is a good thing.
0: Semmi rossz nincs ebben, ez egy nagyon jó helyén való dolog.
1: My wife was trying to drag me to marriage counseling for 15 years.
0: A feleségem próbált engem állandóan elvinni ilyen házas pároknak szóló tanácsadásra vagy lelki gondozásra 15 éven keresztül.
1: I'm a pastor, I provide marriage counseling. I don't go to marriage counseling.
0: De hát én akkor már pásztor voltam, és úgy voltam vele, hogy hát én egy pásztor vagyok, én vagyok az, aki szolgálok házaspárok felé lelki gondozással, nekem nem kell oda mennem.
1: You can see where that attitude required chastening.
0: Látjátok itt ebben is azt a hozzáállást, ami helyreigazításra szorult.
1: And we went two or three times, and it was enough to help us through the place we were at.
0: És aztán végül két-három alkalommal voltunk ilyen fajta szolgálaton, és ez elég volt ahhoz, hogy megoldódjon a helyzet.
1: I don't fear it anymore like I used to fear it.
0: És már többé nem félek ettől a fajta szolgálattól úgy, mint ahogyan régen féltem.
1: It's a godly thing to ask for help when you need it.
0: Ez egy Istentől való dolog, hogy segítséget kérjél akkor, amikor szükséged van rá.
1: Don't let pride and stubbornness poison a marriage.
0: Ne engedd, hogy a büszkeség az megmérgezze a házasságodat.
1: Amen.
0: Amen.
1: And so God, if He cannot resolve the issue at level one, He will go to level two.
0: Tehát Isten, hogyha az első szintű fegyelmezéssel nem tud eredményre jutni, akkor a második szintre lép.
1: Beyond covenant friendships and relationships.
0: A szövetségi kapcsolatok.
1: The Bible speaks about church leadership and pastors and elders that are in place by God.
0: A szövetségi kapcsolatok utána következő lépcsőfok az a gyülekezeti véneknek a szintje.
1: In Hebrews chapter 13:17,
0: a zsidó levél 13. részének 17. versében
1: it says to obey the leaders and submit to their authority.
0: Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a vezetőknek és vessétek alá magatokat az ő hatalmuknak.
1: For they help to keep watch over you.
0: Mert ők bizattattak meg azzal, hogy felügyeljenek rátok.
1: Obey them so that their work may be with joy and not burdensome.
0: Engedelmeskedjetek nekik, hogy ők örömmel tudják a szolgálatukat végezni, és ne legyenek megterhelve.
1: Amen.
0: Amen.
1: Church leadership is given by God.
0: A gyülekezeti vezetőséget Isten adta.
1: So that we can resolve issues.
0: Azért, hogy megoldjanak helyzeteket.
1: And bring loving, godly correction where it's needed, when it's needed.
0: És szeretetteljes, Isten szerinti megoldásokat hozzanak azokba a helyzetekbe, ahol erre szükség van.
1: And it is needed.
0: És erre szükség van.
1: Amen? From
0: Amen.
1: Time to time.
0: Időről időre.
1: Either we don't have these things in place.
0: Még akkor is, hogyha most mondjuk nincsenek rendben ezek a dolgok.
1: And we don't understand, or we don't understand them.
0: És nem értünk mindent teljes mértékben.
1: The result is broken homes.
0: De az eredmény az tönkrement, összetört otthonok lehetnek.
1: And split churches.
0: És szétszakított gyülekezetek.
1: But it doesn't have to be that way.
0: De nem kellene, hogy ez így legyen.
1: In fact, it shouldn't be that way.
0: Nem is szabadna, hogy így legyen.
1: Another area or example where God will use the second level, rod number two, correction.
0: A következő helyzet vagy mód, ahogyan Isten a fegyelmezésnek a második számú pálcáját használja,
1: is in our lives, is in the workplace.
0: A mi életünkben az a munkahely.
1: From time to time, we'll receive correction from our leaders or our bosses.
0: Időről időre korrekciót, helyreigazítást kaphatunk a munkahelyünkön, a főnökeinken keresztül is.
1: In the Air Force we have yearly reports that record your performance.
0: A légierőnél, ahol én dolgoztam, ott évenként volt mindenkiről egy feljegyzés arról, hogy végezte a munkáját.
1: And a few years ago I got the things that were on microfiche back in the 1970s, late 70s.
0: A múlt évben kaptam egy mikrofilmet arról, amin ezek a feljegyzések, amik rólam szóltak, azok szerepeltek még a 70-es évekből.
1: And I went back after many years and read those reports.
0: És megnéztem ezeket a feljegyzéseket.
1: And I was amazed at how much correction I needed.
0: És meglepődtem azon, hogy milyen sokszor volt szükségem helyreigazításra.
1: I was a young man in much need of correction.
0: Fiatal ember voltam, és nagyon sok alkalommal gyakran volt szükségem arra, hogy helyreigazítsanak.
1: And now I look back with much more understanding and wisdom.
0: És most már sokkal megértőbb vagyok és bölcsebb vagyok azokkal kapcsolatban.
1: See how God used these different sergeants and people in my life at different times.
0: És látom azt, ahogyan Isten használt ezeket a különböző katonatiszteket meg más munkahelyi főnököket abban, hogy engem alakítsanak.
1: I certainly wouldn't be who I am today without that discipline correction in my life.
0: Természetesen nem tudom azt, hogy hol tartanék most, hogyha annak idején nem lettek volna meg ezek a helyreigazítások.
1: And for those who have had an opportunity to be in the military at some point. For those who have had an opportunity to be in the military at some point.
0: Tehát azok nélkül, akik annak idején a hadseregben ott voltak és megtették velem ezeket a dolgokat.
1: You can now, not all of us now look back with appreciation.
0: Mindannyiunknak kell, hogy tudjunk visszatekinteni ezekre a korábbi helyreigazításainkra egy elismeréssel.
1: Thank God for that level 2 rod that was being applied to our bodies all day every day.
0: És kell, hogy hálásak legyünk Istennek azokért a fegyelmezésnek, azokért a pálcáiért és eszközeiért és azokért a személyekért is, akiken keresztül ezt megtette.
1: Our character was shaped.
0: Mert a jellemünk ilyen módon fejlődik, alakul.
1: Our understanding of authority and submission was formed.
0: A hatalomnak és a tekintélynek a megértése az elménkben ilyen módon formálódik.
1: We learn things like proper appeal.
0: És úgy tanulunk meg dolgokat, ahogy megfelelő módon cselekszenek velünk mások.
1: But even as adults, how did we learn it? It was through the rod, the second rod.
0: De még felnőttekként is úgy tanuljuk meg ezt, hogy Isten ezzel a második számú pálcájával fegyelmez bennünket.
1: So if God is number one, speaks once instant obedience.
0: Tehát Isten először is azonnali engedelmességet vár el tőlünk.
1: And we're just not there yet.
0: És még nem vagyunk ott, még nem tartunk ott.
1: The first rod he plies is conviction.
0: Az első pálca, amit használ, az a meggyőzés.
1: Not once, repeatedly, until we change our behavior.
0: Nem egyszer, hanem ismételten egész addig, amíg meg nem változtatjuk a viselkedésünket.
1: But remember this fundamental law of, as I mentioned.
0: De emlékezzetek meg arról az alapvető törvényről, amit említettem.
1: Our tendency is to continue doing what we want.
0: Az a tendencia, az a hajlam, hogy folyamatosan azt csináljuk, amit helytelenül tettünk korábban.
1: Until the consequences are greater and more painful than the pleasure.
0: Egészen addig, amíg a helytelen cselekedeteinknek a következménye az nem lesz fájdalmasabb, mint az az öröm, az a gyönyör, amit a rossz cselekedetek eredményeznek.
1: In the military we get a little bit too mouthy.
0: Hogyha a hadseregben túl sokat fecsegtél,
1: You do 50 push-ups.
0: Akkor 50 fekvőtámaszt kellett csinálnod.
1: You run up the mountain and back 3 times.
0: Vagy föl kellett szaladnod a hegyre 3-szor.
1: And finally you realize that, you know, the pain of what I'm experiencing isn't worth it.
0: És végén azt tapasztaltad, hogy az a fájdalom, amit ezek a büntetés eredményezett, ez egyszerűen nem éri meg.
1: And we change our behavior.
0: És ez változtatta a viselkedésedet.
1: Again, this is how it works at 4 years old.
0: Újra így működik ez 5 éves korban is.
1: This is how it works at 24 years old.
0: 25 éves korban is.
1: 44 years old.
0: 44 éves korban.
1: And even for those of us in our 50s and 60s and beyond.
0: És még hogyha 50-es vagy 60-as éveinkben járunk és azon túl is.
1: Let's go to the third rod.
0: Menjünk a harmadik pálcához.
1: The third rod is the Hebrew word used in Hebrews 12, mastingo.
0: A harmadik pálca, amit a zsidó levélben használ, az a mastingo szó.
1: It literally means to scourge.
0: Szó szerint azt jelenti, hogy
1: or to flog. The Romans would use a whip.
0: Megostorozás.
1: And the Romans would flog, literally. We've seen it in the movies, right? And they would take a flog.
0: A rómaiak szó szerint megkorbácsoltak embereket, ezt láthatjátok a filmekben is.
1: So rod 3 are painful consequences.
0: Tehát láthatjátok, hogy a harmadik számú pálcának nagyon fájdalommal teljes következményei vannak.
1: The first Greek word speaks of God's convicting power.
0: Az első görög szó Isten meggyőző erejéről szól.
1: The second word level brings us into godly correction and rebuke.
0: A második görög szó az Isten szerinti helyreigazításról és büntetésről szól.
1: And if that doesn't work, we then move to level 3, painful consequences.
0: És a harmadik szó az pedig a fájdalommal teljes következmények.
1: Amen?
0: Amen.
1: Now, we don't want to go there, but many of us will find ourselves there.
0: Nem akarunk természetesen erre a szintre eljutni, de azért sokan mégis ott találjuk magunkat időnként.
1: We see the prodigal son as a great example.
0: Láthatjuk például a tékozló fiúnak a példázatában ennek egy nagy mintáját.
1: He didn't respond to the godly conviction that was in his life.
0: Nem reagált az életében az Isten szerinti helyreigazításra, meggyőzésre.
1: He didn't respond undoubtedly to counsel of family and friends, who he was about ready to humiliate.
0: Nem reagált a családtagjainak a figyelmeztetésére sem, akik mondták neki, hogy alázza meg magát.
1: He goes to level 3.
0: Hanem eljutott a harmadik szintre.
1: He takes his portion of his inheritance and goes.
0: Fogta az örökségét és elment otthonról.
1: Look at the godly response of the father.
0: Nézzétek meg az atyának az Isten szerinti reakcióját.
1: Who realizes the principle of discipline?
0: Aki észrevette a fegyelmezésnek ezt a helyzetét.
1: Until the consequences of his actions exceed the pain, exceeds the pleasure.
0: Egészen addig, amíg a helytelen cselekedeteinek a fájdalma nem haladta meg azt a gyönyört, az örömöt, amit okoztak.
1: The loving thing to do is to not shield him from the consequences.
0: A szeretetnek a tevékenysége az volt, hogy nem akadályozta meg a helytelen cselekedet következményeit abban, hogy megnyilvánuljanak, tehát hogy fájdalmat okozzanak.
1: And we know the story. Eventually he squandered and wasted all the money.
0: És tudjuk a történetnek a végét, hogy a tékozló fiú végül is elvesztette, elszórta az egész pénzét.
1: Eventually he found himself, you know, eating lunch with the pigs.
0: És végül olyan helyzetbe találta magát, amikor a disznókkal együtt akart volna ebédelni.
1: He realizes eventually,
0: és azonnal megértette,
1: that even being a servant in his father's house was better than this.
0: Hogy ha a saját apjának a házában szolga lenne, az is egy sokkal jobb helyzet lenne, mint az, amibe került.
1: And eventually at level 3 scourging he repents.
0: És igazából a harmadik szintnek a büntetésének a hatására megtért.
1: Now let me ask you, what would have happened if his father continued to write him checks?
0: Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mi lett volna akkor a történet vége, hogyha az apja folyamatosan írta volna neki a csekkeket?
1: Would he have ever repented?
0: Megtért volna valaha?
1: No, he would not have.
0: Nem, biztosan nem.
1: It was not until the pain exceeded the gain that he repented.
0: Egészen addig, amíg a helytelen cselekedetein által okozott fájdalom nem haladta meg azt az örömöt, amit a rossz cselekedetei okoztak, addig nem tért meg.
1: That's important for us to understand as earthly parents.
0: Nagyon fontos ezt megértenünk földi szülőkként is.
1: And so we understand how God deals with us.
0: És olyan szempontból is meg kell értenünk, hogy Isten hogyan viselkedik velünk.
1: He desires us to obey instantly.
0: Ő azt várja el tőlünk, hogy azonnal engedelmeskedjünk neki.
1: If we don't, he will bring godly conviction.
0: Ha nem, akkor megpróbál meggyőzni bennünket.
1: He wants us to change behavior. If we won't, he'll bring godly correction if he can from outside other sources.
0: Azt akarja, hogy megváltoztassuk a hozzáállásunkat és a viselkedésünket, mielőtt még más környezetünkből hozna helyreigazítást.
1: If not, we go to level 3, which is tough love.
0: És hogyha az sem segít, hogy a környezetünkön keresztül próbál helyreigazítani, akkor pedig jön a harmadik szint, ami egy szigorú, kemény szeretet.
1: When I was a young boy in junior high school,
0: amikor én fiatal voltam, középiskolás,
1: I came home from school one day. I came home from school one day.
0: Egy napon mentem haza az iskolából,
1: and I watched a after school TV special.
0: És megnéztem egy iskola utáni tévésorozatot.
1: To this day I remember it as if I watched it this morning.
0: Úgy emlékszem erre ma is, mint hogyha ma reggel láttam volna.
1: It was an after school special of a young man who was on death row to be executed.
0: Ez egy olyan fiatalemberről szólt, aki a kivégzése előtt volt.
1: Apparently the TV station allowed him to do a special to speak to the kids of America.
0: Az a TV társaság direkt úgy időzítette, hogy akkor lássák sokan iskola után.
1: And his message was really a message to parents, not to children.
0: És ennek a filmnek az üzenete igazából a szülőknek szólt volna, nem a gyerekeknek.
1: And he told his life story.
0: És úgy mondták el, mint egy történetet.
1: He was brought up in a wealthy home.
0: Pardon?
1: He was brought up in a wealthy home.
0: Egy ez a fiú, aki a történet szerint egy gazdag, jómódú családban nőtt fel.
1: And his parents never disciplined him.
0: És a szülei soha nem fegyelmezték őt.
1: He basically got whatever he wanted.
0: Alapvetően oda ment, ahova csak akart.
1: And when he got in trouble, his father always bailed him out. Got him out of trouble.
0: És amikor bajba került bármilyen módon, akkor az apja mindig kihúzta a bajból.
1: This started as it does with all children, with toys and little things.
0: Először ez kisgyerek korában játékokkal, meg ilyen kis dolgokkal kezdődött.
1: But as he became a teenager,
0: de ahogyan tínédzserré vált,
1: he started robbing stores.
0: Elkezdett áruházakban lopni.
1: He was caught once and taken to prison.
0: Egyszer elfogták és börtönbe vitték.
1: And his father immediately came down to the police station, paid the bail and bailed him out.
0: Az ő apja rögtön odament, kifizette azt a szükséges összeget, amiért szabadon bocsátották.
1: He repeatedly got in trouble.
0: És a fiú ennek ellenére ismételten bajba került újra és újra.
1: And his father, thinking he was loving his son, continued to bail him out.
0: És az apja azon gondolkodott, hogy javára van-e az a fiának, hogy újra és újra kiszedje a bajból.
1: Eventually, one of these situations led to him murdering someone else.
0: Egy alkalom aztán odáig jutott a dolog, hogy megölt valakit, úgy adódott, hogy ez a fiú megölt valakit.
1: And now he was on death row, just weeks away from being executed.
0: És most már a síralomházban volt, és tartotta a kivégzése felé.
1: He has now gone from level 3 to level 4.
0: Ebben a pillanatban jutott el a harmadik szintől a negyedik szintre a büntetésnek.
1: And he was finally repentant.
0: És végül megtért.
1: And broken.
0: És összetört.
1: But here was his message that he wanted to share with all the world.
0: De ez volt az üzenet, amit az egész világgal meg akartak osztani.
1: Parents, if you love your children, discipline them.
0: Szülők, hogyha szeretitek a gyermekeiteket, akkor neveljétek őket.
1: My father thought he loved me.
0: Az én édesapám azt mondta, hogy szeret engem.
1: Like the prodigal son's father, just kept writing checks.
0: Nem úgy, mint a tékozló fiúnak.
1: And I never experienced the full impact of the consequences of my actions.
0: Mert hogyha az apának a hozzáállása olyan, hogy mindig kifizeti és kihoz a bajból, akkor soha nem fogok szembesülni a cselekedeteimnek a súlyával és következményével.
1: Until it was too late.
0: Egészen addig, amíg végül túl késő nem lesz.
1: I remember as a young kid that I still get goosebumps thinking about watching that.
0: Amikor én ezt fiatal koromban láttam, akkor libabőrös lettem ettől a történettől.
1: In Proverbs it says,
0: példabeszédekben azt mondja,
1: he who doesn't discipline his son,
0: hogy aki nem fegyelmezi az ő fiát,
1: hates his son.
0: Gyűlöli az ő fiát.
1: This father thought he loved his son.
0: Ez az apa a történetben azt gondolta, hogy szereti a fiát.
1: Yet he was committing hate crimes against his own son for years.
0: Még akkor is, amikor gyűlölte azokat a bűncselekményeket, amiket. És azzal, hogy folyamatosan pénzelte a fiát és kihozta a bajból, ezzel bűnt követett el a fia ellen.
1: In my own life and in pastoral ministry,
0: az én életemben, a saját életemben, a pásztori szolgálatomban,
1: it is absolutely critical to understand what I'm teaching you now.
0: Nagyon-nagyon fontos megérteni ezt, amiről most beszélek.
1: To understand and rightfully discern where people are at.
0: Hogy megértsük azt, hogy emberek hol tartanak jelenleg.
1: And how we best can respond.
0: És hogyan tudunk a legjobban reagálni a dolgaikra.
1: Especially at level 3, where tough love is required.
0: Különösen akkor, amikor a fegyelmezés harmadik szintjénél vagyunk, amikor egy kemény szeretetre van szükség.
1: Amen.
0: Amen.
1: What are the kind of things we see at level 3?
0: Milyen dolgokat láthatunk a harmadik szinten?
1: Financial disobedience.
0: Anyagi engedetlenség.
1: That has now led to bankruptcy.
0: Ami anyagi csődhöz vezet.
1: It didn't start with bankruptcy. It ended at level 3 at bankruptcy.
0: Nem rögtön anyagi csőddel kezdődik, hanem a folyamatos engedetlenség vezet a harmadik szinten az anyagi csődhöz.
1: communicative problems and strife in a marriage.
0: Sérülések a házassági kapcsolatban.
1: That has now led to divorce at level 3.
0: Amelyek a harmadik szinten váláshoz vezethetnek.
1: And it's not much better in the church as it is outside the church.
0: És nem sokkal jobb a helyzet a gyülekezeten belül sem ilyen vonatkozásban, mint azon kívül.
1: The statistics are about the same.
0: A statisztikák majdnem hasonlóak.
1: I dealt with a young lady, she's a middle-aged woman in our church one day.
0: Egy napon egy fiatal asszony jött hozzám a gyülekezetünkben.
1: She was a nurse.
0: Egy nővér volt.
1: And I saw her one day and I said, hey, how you doing?
0: És megkérdeztem tőle, hogy hogy vagy.
1: Just chatting. Just talking, you know.
0: Csak így beszélgetni.
1: I've just lost my job.
0: Azt mondta, hogy elvesztettem az állásomat.
1: And I didn't feel like I could just walk away. Well, have a good day. I'm busy.
0: Én úgy gondoltam, amikor ezt megkérdeztem tőle, hogy csak megkérdezem, hogy milyen napod van, és már megyek is tovább.
1: So, well, Becky, why did you lose your job?
0: És aztán megkérdeztem, hogy mi volt a munkaköröd.
1: She said, oh, those people I work for. She says, I'm, you know, they get so upset when I come in late to work.
0: Az alkalmazóimnak nem tetszett, hogy elkéstem a munkából.
1: So I said, you come late to work all the time?
0: És ott megkérdeztem tőle, hogy állandóan késtél?
1: Yeah, no big deal.
0: Pardon?
1: She said, oh, no big deal.
0: Jó, igen, hát nem egy nagy dolog ez.
1: Okay, long story short, she had been fired several times.
0: Hogy rövidre fogjam a történetet, többször kirúgták a munkahelyeiről.
1: And didn't understand that she was at level 3 chastening, scourging.
0: És nem értette meg azt, hogy ennek az az oka, hogy a fegyelmezésnek a harmadik szintjén van.
1: That's a tragic thing.
0: Ez egy tragikus dolog.
1: Amen?
0: Amen.
1: And so we want to be able to understand these things.
0: Tehát meg kell értenünk dolgokat.
1: Paul dealing with a problem in Corinth, or excuse me, in Thessalonica.
0: Pál szembesült egy helyzettel Thessalonikában.
1: With the brethren didn't want to work. Healthy brethren didn't want to work.
0: Egy olyan egészséges atyafival, aki nem volt hajlandó dolgozni.
1: And he said to them, I command you in the name of the Lord Jesus Christ.
0: Azt mondta neki, hogy megparancsolom neked az Úr Jézus Krisztus nevében.
1: Those that don't work, don't eat.
0: Hogy azok, akik nem dolgoznak, azok ne is egyenek.
1: Okay, we're talking about healthy people.
0: Itt persze egészséges, csak lusta emberekről van szó.
1: Tough love.
0: Ez a kemény szeretet.
1: So it's important for us to understand these levels of chastening.
0: Nagyon fontos, hogy a fegyelmezésnek ezeket a szintjeit megértsük.
1: I'll touch briefly on what I believe to be again the next extreme, but I'll just mention it.
0: Röviden szeretném érinteni még a másik végletet.
1: The final rod,
0: a végső pálcát,
1: which is the destruction of the flesh.
0: Ami a testnek az elpusztítását jelenti.
1: We see many who God redemptively walked through this process.
0: Sokakat láttunk, akiknek az életében újra és újra végigmentek ezen a folyamaton.
1: And in the end they went from level 3 to level 4 and they end up their lives. They forfeit their lives.
0: És végül a harmadik szintről a negyedikre eljutva az életükbe került ez a fegyelmezés.
1: We see the church at Corinth, a problem that Paul was dealing with.
0: Látjuk a korintusi gyülekezetben, ahogy Pál szembesült egy problémával.
1: That was reported to him.
0: Amit elmondtak neki.
1: Of this man who was apparently sleeping with his father's wife.
0: Arról a férfiról, aki az apjának a feleségével élt.
1: I'm sure that process went, you know, through this whole cycle pretty thoroughly.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat is több alkalommal történő fegyelmezésen ment már át akkor.
1: The elders failed to deal with it at level 2.
0: A vének nem voltak képesek arra, hogy a második szinten elbánjanak ezzel a problémával.
1: Now it's gone to level 3.
0: És most már a harmadik szintre
1: it's
0: jutottak.
1: Going to destroy undoubtedly this marriage's home, this family.
0: Hogy ott tartott a dolog, hogy tönkre fog menni ez a házasság és ez a család.
1: And Paul writes to the leadership and I says I command you to deal with this problem now.
0: És Pál megparancsolta keményen, azt mondta a gyülekezet vezetőségnek, hogy megparancsolom nektek, hogy most már bánjatok el ezzel a helyzettel.
1: Turn this man over to Satan for the destruction of the flesh.
0: Hogy adjátok át ezt a férfit a sátánnak, hogy az ő teste az megsemmisítessen.
1: That in the end, hopefully his spirit would be saved, he would be saved.
0: Hogy végül remélhetőleg a szelleme üdvözüljön.
1: So even in this last extreme state, God's heart is redemptive, wanting repentance.
0: Tehát még ebben a fegyelmezésnek, büntetésnek a szélsőséges utolsó fázisában is Istennek a szíve az a megmentésért ég.
1: Now, a couple warnings as I close.
0: Néhány figyelmeztetés befejezésként.
1: Obviously, not all things that happen in our lives is God's scourging or discipline.
0: Nyilvánvalóan az életünknek nem minden történése azért van, mert Isten fegyelmez minket.
1: Jonah was in a storm that Jonah caused.
0: Pardon?
1: Jonah was in a storm that he caused.
0: Jónás egy olyan viharba került, amit Isten okozott.
1: Jesus was in a storm that God sent. Jesus was in a storm that the Father sent.
0: Jézus egy olyan viharba került, amit az Atya küldött.
1: So he can show his miraculous power.
0: Hogy megmutathassa az ő csodatevő erejét.
1: Job was in a storm that the devil sent.
0: Jób egy olyan viharba került az életében, amit az ördög küldött.
1: Bad things sometimes appear to happen to good people.
0: Rossz dolgok időnként történhetnek jó emberekkel.
1: And that is not scourging or chastening at all.
0: És lehet, hogy ez egyáltalán nem fegyelmezés vagy helyreigazítás.
1: The rain falls, Jesus said, on the just and on the unjust.
0: Az esőt ad az Úr az igazakra és a hamisakra, a rosszakra is.
1: Amen.
0: Amen.
1: So if I'm in a difficult situation,
0: tehát, hogyha valami nehéz helyzetbe kerülök, vagy vagyok,
1: I of course want to examine myself to make sure that this is not some sort of chastening.
0: Akkor meg kell vizsgálnom magamat olyan vonatkozásban, hogy ez nem valami fajta fegyelmezése Istentől.
1: And when I discern that it's not, I move on.
0: És hogyha ez az önvizsgálat azt eredményezi, hogy nem, akkor csak menjél tovább.
1: Amen.
0: Amen.
1: There are some people here who sometimes tend to overanalyze.
0: Vannak néhányan itt olyanok, akik hajlamosak arra, hogy túl analizálják ezeket a dolgokat.
1: Please don't do that.
0: Kérlek benneteket, hogy ne tegyétek ezt.
1: The problem is with the other half.
0: Mert ez a problémának a másik vége.
1: We don't analyze enough.
0: Hogy nem analizáljuk eleget a dolgokat, vagy nem.
1: And as a result, we go through and we create more problems than we should.
0: És túlságosan felnagyítjuk azokat a problémákat, amikben vagyunk, annyira, amennyire nem kellene.
1: So, number one, what does God do? What's his desire? Instant obedience.
0: Először is mi az Atyának a vágya, az engedelmesség, az azonnali engedelmesség.
1: But if he lovingly has to chasten us, he will take out the rod. Rod number one is chastening or it is godly conviction.
0: De hogyha ezt nem tesszük meg, akkor jönnek az ő pálcái. Az első pálca az a meggyőzés.
1: In the chastening process, if we harden our hearts, he then takes us to level two.
0: Hogyha a meggyőzésre megkeményítjük a szívünket, akkor jön a második szint.
1: For those he loves, he rebukes. For those he loves, he rebukes. He brings correction through others.
0: Az pedig az, hogy másokon keresztül hoz helyreigazítást az életünkbe.
1: If we will not receive that correction, if it doesn't exist in our life,
0: és hogyha nem fogadjuk el ezt a fajta helyreigazítást, vagy nincsenek meg ezek a kapcsolatok az életünkben,
1: we go to level three scourging.
0: Akkor jutunk a harmadik szintre, a korbácsolásnak a szintjére.
1: Where situations and circumstances will have their effect, cause and effect, sowing and reaping.
0: Amikor a körülményeinkben jönnek azok a dolgok be, amik elvégzik a dolgukat.
1: Now one of the consequences at repenting at level three,
0: és az egyik következménye lehet a harmadik szinten való megtérésnek,
1: though we can be forgiven, we will be forgiven,
0: az, hogy bocsánatot nyerünk,
1: there's usually going to be scars.
0: De általában fognak maradni rajtunk sebb helyek.
1: To get spanked, you get a little blue, it goes away, you never see that it happened.
0: Amikor az első szinten a fenekedre kapsz egy-két botütést, akkor lehet, hogy lesz lila fold, de nem marad semmi maradandó nyoma.
1: We get rebuked, it hurts, we get over it, you'll never see any evidence that it ever happened.
0: Amikor a büntetés alatt vagyunk, akkor az fáj, de utána nem lesz semmi maradandó nyoma neki.
1: If we get scourged, it will leave scars.
0: De hogyha megkorbácsolnak minket, akkor ott hegek fognak maradni.
1: Ask anyone that's ever come out of a broken relationship. Ask anyone that's ever been through a broken relationship.
0: És kérdezzél csak meg valakit, aki túl van egy megtört kapcsolaton.
1: A divorce.
0: Egy váláson.
1: Financial destruction.
0: Vagy anyagi csődön.
1: Been fired.
0: Vagy hogyha kirúgtak már valakit valahonnan.
1: Forgiven, but there's consequences, there's scars.
0: Megbocsáttattak ezek a dolgok neki, de mégis vannak következményei, és vannak hegek utána.
1: King David worked his way up, and if you remember, he repented. of great sin.
0: Dávid király is emlékeztek rá, hogy amikor bűnbe esett, utána megtért.
1: But it already occurred after adultery and murder.
0: Amikor elesett házasságtörésben és gyilkosságban.
1: And the Lord says to David, King David, I forgive you.
0: Az Úr azt mondta Dávid királynak, hogy megbocsátok neked.
1: But you will have dissension in your family for the rest of your life.
0: De azt mondta, hogy békétlenség lesz, háborúság lesz a te házad népe között az életed hátralévő részében.
1: And David suffered the consequences of his sin all the rest of his life, though he was forgiven.
0: És jó lehet, hogy Dávidnak megbocsátott ez a dolog, de mégis a hátralévő életében végig tapasztalta ennek a bűnének a következményeit.
1: Let me just list a few ways to respond as we close. How to respond to correction.
0: Hadd mondjak el még néhány pontot azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell reagálnunk a helyreigazításra.
1: Realize that God sees us as children, not just the four-year-olds. You and I are still children in his eyes.
0: Vegyük észre, hogy Isten gyermekekként kezel bennünket az életkorunktól függetlenül.
1: We need to maintain a humble and a teachable spirit.
0: Fejlesszük ki magunkban az alázatos és taníthatóság szellemet.
1: We've seen great ministries collapse in the last 10-20 years around the world.
0: Világszerte az elmúlt 10-20 évben óriási szolgálatokat láttunk összeomlani és tönkremenni.
1: Ministries that were affecting millions of people.
0: Olyan szolgálókat, akik emberek millióit tartottak befolyásuk alatt.
1: Ministries whose annual income was $200-300 million a year.
0: Olyan szolgálatokat, akiknek az éves bevételük $200-300 million volt.
1: And the leaders of these ministries found themselves at level 3.
0: És ezeknek a szolgálatoknak a vezetői a harmadik szintű fegyelmezés helyzetében találták magukat.
1: The only thing that would get their attention was jail.
0: Tehát a börtön olyan helyzetben voltak, hogy ott voltak a börtönnek a küszöbén már.
1: They were literally locked up like James Baker.
0: Szó szerint bezárták őket, mint James Bakert.
1: They didn't have a humble and a teachable heart.
0: Azért, mert nem volt tanítható és alázatos szívük.
1: Number 3, let us never justify ourselves and reject correction.
0: Harmadik, soha ne igazítsuk meg saját magunkat és ne utasítsuk vissza a fegyelmezést.
1: I was taught this in the military, as all were you were as well, if you were in the military.
0: Engem a hadseregben tanítottak meg erre.
1: When a sergeant got in my face.
0: Amikor egy őrmesterrel szemben álltam.
1: Even if he was not right in what he was saying, even if he was wrong.
0: Még hogyha nem is volt igaz abban, amit mondott.
1: You don't talk back.
0: Akkor sem beszélhettél vissza neki.
1: You don't make excuses.
0: Nem kereshettél mentségeket.
1: You don't justify yourself.
0: Nem igazíthattad meg magadat.
1: That is the worst thing in the world you can do at that moment.
0: Ez a világon a legrosszabb dolog, amit abban az adott helyzetben tehetsz.
1: And I've pretty much carried that over into my spiritual life.
0: És ezt én elég jól át tudtam tenni a szellemi életembe is.
1: If I'm receiving correction,
0: hogyha az atya korrigál engem,
1: I try to sit down and shut up and listen.
0: Akkor megpróbálok ülve maradni, befogni a számat és hallgatni.
1: Then take it to prayer and give it time and pray it through.
0: Aztán utána megtalálom az imának az idejét és imádkozom és megpróbálok túljutni a dolgon.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Értitek, hogy miről beszélek?
1: And finally, thank God for loving us enough to discipline us.
0: Végül pedig adj hálát Istennek, hogy eléggé szeret azért, hogy fegyelmezzen.
1: It is a word that is foundational and essential for us.
0: Ez egy olyan üzenet, ami alapvető és nagyon fontos
1: It's
0: számunkra.
1: It's vital that we understand how this applies to our life as sons in the kingdom.
0: És nagyon fontos, hogy meg tudjuk ezt érteni, és a magunkévá tudjuk tenni, mint a királyság fiai.
1: And it's vital for us to understand what's happening around us.
0: És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy mi történik körülöttünk.
1: Amen?
0: Amen.
1: Amen. Father, we thank you for the session.
0: Atyám, köszönjük neked ezt az alkalmat.
1: Make these truths clear.
0: Tedd ezeket az igazságokat világosakká és megérthetőkké
1: for everyone here.
0: Mindenkinek, aki itt van.
1: We thank you for loving us enough to chasten us.
0: Köszönjük neked, hogy eléggé szeretsz bennünket ahhoz, hogy fegyelmez minket.
1: For we desire to be the heirs properly trained and equipped.
0: Köszönjük, hogy neked az a vágyad, hogy mi olyan örökösök legyünk, akik megfelelően felkészültek és felfegyverzettek vagyunk.
1: Sons that have come into maturity.
0: Olyan fiak, akik érettségre jutottunk.
1: And are ready to rule and reign with you forever.
0: És készen vagyunk arra, hogy örökké veled uralkodjunk.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner Fiúság és fegyelmezés című tanítása.
3: Ez volt a Neked szól.
4: Ez volt a Neked szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az egyház, amit Jézus épít, című tanítássorozatának befejező 14. része következik.
3: In your notes.
4: Jegyzetetekben.
3: You will find pages and pages of detailing the apostolic ministry.
4: Oldalakon keresztül részletes leírást találtok az apostoli szolgálatról.
3: And there's a whole list of statements which primarily Jesus said his church was to be doing.
4: És jó néhány olyan állítást találtok ott, amit maga Jézus állított, hogy az ő gyülekezete ezeket fogja tenni.
3: I'm setting all of that for you for homework.
4: Ezt mind-mind házi feladatként adom fel nektek.
3: And I want you to take all those lists. I could read them out and speak on each one.
4: És akarom, hogy vegyétek azt a listát.
3: But what I'm concerned to see is that they become practical in the churches that we represent.
4: De igazából az a célunk, és az a szívem vágya, hogy az általunk képviselt gyülekezetben a gyakorlatban valósítsuk meg ezeket. És úgy éreztem, amikor imádkoztam, és úgy éreztem, amikor imádkoztam, hogy két dologra kell a jegyzet vége felé rátérnem.
3: Now that doesn't mean I don't think the other bit's unimportant. I think it's very important.
4: Ez nem azt jelenti, hogy úgy gondolnám, hogy a többi nem fontos. Igen, és nagyon fontos a többi is.
3: But I think the notes are very clear.
4: De úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű a jegyzet.
3: All the biblical references are there.
4: Az összes bibliai hivatkozás le van írva.
3: And I'd like you to seriously go through and say, well, let's see whether
4: szeretném, hogyha komolyan végigvennétek mindezt, és feltennétek a kérdést, hogy vajon úgy működünk-e, mint az a gyülekezet, amit Jézus épít. És bármi, ami hiányzik ebből a működésből, azt működésbe
3: hoznátok.
4: Az 51. oldalra lapozzatok a jegyzetben.
3: With perhaps to Jesus one of the most important dimensions of his church.
4: És valószínűleg az egyik legfontosabb aspektusa vagy dimenziója Jézus gyülekezetének, ez erről szeretnék.
3: The first words that Jesus spoke to his disciples after his resurrection.
4: Feltámadása után Jézus először a következő szavakat mondja a tanítványainak.
3: And it's at the end of all three synoptic gospels.
4: A szinoptikus evangéliumok mindhárom mi a végén ott van ez.
3: They were commissioned to go into all the world.
4: Amikor azra ad parancsot, hogy az egész világban menjenek el, és minden nemzetet tegyenek
3: tanítványán.
4: Amikor elhívta az első apostolokat,
3: we read in Matthew 4 and in Mark chapter 1.
4: A Máté 4-ben és a Márk 1-ben.
3: And he called those first disciples to become his disciples.
4: Amikor elhívta a tanítványait, hogy az ő tanítványai
3: legyenek. And he made a sort of promise commandment to them.
4: Egy ilyen ígéret parancsot adott nekik.
3: The commandment was to follow him.
4: A parancs az volt, hogy kövessék őt.
3: And the promise was if they did, he would make them to become fishers of men.
4: Az ígéret vele pedig az volt, hogy ha megteszik ezt, amen, akkor emberhalászát teszi őket.
3: To perhaps refresh the passion of Jesus, the head of the church, to
4: szeretném,
3: make the
4: felfrissítenétek ezt a szenvedélyes szeretetet, ami a Jézus által épített gyülekezetben ott van, és Jézusban ott van, hogy a gyülekezet egy missziós gyülekezet.
3: It's not enough to have a missions department. Hello.
4: Nem elég, hogyha a missziós részlege van a gyülekezetnek, nem az egész gyülekezetnek kell, hogy ez legyen a szenvedélye.
3: The same way, it's not enough to have a few women praying, it's got to become the passion of the church.
4: Nem elég, hogyha néhány asszony imádkozik ez ügyben, az egész gyülekezet szenvedélyévé kell, hogy váljon.
3: So that word came to them and they were commanded to go into all the world.
4: Tehát ez a szó elérte őket, megparancsolta nekik, hogy az egész világba menjenek el. Erőteljesen evangelizáljanak.
3: But it's amazing how deaf the disciples were on some issues.
4: De néhány dolog tekintetében fantasztikusan süketek voltak a tanítványok.
3: He did not say make disciples of all the Jews that you can find.
4: Nem azról beszélt Jézus, hogy minden zsidót, akit ezekben találtok, azokból tegyetek tanítványokká mindenki. Nem, kezdetektől fogva Jézus azt mondta, hogy minden nemzetben, vagy minden nemzetet tegyetek tanítványá. És mégis az első években aktívan szerte jártak a zsidó közösségekbe. És úgy hiszem, hogy Isten ezért engedte meg az első üldözést, mert ez erőszakosan, vagy erőszakkal szórta szét őket.
3: And I am quite apprehensive for Western Christianity.
4: És a nyugati kereszténységgel kapcsolatban.
3: Now I've been and identified with the pain of Uganda, for example.
4: Azonosulni tudok például az ugandaiak
3: fájdalmával.
4: Most végre már valami hatalmas dolog és hihetetlen, hatalmas dolog
3: történt.
4: De az ugandaiak elmondják, hogy azért van ez, mert nem voltunk engedelmesek, mielőtt a baj jött volna.
3: If there had been an obedient church in the 40s, there would never have been an Idi Amin. Can you hear what I'm saying?
4: Ha 40-es években engedelmes gyülekezet lett volna,
3: that same story could be repeated for a number of nations.
4: Akkor nem jött volna a nagy baj, és ugyanez elmondható sok más helyzetben.
3: While God's giving us time, that time will not go on indefinitely.
4: Isten időt ad nekünk, de nem tart örökké ez az idő.
3: We either become the warring evangelizing church that we're supposed to be by just obedience.
4: Harcoló gyülekezet leszünk, akiknek kellenünk lenne engedelmesen.
3: Or we'll be forced to become that kind of church by painful chastening.
4: Vagy pedig erre fogunk kényszerülni üldöztetés és abba belehajtó dolgok miatt. Én nem akarom, hogy több szenvedés jöjjön Európára. Te akarod?
3: Let's voluntarily and joyfully be what we're supposed to be.
4: Legyünk önkéntesen és örömmel azok, akiknek lennünk kellene.
3: The Church of Jesus Christ is a mission church.
4: És Krisztus gyülekezete pedig missziós gyülekezet.
3: And it began with Jerusalem.
4: Jeruzsálemmel kezdődött.
3: The first church was established as a city church, as a regional apostolic center.
4: Az első gyülekezet városgyülekezetként erőteljes apostoli területi központ volt.
3: And as the persecution began, they were forced first into Samaria and then into other places.
4: És ahogy eljött az üldözés, úgy először Samáriába, majd egyéb helyekre kényszerültek elmenni.
3: Finally coming to Antioch.
4: Végül Antiókiába.
3: And Antioch was really the first breakthrough into the Gentile world.
4: És valójában Antiókiába jött el az első áttörés a pogány világban. A Cselekedetek 11-ben olvashatunk erről.
3: And you read about how Barnabas and others went in trouble for taking the gospel beyond their Jewish community. They were in trouble for it.
4: És azt látjuk, hogy Barnabás és Pál hogyan jutott bajba azért, mert a zsidó közösségen túl vitte az evangéliumot.
3: Peter's behavior in the house of Cornelius was to them most reprehensible at first.
4: Először teljesen feddőleg hatott rájuk a Péter által Cornelius házában átélt tapasztalat.
3: God loves the world and gave himself for it.
4: És végül átjött az üzenet, hogy Isten a világot szereti, úgyhogy önmagát adta
3: érte.
4: Tehát Antiókia lett a következő központ. Nem tudok belemenni ebbe olyan részletesen, mint szeretnék.
3: But Peter was willing to preach the gospel to all nations, but was still a Jew in his backbone.
4: Hajlandó volt Péter más nemzeteknek is hirdetni az evangéliumot, de egész lényében zsidó volt ennek ellenére.
3: And when pressure came from his Jewish contemporaries,
4: és amikor a zsidó kortársak nyomást gyakoroltak rá,
3: he went back to being a religious Jew rather than being disapproved of by them.
4: Akkor visszatért inkább egy vallásos zsidó állapotába, mint hogy ellenük álljon, hogy ellenük szóljon. És fantasztikus, hogy Pál apostol viszont mennyire letörte ezeket a láncokat, és teljesen szabaddá vált.
3: And the first mystery of the kingdom to be revealed to the apostles and prophets.
4: A királyság első titkait az apostolokon és prófétákon keresztül és nekik kerül kinyilatkoztatásra.
3: It was powerfully expounded by the apostle Paul.
4: És ezt Pál apostol fejlesztette ki vagy bontotta ki. Isten fogta a zsidókat és fogta a pogányokat és egy nemzetté alakította őket.
3: And so, because the regional center in Jerusalem could not totally abandon its Jewish roots.
4: Tehát mivel a jeruzsálemi területi központ nem tudta elhagyni teljesen a zsidó gyökereit.
3: And still had reservations about powerfully preaching the gospel to the whole wide world.
4: És még mindig óckodtak attól, hogy erőteljesen hirdessék az evangéliumot a világ minden részének.
3: The initiative of the kingdom moved from Jerusalem to Antioch.
4: A királyság kezdeményezése maga a királyság gyakorlatilag Jeruzsálemből Antiókiába
3: költözött.
4: És a cselekedetek 12-re gyakorlatilag az antiókiai központ válik a királyság fő terjesztőjévé. És az elsődleges apostoli szolgálat, missziós szolgálat Péterről átszáll Pálra.
3: Now what I want us to see is that Antioch became the next regional center, the next city church.
4: Tehát szeretném, ha ezt látnánk, hogy Antiochia a következő városgyülekezet, területi központ.
3: And fulfilled the conditions.
4: És eleget tesz a feltételeknek.
3: It became the primary mission center to reaching the rest of the world.
4: És alapjába véve missziós orientáltságú lett, és innen megy ki az evangélium a világ többi részére. Azért, mert ebben a hajlandóságban Jeruzsálem lemaradt.
3: Now there was a relationship between Antioch and between Jerusalem.
4: Van viszont kapcsolat Antiochia és Jeruzsálem között.
3: But it was not governmental. Hello.
4: De nem kormányzati kapcsolat,
3: kormányzásbeli. We've got to get our mission strategy right as well as our church life right.
4: Ezért szeretném azt mondani, hogy a misszió stratégiánkat is és a gyülekezeti életünket is egyenesbe kell
3: hoznunk. És az
4: írás tanulmányozod, és 2-3 napos konferenciát simán el tudnék tölteni azzal, hogy megfelelő misszió stratégiánk legyen, és fontos ez számunkra, hogy ezt tanulmányozzuk. Mert a gyülekezet első néhány évtizedében
3: and the biblical pattern which is set before us in the Bible.
4: A Bibliában elénk tárt bibliai mintában.
3: The mission strategy of the church was initiated by apostles.
4: A gyülekezet misszió stratégiáját apostolok kezdeményezték.
3: It was executed, carried out by apostles.
4: Apostolok vitték azt véghez.
3: Apostolic teams went out to fulfill the commission.
4: Apostoli csapatok mentek ki, utaztak el, hogy végrehajtsák.
3: Apostolic centers wherever they went.
4: És mindenhová, ahová vagy bárhová, ahová mentek, apostoli központokat hoztak létre.
3: And to get groups of cities relating to that apostolic center.
4: És több várost is arra ezzel az apostoli központtal, hogy ezekkel hoztak kapcsolatban. Antiochia után Tesszalonika volt a következő. Az volt az a központ, ami ből a ti nemzeteitek érintést kaptak ott a korai időkben.
3: And if we were living today, we would all be looking to Thessalonica to be the apostolic center, which was bringing forth churches all over the countries that we represent.
4: Tesszalonika beli gyülekezetre tekintenénk úgy, mint apostoli tekintélyre, ahonnan a gyülekezeteink létrejöttek.
3: But it wasn't Jerusalem.
4: Nem Jeruzsálem volt.
3: And later on, it wasn't Antioch.
4: És később nem is Antiochia volt.
3: Please hear this, because once another apostolic center comes to function in maturity, there is no controlling relationship from some mother church headquarters.
4: Kérlek, értsük meg ezt, nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, ahogy érettségre jut egy apostoli központ, megszűnik a másik központnak a fennhatósága. Nincs olyan, hogy egy másik központ kormányzást gyakorol a másik fölött. Ilyen értelemben az Amerikából központilag irányított hálózatok helytelenek. Amikor Indiában utaztam,
3: I would find myself preaching in Swedish Pentecostal churches.
4: Svéd pünkösdi gyülekezetekben találtam magamat, és ott hirdettem Isten igéjét Indiában.
3: In India. It wasn't only denominational, but the sending nation still claimed its flag over what they were doing.
4: Nem tartoztak felekezethez, ugyanakkor viszont a kiküldő ország még mindig ragaszkodott hozzájuk.
3: And I'm working with the Finnish Pentecostal church.
4: Nepálban finn gyülekezettel dolgoztam együtt.
3: A friend of mine in Kenya was converted out of the Seventh-day Adventist movement.
4: Egy barátom Kenyában hetednapos adventista mozgalomból tért meg.
3: And his big problem was to find which church to attach himself to.
4: A problémája, nagy problémája az volt, hogy melyik gyülekezethez csatlakozzon.
3: And he found in Kenya alone he had a choice of 465 different denominations.
4: És azt kellett, hogy észrevegye, hogy egyedül Kenyában 465 különböző felekezet állt rendelkezésére. Nem csak egyetlen fajta baptista volt, baptista gyülekezet. 27 különböző fajta baptista gyülekezet képviseltette magát Kenyában.
3: And they all worked independently of each other.
4: Különböző nemzetiségekhez tartozók, és mind függetlenül dolgozott, működött.
3: Finally became a Swiss Baptist.
4: És így ő kenyai létére végül svájci pünkösdivé vált, svájci baptistává vált. Hát nem.
3: Now we've got the chance here in the Balkans. We're on a fairly clear ground. We need to make sure we get this right.
4: Itt a Balkánon, amíg még meglehetősen tiszta a kép, szeretném, hogyha ez jól tennénk meg.
3: Apostolic Father to help France and others to establish genuine apostolic centers.
4: Apostoli atyaként az én megtiszteltetésem volt az, hogy Francnak segítségére legyek, és különböző apostoli központok jöjjenek létre.
3: And the ministry that we've planted is called Outpouring Missions International.
4: Mi szolgálatunk, amit mi plantálunk, az az Outpouring Ministries, vagy Missions International.
3: OMI for short. OMI for short.
4: OMI a rövidítése.
3: And you will not find that label on all the literature of Blast Ministry.
4: De nem találjátok ezt a logót az egyik kiadványon sem, amit a Blast adott ki.
3: And there will come a time when Blast Ministries will give birth to many other genuine apostolic centers.
4: És eljön az idő, amikor a Blast Ministries számos valódi apostoli központot nevel fel, vagy hoz létre,
3: és
4: örömmel fogja szabadon engedni őket az ő területi autonomitásukba, mert ennek így kellene lennie. Együtt dolgozunk, és pénzügyileg is, és imában is támogatjuk egymást, mert persze így kell, hogy történjen a dolog, de nincsen központi irányítás.
3: So that's just a quick summary. I'm not going to try and teach on it because it requires a whole conference.
4: Nem akarok belemenni tanítani ebbe, mert egy egész konferenciára van szükség hozzá, de csak szabad foglaljam
3: össze. We must be careful not to make the mistakes of our.
4: Oda kell figyelnünk, hogy ne ismételjük meg a
3: previous generation.
4: Az előző nemzedékek hibáit.
3: And in the church that Jesus builds.
4: Abban a gyülekezetben, amit Jézus maga épít.
3: The powerful, necessary mission activity will be according to the scriptural patterns which have been clearly set for us.
4: Az elvárt erőteljes evangelizációs missziós munkák azok alapján, a minták alapján fognak történni, amit az írás kér
3: tőlünk.
4: Szeretném, hogyha a 49. oldalra lapoznátok. Látjátok, hogy visszafele megyek, de ez nem baj.
3: And I want to spend the rest of my time dealing with this statement it's page 49 on your notes, and it's called Feeding the Multitude.
4: A sokaság táplálása címszó alatt található állításokkal szeretnék a hátralévő időben foglalkozni.
3: And I'd like you to come to to Mark chapter 8, please.
4: Lapozzunk a Márk 8-hoz.
3: The Jesus performed some remarkable miracles.
4: Jézus igen nagy csodákat tett.
3: And the Bible says that if all the things which Jesus did were written down, the whole world could not contain the books.
4: Hogyha minden egyes dolgot leírtak volna, amit Jézus tett, akkor az egész világ nem tudná befogadni a könyveket.
3: And so the writers of the Bible have been moved by the Holy Spirit.
4: Ezért a Biblia íróit a Szent Szellem ihlette, ő vezette arra, hogy kiválasszanak bizonyos csodákat.
3: And those miracles are not only remarkable miracles.
4: És ezek a csodák nem csak hogy jelentős csodák,
3: but they are also saying something powerful allegorically.
4: Hanem allegorikus módon, vagy allegóriában üzennek is valamit.
3: And you've got to learn to understand and receive the allegorical truth as well as the obvious truth of scripture.
4: Meg kell tanulnunk befogadni az írásnak az egyértelmű és allegorikus igazságát is.
3: Jesus himself said,
4: Jézus önmaga mondta azt el,
3: in all the four gospels,
4: mind a négy evangéliumban,
3: the parable when Jesus sent teaches on the sower who went out to sow seed.
4: A magvető példázatában.
3: And he said that parable is the foundation of all other parables.
4: Azt mondta, hogy ez a példázat a minden egyéb példázatnak az alapja.
3: Understand this parable, you won't understand any other parable.
4: Ha nem érted meg ezt a példázatot, akkor a többit se fogod megérteni.
3: And then he said to his disciples,
4: és aztán odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja,
3: granted to you as a gift to understand
4: nektek megadatot,
3: the parables of the kingdom,
4: megadatot, hogy az a királyság titkait megértsétek.
3: And speaking of the scribes and Pharisees,
4: az írástudókhoz és a farizeusokhoz szólva viszont,
3: he said it's not been granted to them.
4: Azt mondta, hogy nektek pedig nem adatott meg.
3: And the tragedy is,
4: a tragédia pedig az,
3: that many of those scribes and Pharisees,
4: hogy ezek közül sokan az írástudók és a farizeusok
3: studied the scriptures all their lives,
4: egész életükben az írást tanulmányozták,
3: and yet never spiritually understood
4: one thing they read. És egy dolgot sem fogtak fel vagy értettek meg abból, amit olvastak. Nem szomorú?
3: Now it says it's been granted to you disciples to have this mysteries revealed to you.
4: Tanítványoknak azt mondja, hogy nektek megadatott, hogy megértsétek a titkokat.
3: And to be in that what I call the you category.
4: És amit én a te vagy a ti kategóriának nevezek, ahhoz, hogy abban legyünk, be kell töltenünk bizonyos kritériumokat, máskülönben az ők kategóriával
3: leszünk.
4: Az első az, hogy milyen értéket tulajdonítasz Isten szavának.
3: The humility with which you approach the truth of scripture.
4: Milyen alázattal közeledsz az írás igazságai
3: felé. And the willingness to be taught like a little child by the Holy Spirit.
4: Hajlandó vagy-e kisgyermekként arra, hogy a Szent Szellem tanítson téged?
3: It's not my subject this morning.
4: Ma délelőtt nem ez a témánk.
3: In Matthew 13,
4: de Máté 13-ban.
3: Mark 5
4: or,
3: and also Mark 4 and 5 and also
4: Mark
3: Luke
4: 8 és again and again Jesus sets out the principles ismét by which he will reveal ezeket az alapelveket, és szellemileg egy dolgot sem fogtak fel vagy értettek meg abból, amit olvastak. Nem szomorú?
3: Now it says it's been granted to you disciples to have this mysteries revealed to you.
4: Tanítványoknak azt mondja, hogy nektek megadatott, hogy megértsétek a titkokat.
3: And to be in that, what I call the you category,
4: és amit én a te vagy a ti kategóriának nevezek, ahhoz, hogy abban legyünk, be kell töltenünk bizonyos kritériumokat, máskülönben az ők kategóriával
3: leszünk.
4: Az első az, hogy milyen értéket tulajdonítasz Isten szavának.
3: The humility with which you approach the truth of scripture.
4: Milyen alázattal közeledsz az írás igazságai
3: felé. And the willingness to be taught like a little child by the Holy Spirit.
4: Hajlandó vagy-e kisgyermekként arra, hogy a Szent Szellem tanítson téged.
3: It's not my subject this morning.
4: Ma délelőtt nem ez a témánk.
3: In Matthew 13,
4: de Máté 13-ban.
3: Mark 5 or, and
4: ötben,
3: also Mark 4 and 5 and also
4: Mark
3: Luke 8
4: ben, és again and again ötben, Jesus sets out the principles by which he will reveal truth to you.

0: Az első az, hogy milyen értéket tulajdonít az Isten szavának.
1: The humility with which you approach the truth of Scripture.
0: Milyen alázattal közeledsz az írás igazságai
1: felé. And the willingness to be taught like a little child by the Holy Spirit.
0: Hajlandó vagy-e kisgyermekként arra, hogy a Szent Szellem tanítson téged?
1: It's not my subject this morning.
0: Ma délelőtt nem ez a témánk.
1: In Matthew 13.
0: De Máté 13-ban.
1: Mark 5 and also Mark 4 and 5 and also
0: Luke 8. Again and again, Jesus sets out ismét és ismét Jézus ezeket az alapelveket fekteti le, amely által igazságot nyilatkoztat ki.
1: But everything that Jesus did had a deeper purpose and meaning to it.
0: Viszont minden egyes dologban, amit Jézus tett, volt egy mélyebb cél és mélyebb jelentés. Mindig, amikor azt mondták, Jézus, miért tetted ezt?
1: Why did he spit in someone's eyes? I mean,
0: miért köpött valakit szemem például?
1: What was he saying in all these things that he did?
0: Mit mondott ezáltal, amiket ő tett?
1: And there's always a deep spiritual reason for everything he did.
0: És minden egyes dologban van egy mély szellemi tartalom és ok, ami miatt azt megtette. A szinoptikus evangéliumokban.
1: The feeding of the 5,000 is one of the major miracles that's recorded.
0: Az 5000 ember megetetése.
1: And in two of the gospels.
0: Az egyik fő csoda, ami le van írva.
1: In all four gospels, bocsánat, the feeding of the 5,000.
0: Bocsánat, nem a szinoptikusokban csak, hanem mind a négy evangéliumban.
1: It's one of the eight miracles which John records in his much later gospel.
0: Egy a nyolc csoda közül, amelyet János evangéliuma is, amely sokkal később íródott, feljegyez. Mert a királyság megértésével kapcsolatban ez annyira alapvető
1: fontosság.
0: Aztán ott van a másik, a 4000 ember megvendégelése, vagy megetetése. Két evangéliumban van feljegyezve. Lapozunk tehát Márk 8-hoz. Keressük meg a magyarázatot minden mögött.
1: Mark chapter 8.
0: Mark 8.
1: And Jesus has just fed the 4,000 beginning at verse 9.
0: A 9. vers kezdődőjeg Jézus éppen ezelőtt lakatta jól a
1: 4000-et.
0: És aztán a 13. versben.
1: He leaves the Pharisees who are still asking for a sign.
0: A farizeusokat ott hagyja, akik még mindig jelet kívánnak.
1: And he gets into the boat again and departs to the other side.
0: Hajóba száll és átmegy a túloldalra.
1: Now come to verse 14.
0: És a 14. vers.
1: Now the disciples had forgotten to take bread and they did not have more than one loaf with them in the boat.
0: De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban.
1: And they became worried that they hadn't got enough food with them.
0: És egyszer csak elkezdenek aggódni, hogy nincs elég kenyerük.
1: Let's do a few calculations.
0: Tehát számoljunk csak itt utána. 5000-et etettek meg.
1: We're told in two of the gospels that it was actually 5000 men besides women and children.
0: Sőt, két evangéliumban azt olvassuk, hogy 5000 férfi volt plusz a nők és a gyerekek.
1: So it was a crowd of about 20,000.
0: Tehát körülbelül 20000-es tömegről volt szó valójában.
1: The 4000 would be 16 to 20,000.
0: A 4000 meg hát körülbelül 16-20000 ember.
1: With five loaves,
0: Jesus kenyérrel,
1: fed 20,000 people.
0: Öt kenyérrel Jézus megetett 20,000 embert.
1: With more left over at the end than there was at the beginning.
0: Úgyhogy több marad utána, mint előtte volt.
1: Amen.
0: Amen. Így van.
1: Now that's one loaf to 4,000 people, and still plenty left over.
0: Na most ez azt jelenti, hogy egy kenyér 4000-re elég, és még sok a maradék. 12 tanítványa van a hajóban, és Jézus.
1: One loaf,
0: egy kenyér.
1: 13 people.
0: 13 emberre.
1: What on earth are they worrying about?
0: Hát mi miatt aggódnak ezek az emberek?
1: Can you see the frustration of Jesus? I can.
0: Látjátok Jézus frusztrációját?
1: Bang their silly heads together.
0: Frusztrálódását.
1: Now I could go on developing all these little nuances because if you sit with your Bible and the Holy Spirit, He will make you laugh over the things which are hidden in the Scripture.
0: Ezeket a kis nüansznyi dolgokat sokáig magyarázhatnám, mert hogyha a Szent Szellemmel és a Bibliáddal leülsz, a Szent Szellem meg fog nevettetni bizonyos dolgok. 8-ban,
1: John chapter 8,
0: például egy gyors

0: példát hadd mondjak, János 8-ban a rajta kapott asszony paráznoságon, házasságtörésen rajta kapott asszony. És hát persze az írástudók és farizeusok a törvény alapján meg akarják kövezni.
1: And they come to Jesus and say, "This woman was taken in adultery."
0: Jézushoz jönnek, azt mondják, hogy hát rajta kaptuk ezt az asszonyt, ezt a asszonyt házasságkörésen. Bizonyára egyetértetek, hogy férfira és nőre van szükség ahhoz, hogy házasságkörét kövessenek. Hol van a férfi? Hát nem tudjuk, ki tudná találni. Hát halálra kell kövezni, mert megérdemli. Mit mondasz te erről?
1: Jesus just bends down and begins to write on the ground.
0: Jézus csak lehajol, elkezd valamit írni a földre.
1: And while he's writing on the ground,
0: és miközben a földre ír,
1: they suddenly start to all melt away.
0: Egyszer csak elpárolog a tömeg,
1: and no one
0: aki körülötte van. Senki nem maradt, csak az asszony.
1: And they left. The eldest leaving first and the youngest leaving last.
0: Elmentek, először a legidősebb, aztán a legfiatalabb.
1: And then he says to the woman,
0: és aztán azt mondja az asszonynak,
1: is no one accusing you?
0: Senki nem vádol téged?
1: Because all that Jesus has said, well, he that's without sin, let him cast the first stone.
0: Jézus csak annyit mondott, hogy aki bűntelen, az vesse rá az első követ.
1: So I said, Lord, what did you write?
0: Megkérdeztem az Urat, Uram, mit írtál oda?
1: This is what he said to me.
0: És ezt mondta nekem.
1: I'm not teaching this as doctrine.
0: Ezt nem alaptanításként vagy dogmaként, nem tanításként tanítom. Csak mint egy példa, hogy milyen csodálatos időt töltök az én Urammal Jézussal.
1: He said, I wrote the names of the women that they had been with.
0: Azoknak az asszonyoknak a neveit vagy nevét, akikkel ők már együtt voltak.
1: And here's this pompous, self-righteous Pharisee.
0: Itt vannak ezek a pompás, önigazult farizeusok.
1: I'm out of here.
0: És ott vannak az asszonyok neve a porban. Uha, lelépek innen.
1: And I said, Lord, you enjoyed doing that, didn't you?
0: Uram, élvezted ezt, ugye?
1: And he said, yes, I did.
0: Ó, igen, igen.
1: Now this is the Jesus that I love and serve.
0: Ez az a Jézus, akit annyira szeretek.
1: So here they are in the boat.
0: Amen. Tehát itt vannak a hajóban.
1: He warns them, which I won't have time to develop, to be careful.
0: Figyelmezteti őket.
1: Verse 15, to be careful of the leaven or the yeast of the Pharisees and the leaven of the Herod.
0: Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Herodes kovászától.
1: Now it's interesting that at the feast of Passover, they were commanded to get rid of leaven completely from the house.
0: Érdekes, hogy a Pászka ünnep során azt parancsolta nekik Isten, hogy teljesen szabaduljanak meg a kovásztól.
1: And for 7 days they were to eat bread without any leaven.
0: És 7 napon át kovásztalan kenyeret egyenek. Ezt parancsolta Isten a népnek.
1: It was a picture of how the sin contaminates our lives.
0: Ez annak a képe, hogy a bűn hogyan fertőzi meg az életünket.
1: The purpose of Calvary is to completely take away every trace of sin.
0: És a Golgota célja pedig az, hogy a bűn minden írmagját is, vagy minden maradványát is kiírtson belőlük. De sok keresztjén nem jön arra rá, vagy nem...
1: That when it came to the feast of Pentecost,
0: nem gondol bele abba, hogy Pünkös napjára...
1: Not to eat unleavened bread.
0: Amikor azt parancsolták, hogy ne egyenek kovászos
1: kenyeret,
0: Pünkös napján már kovászos kenyeret kellett
1: sütniük.
0: Annyira sok evangéliumi keresztjént az a bűntől való megszabadulás köt le, hogy észre se veszi, hogy mit kap az ember a bűn helyett.
1: And what God does in the Feast of Pentecost is to pour out the new life of the sinless, risen, glorious Lord Jesus Christ.
0: És mit csinál Isten Pünkös napján? Jézus Krisztus tiszta, bűntelen életét tölti ki.
1: And I need to eat that bread. Amen?
0: És nekünk pedig ezt a kenyeret kell lennünk.
1: We need to eat that bread.
0: Nekünk ezt a kenyeret kell lennünk.
1: And we are empowered by the eating of that bread.
0: És ezáltal az evés által erőt kapunk.
1: And in connection with the feeding of the 5000, Jesus says
0: az 5000 megetetésével kapcsolatban Jézus azt mondja, hogy ő a valódi kenyér, az igaz kenyér, aki a mennyből szállt alá.
1: And we've got to learn to eat that bread.
0: És meg kell tanulnunk megenni ezt a kenyeret.
1: And he says this bread gives life to the world.
0: Ez a kenyér ad életet a világnak.
1: Now listen to that. Doesn't it just give life
0: Figyelj,
1: to you?
0: Csak
1: it gives
0: oda,
1: life to
0: nem
1: the world.
0: Csak neked ad életet, hanem az egész, hanem a világnak.
1: And when you learned to devour that living bread that was freshly baked at Pentecost.
0: Hello. Amikor megtanulod ezt a pünköstkor frissen sütött kenyeret megenni.
1: And it's full of the glorious leaven of his risen life.
0: Ami az ő feltámadt életének kovászával van teli.
1: It doesn't just bless you.
0: Nem csak téged, te neked áldás ez.
1: The fullness of that life to give away to anyone and everyone that you meet who's got need.
0: Hanem benne mindenki, akinek csak szüksége van, mindenképp elég benne van az áldás.
1: The Spirit was given to empower us.
0: Szellem nem arra adatott nekünk, hogy megáldjon bennünket, hanem hogy felruházzon erővel.
1: So by the power of that risen life, we could feed the world with the glory of the salvation and risen life of our Lord Jesus Christ.
0: Hogy a feltámadt élet erejével tudjunk tovább szolgálni másoknak.
1: Amen.
0: Amen.
1: And as you read through the scriptures, Jesus warns his disciples not to let this new fresh bread be contaminated with the wrong leaven.
0: Az írásban a több helyen olvashatod, hogy Jézus figyelmezteti őket, hogy nehogy ezt az új kenyeret beszennyezze a régi
1: kovász.
0: Az írástudók és a farizeusok kovásza, ami a törvénykezés.
1: The leaven of the Sadducees.
0: Kovásza, a szaduceuszok kovásza, ami a liberalizmus kovásza,
1: and the leaven of the Herodians,
0: és a Herodeus pártiak kovásza,
1: which is the leaven of political correctness,
0: ami a politikai korrektség kovásza.
1: Now sometime I'll teach you this properly, but just get a taste of this.
0: Majd most csak belekóstolunk, majd egyszer normálisan fogok tanítani erről.
1: Amen.
0: Amen.
1: And Jesus said that the bread that they had miraculously in the wilderness manna.
0: Jézus azt mondta, hogy az a kenyér, ami a pusztában állt rendelkezésre, a manna, annak ellenére, hogy Istentől származott csoda volt, de mégsem az volt az igaz, valódi kenyér.
1: Because basically manna supernaturally kept God's people alive in a wilderness experience.
0: Mert a manna valójában természetfeletti módon tartotta életben az a népet a pusztaságban.
1: They daily collected their own supply.
0: Naponta összegyűjtötték a saját adagokat. És ez csak annyit tett, hogy saját magukat etette meg. A kereszténység nagy, a karizmatikus kereszténység nagy része, és az evangéliumi kereszténység nagy része, arról szól, hogy gyülekezetbe járunk, Jézushoz jövünk,
1: stb.
0: És az én célom azzal mindezzel az, hogy én mit kapok ebből. Hogy én hogyan nyerek áldást.
1: How can my needs be met?
0: Az én szükségleteim hogy telnek be. Ó, jövök, eszek ebből a kenyérből.
1: And sure, it keeps me alive.
0: És hát persze, életben tart.
1: But it's wilderness Christianity.
0: De ez pusztaság kereszténysége.
1: Pusztai
0: kereszténység,
1: and
0: így van?
1: Our nations are full, even if it of wilderness Christianity.
0: Csak a nemzeteink, az országaink telve vannak ilyen pusztai kereszténységgel. De hogyha a pünköst kenyeréhez érkezünk el,
1: fulfilled in the power of the risen Christ,
0: ami az Úr, a feltámadt Úr, feltámadt Krisztus erejében válik valóra, dicsőségesen, akkor ennek a természetfeletti életnek a kovásza.
1: Then we are abundantly fed,
0: bővölködő módon vagyunk ellátva és eszünk,
1: empowered to be the answer to everybody's need on the face of the whole
0: earth. De bőven felruháztatunk erővel arra, hogy a világban lévő emberek szükségleteit is betöltsük.
1: By eating that bread we can feed the whole world.
0: Azáltal, hogy ebből a kenyérből eszünk, az egész világnak tudunk adni élelmet.
1: You read all this in John chapter 6 after the feeding of the 5000.
0: János 6-ban az 5000 megetetése után olvasunk erről.
1: Until the power of it is coming to your life.
0: Tanulmányozzátok az írást mindaddig, ameddig az annak ereje az életetekre nem száll. És ami be nem tölti ennek az ereje azoknak az életét, aki a gyülekezetetekbe tartozik.
1: Now, they hear these disciples sitting in the boat in Mark 8.
0: Tehát itt vannak Márk 8-ban, tanítványok a hajóban ülnek.
1: Jesus, aware that they were reasoning among themselves, said, "Why do you reason because you have no bread?"
0: Miért? Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek, hiszen látta Jézus, tudta Jézus, hogy tanakodnak.
1: Do you not yet perceive or understand? Is your heart still hard?
0: Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek, még mindig olyan kemény szívek vagytok.
1: Having eyes, do you not see? Having ears, do you not hear?
0: Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok.
1: Don't you remember?
0: Nem is emlékeztek?
1: When I broke the five loaves for the 5000, how many basketfuls of fragments were there?
0: Amikor az öt kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyér darabokkal?
1: They said 12.
0: Így szóltak, 12.
1: And what about the 7 and the 4000? Let's speed it up, not read everything.
0: És amikor hét kenyeret törtem meg a 4000-rel, most hadd gyorsítsuk fel, nem olvasunk mindent.
1: They said 7.
0: Hát azt mondták, hetet.
1: And verse 21.
0: 21. vers.
1: He says, how is it you don't understand?
0: Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek, hogy lehet ez?
1: Now I read that some years ago.
0: Néhány évvel ezelőtt, amikor ezt olvastam.
1: And I got on my knees. I said, God, I haven't got a clue what you're talking about.
0: És azt mondtam, Uram, fogalmam sincs, hogy miről beszélsz.
1: What do you want to tell me here?
0: Mit akarsz nekem mondani ebben, Uram?
1: And he graciously opened this up to me.
0: És kegyesen megnyitotta ezt előttem.
1: And what he was doing was,
0: azt tette,
1: I've got to say this very quickly,
0: nagyon gyorsan kell elmondanom, mert fogy az időm.
1: What he was doing was the feeding of the 5000.
0: Az 5000 megetetésében.
1: Well, let's call it 20,000 beside men and women and children.
0: Hívjuk 20,000 megvendégelésének.
1: It was a picture of the church,
0: nőkkel és gyerekekkel együtt.
1: To come to Jerusalem.
0: Ez az elközelgő jeruzsálemi gyülekezet képe volt, előképe.
1: Now before his resurrection,
0: a feltámadása előtt,
1: the greatest number of disciples ever mentioned was 500.
0: Körülbelül 500 a tanítványok, a legnagyobb létszámú tanítványság, aki említve van az írásban.
1: But not everybody will be there at the same time.
0: Amikor Jézus a tanítványait tanította, nem mindenki mindig volt ott.
1: It was probably 200 or 300 people.
0: Valószínűleg 200-300 crowd. 200-300 fő volt a az általános hallgatósága, vagy általában ennyien
1: voltak.
0: És igazából nem szoktak hozzá ennél nagyobb tömeghez, aki komolyan Jézust akarja hallgatni.
1: Tehát
0: valószínűleg itt ezen a konferencián többen vagyunk, mint Jézus átlagos hallgatói létszáma.
1: And they could organize a crowd of 200.
0: 200-at még el tudtak szervezni.
1: He was saying, look out, something's coming, you better get ready for.
0: Szervezni azt mondták, és azt hangzik ki el, hogy valami közeleg, jobb, hogyha odafigyeltek.
1: Now all the churches that you represent here.
0: Az összes gyülekezet, akiket itt képviselünk.
1: I would prophesy that 80 or 90% of them are under 200 people, correct?
0: Azt profétálom most, hogy 70-80%-ban ezek a gyülekezetek 200 fő alatt vannak, így van? De hadd mondjam el nektek, hogy eljön a változás ideje. És jobb, hogyha felkészültek. És az apostolokat arra akarta felkészíteni Jézus, hogy amikor a tömegek megjelennek, hogyan kezeljék őket.
1: We were praying powerfully for God to send thousands and thousands into the kingdom from the nations we represent.
0: Erőteljesen imádkoztunk, hogy ezreket és ezreket küldjön Isten minden nemzetben, akiket képviselünk a királyságba.
1: Suppose it happens, would you know what to do?
0: Tételezzük fel, hogy megtörténik. Tudod, hogy mit tegyél ezekkel a tömegekkel? Jobb, ha megtanulod a 20,000 ember etetésének a
1: They were told to sit down in companies of between 50 and 100 men.
0: Azt arra tanította Jézus őket, hogy 50 és 100-as csoportokba, férfi 50 és 100 férfi csoportjába
1: üntesse
0: le őket, és az ezekhez kapcsolódó nőket és gyerekeket. Tehát körülbelül a közösségek 100-tól 400 főig
1: terjedne.
0: És körülbelül 80-100 ilyen csoport ül szerte
1: a mezőn.
0: Az apostolok oda jönnek Jézushoz, fogják a kenyeret és a halat, amelyet természet feletti módon megsokszorozott az Úr, és ők viszik el személyesen, és megetetik az embereket. Az apostoli csapat az egész közösséget, az összes tömeget, az egész tömeget kellett volna, hogy tudja megetetni. Ez várt rájuk. Két éven belül, pünkös napja után két évben belül a gyülekezet 20 000-es létszámra növekedett.
1: Exactly the number that Jesus fed
0: pontosan az a szám, mint amit profétai jelként Jézus megetetett fizikailag.
1: And he's giving the structure of how such crowds are to be accommodated.
0: És megmutatja Jézus azt a struktúrát, hogy hogyan lehet megetetni ekkora tömeget.
1: They're to have community life in 100 to 400.
0: Legyenek közösségi életben 100-400 fő egyszerre, egyben, viszont folyamatosan mindegyik ilyen közösség kapjon apostoli tanítást, apostoli ráhatást, de egy osztatlan tömeg kell, hogy maradjanak. Látjátok ezt a képet? És minden, ami az 5000 vagy 20 000 megvendégére etetésével kapcsolatban van.
1: Now, if you study biblical numerology,
0: hogyha a bibliai számtant
1: tanulmányozod,
0: van ennek egy teljesen bibliai erőteljes dimenziója, vagy pedig teljesen elrepülhetsz az ilyen számmisztikába.
1: Cuckoo land. That must be a German for cuckoo land. Okay, it's just it's a crazy place. Okay. Now we've got to stay in the balance without rejecting this and yet not going overboard.
0: A bibliai számtanban egyensúlyba kell maradnunk, anélkül, hogy visszautasítanánk ezt, de nem is szabad elszállnunk. Szellemi jelentősége van a számoknak.
1: And what you'll find is everything to do with the Jews is in fives and twelves.
0: A zsidók ötösével.
1: The Old Testament, 39 books.
0: 39 könyve van az Ószövetségnek. Ötösével és 12-esével csoportosítanak. A törvény 5 könyve. 12 történelmi könyv. 5 könyv, 5 nagy könyve a zsoltároknak. 5 költészeti könyv, 5 fő nagy proféta, és 12 kis proféta. Így jön ki a 39.
1: 5-12-5-12-5-12. So this is telling me this is the Jewish church, the first city church. This Jesus feeding the 5,000 was to give them an allegorical picture of how they were to do it.
0: Az első képben az 5000 megetetésénél allegorikus képet ad, hogy hogyan végezzék majd a munkájukat.
1: When we start talking about the whole world,
0: amikor már nem az egész világról beszélünk, akkor amikor az egész világról beszélünk, akkor mindig 4 és 7
1: ismétlődik.
0: Tehát arra utalt, hogy a következő városgyülekezet, ami egyébként Antiochia volt, az teljes egészében pogány
1: lesz.
0: És nem kis elszigetelt gyülekezeteket kell, hogy létrehozzanak, hanem egy nagy közösséget.
1: Another thing I have to say is that the first mission trips of the Apostle Paul.
0: Hogy Pál apostol első missziós útjainak vagy útjának is ez a stratégiája.
1: He always went to the major city. It comes again and again.
0: Mindig és ismét előjön, hogy egy nagy városba, fővárosba megy, Filippibe, Macedónia fővárosába vagy egy jelentős városába. Belemehetnénk ebbe, de nincs időnk. A stratégia az, hogy az elsődleges várost vedd be, és onnan a kisebbeket.
1: Now we've copied this exactly in Bombay, India.
0: Bombayban, Indiában ugyanezt másoltuk le.
1: And as a result, we've got these mighty city churches, which are not divided into bits and pieces.
0: És ennek eredményeként 90 városgyülekezetünk van, amelyek nincsenek részekre osztva.
1: And we're working under Pradesh in the capital city of Hyderabad.
0: És Andhra Pradesh fővárosában,
1: Hyderabadban van. The state of Andhra Pradesh, the central province.
0: A központi terület Andhra Pradesh területekre van felosztva.
1: Több mint
0: 70 millió ember él abban az egy államban.
1: When I went there in 1980, it was totally Hindu. There were no
0: significant 1980-ban oda érkeztem, teljesen hindu volt, semmi keresztény nem volt ott.
1: And I began to work with John Babu. His son Mohan has now taken over. His dad's gone to be with the Lord. I'm still here.
0: John Babu-val kezdtem el dolgozni. Az ő fia átvette a munkát, mert az apukája már az Úrral van. Én még
1: mindig itt vagyok. But God gave us a strategy.
0: De Isten adott stratégiát.
1: The state is divided into 370.
0: Az az állam 370 tárlukra van osztva, ami így hívják, hogy tárluk.
1: And a taluk is like an English county. What do you
0: call it? A taluk pedig, amit magyarul megyének mondanánk, ehhez hasonlít.
1: And then in every county there's a, what we call a county city. The major city is the political and administrative center for that whole
0: region. A politikai és administratív közszolgálati vagy közigazgatási centruma annak a megyének.
1: We didn't go to the villages, we went to
0: nem
1: the main city
0: mentünk,
1: and took the main city every time.
0: A fő városba, erre a székhelyre, megyeszékhelyre mentünk, és azt vettük be.
1: We now have 307 taluk cities where we've planted a living church. That's just in 20 years.
0: Most már
1: 25 years.
0: 25 év alatt 307 ilyen városgyülekezetünk van ott.
1: And from the taluk headquarters, the major city, then we reached out to the villages.
0: És aztán a taluk központi városából pedig elérjük a környező falvakat.
1: Hyderabadban, a city of 4 million people,
0: 4 milliós város.
1: We have 18 congregations scattered over the city, which
0: gyülekezet van városszerte, de ez egyetlen egy gyülekezeti közösség maradt. Tehát 18 közösség és egy gyülekezet maradt.
1: It has one eldership.
0: Egy vén
1: plurality of apostles and prophets in Ephesian 4 ministries.
0: Apostolok és proféták és Efézus 4:11 szolgálók közössége, aki vezeti az egészet. Egy pénzügyi központ, amiből minden adminisztráció folyik. És egy apostoli tekintély, ami alatt, vagy amiből ki vannak küldve a csapatok egész Andhra Pradesh államba. Ezeket tesszük. Azért, mert biblikusak, és azért, mert működőképesek, 100%-osak. Hadd fejezzem be ezzel. Rögtön azután, hogy Jézus erről a két példázatról beszélt, hoznak hozzá egy vakembert.
1: The blind man represented the spiritual condition of those disciples.
0: A vak ember azoknak a tanítványoknak a szellemi állapotát jelképezi.
1: He says, how is it you can't see anything? How is it you can't understand?
0: Hogy lehet, hogy nem látjátok, hogy nem értitek?
1: Then they brought the blind man to him.
0: És akkor oda hozzák
1: az állapotot. Notice the first thing that Jesus did.
0: Nézzük csak meg, mit tesz Jézus először.
1: Verse 23.
0: 23. vers.
1: He took him, literally translated, he took him out of the village.
0: Kivezette őt a faluból, szó szerint ezt
1: olvasunk. Just translate it village, whatever it says in the journal.
0: Bármi is van a fordításban, faluból
1: vezette. See, this guy, like pretty well every pastor I know, has a village mentality.
0: Bárkit, akit ismerek, vagy nagyon sokat, akit ismerek, pásztorok, falu mentalitása van.
1: Soha
0: nem látják a várost, és nem vesznek részt a 20 ezer ember megvendégülésében, mert a falunál elrekedtek.
1: So when this blind man came to him,
0: tehát ide jön ez a vakember
1: hozzá. He was a physical picture of the spiritual condition of his disciples.
0: Az ő tanítványai szellemi állapotának.
1: He gets him by the hand.
0: Megfogja, kézen fogja.
1: He leads him out of the village.
0: Kivezeti őt a faluból. ezt olvassuk.
1: You won't see anything while you're still in the village.
0: Semmit nem fogsz látni, míg a faluban vagy.
1: Then he prays for him.
0: És aztán imádkozik.
1: And it's the only case where he's not instantly completely healed.
0: És ez az egyedüli eset, ahol nem rögtön gyógyul meg az ember.
1: He's partially healed.
0: Csupán részlegesen gyógyul meg.
1: Vague shadowy shapes.
0: Most már árnyékokat lát, mint a fákat.
1: Like trees walking.
0: Az embereket úgy látja, mint mászkáló fákat.
1: Now that's the condition of many of you as you've come to this conference.
0: Ez sokótok állapotát jelzi, akik itt vagytok ezen a konferencián.
1: Many new things have been shown to you.
0: Sok új dolgot mutattak meg nektek.
1: The lights are coming on.
0: Jön, felkapcsolták a fényt.
1: But you can't see clearly yet.
0: De még nem látsz tisztán.
1: Don't exaggerate the degree to which you understand.
0: Ne túlozd el azt a fokot, ameddig megérted a dolgokat. Légy őszinte azzal, hogy hol tartasz, ezeknek a dolgoknak az egyértelmű tisztán
1: meglátásában.
0: Ha ez az ember azt mondta volna, ez a vak, hogy igen, most már mindent látok tisztán, miközben csupán ilyen árnyékokat látott,
1: akkor
0: élete hátralevő részében ebben az állapotban maradt volna.
1: He was totally honest.
0: De teljesen őszinte volt.
1: Well, I'm not totally blind anymore.
0: Azt mondta, már nem vagyok teljesen vak.
1: But I can't see things clearly.
0: De nem látom tisztán a dolgokat, csupán árnyékokat.
1: Then Jesus touched him a second time.
0: És akkor Jézus ismét megérintette őt.
1: And then he saw everything clearly.
0: És aztán mindent tisztán látott.
1: And that's what's going to happen to you.
0: És ez fog veled is történni.
1: If you persevere in these things after this conference.
0: Ha kitartasz ezekben a dolgokban, a konferencia befejezte után is,
1: God will give you perfect eyesight.
0: Isten fog tökéletes látást adni neked.
1: The last words of Jesus to this man were,
0: és Jézus utolsó szavai ennek az embernek így hangzottak.
1: Don't go back into the village.
0: Még a faluba se menj be, ne menj vissza a faluba. Könnyű úgy elmenni erről a konferenciáról.
1: Wow, what a vision, what a
0: hogy azt mondod, micsoda látás,
1: Then you get back to your own little church.
0: És aztán visszatérsz a kis gyülekezetedbe.
1: 50-60 needy people.
0: Az 50-60 szükségbe lévő emberhez.
1: This tiny little local vision.
0: Ezzel a helyi kis látással.
1: And you let them suck you back into village mentality.
0: És engeded, hogy visszaszívjanak és visszarántsanak a falu mentalitásba.
1: And these notes that you've got.
0: És itt vannak a jegyzeteid, amit kaptál.
1: The excitement you had.
0: Ott van az az izgalom, ami bent töltött.
1: You put it on the shelf.
0: Elteszed a polcra.
1: Well, that's not very practical right now.
0: És azt mondod, ez most nem ez a gyakorlatias. Most ismét térünk vissza és figyeljünk azokra a falusi dolgokra, amik itt vannak szemünk előtt.
1: If you're going to change your nation,
0: ha meg akarod változtatni a nemzetedet,
1: if you're going to change your city,
0: ha a városodat meg akarod változtatni,
1: you better not lose the vision that God gave you during this.
0: Jobb, ha nem veszted el azt a látást, amit Isten ezek alatt a napok alatt adott neked.
1: Don't go back into the village.
0: Ne menj vissza a faluba.
1: But allow God to enlarge you and fill you and
0: nem engedd meg, hogy Isten kitágítson, és engedje, hogy lásd mindazt tisztán, amit ő láttatni akar.
1: And if we will be obedient to what he shows us.
0: És hogyha engedelmesek vagyunk annak, amit mutat.
1: Then we're going to be building Antiochs.
0: Akkor Antiochiákat, Tesszalonikákat.
1: And Ephesus, city churches.
0: Efézusokat, városgyülekezeteket.
1: All over the Balkan nations.
0: Építünk a Balkán minden országában.
1: And we'll pull the principalities of darkness down.
0: És lerántjuk a sötétség
1: and fill these nations with the glory of the kingdom.
0: És Isten dicsőségével töltjük be ezeket a nemzeteket. Álljunk fel és imádkozzunk. Jézus nevében imádkozzunk. Szeretném, hogyha valaki más imádkozna. Valaki gyorsan. Valaki, aki látja, hogy miről beszélek, és tudja, hogy miről beszélek.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Lord,
0: Uram,
2: we will just cling to the vision that you gave.
0: Oda tapadunk ahhoz a látáshoz, amit te adtál.
2: We're gonna see the spiritual city and hold fast on it.
0: Meglátjuk a szellemi várost és ragaszkodunk hozzá.
2: We're gonna see strong city churches, city centers, tabernacles of David raised up all over the Balkans and Europe.
0: Erős területi központokat, városgyülekezeteket, Dávid sátrait fogunk építeni és látni.
2: We will not stay in the village.
0: És nem maradunk.
2: Into the village.
0: Nem maradunk és nem megyünk vissza és nem maradunk a faluban.
2: Amen.
0: Amen.
2: We're gonna go and build the city.
0: Elmegyünk a városba és várost fogunk építeni.
2: And we pray, Lord.
0: És Uram, azért imádkozunk.
2: That the grace in us is so strong.
0: Hogy a te kegyelmed bennünk
2: so mighty, olyan it will enable us to
0: erős és olyan hatalmas legyen, hogy képessé tegyen bennünket arra, hogy mindezt, ami a te szavadban van, ezt megtegyük. A te szellemedet küldted belénk azért, hogy felruházzál bennünket képességgel, hogy te bennünk lakozást vegyél. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Befejezzük ezt az iskolánkat.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

Vannak olyan bácsik meg nénik, akik azt hiszik, hogy mi majomból születtünk. Apáiktól kaptam egy bibliát, amiben az van lerajzolva, hogy minket Isten teremtett. Az első embert úgy hívták, hogy Ádám, és Ádámnak a feleségét meg úgy hívták, hogy Éva.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: És nagylányod is itt van veled, mint kortárs segítő, Jánosi Teodóra, szervusz!
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt jöttetek el hozzánk, mert a mai szakértői rovatunkban, Teodora, a te szakértelmedre is szükségünk van. Biztonságban az online térben ez a mai rovatunk témája. Hát én azt gondolom, hogy csak Teodorát kéne hallgatni, bár nem tudom, Teodora, mi a véleményed, mi felnőttek is függők vagyunk?
3: Igen.
1: És mi mitől függünk? Mesélj.
3: Felnőttebb generációk, például így 25 és a felett, ők inkább a Facebookon lógnak többet, és néha nagyon furának érzem, amikor apa mondja nekem, hogy menjek le a TikTokra, miközben ő már körülbelül 2 órája Facebookon nézegeti, hogy kinek mi van az életével.
2: Görgetológia, tehát a teológia új ágazata, a görgetológia. Tehát,
1: ezt még így nem hallottam, de nagyon jó.
2: Illetve, ahogy említettem korábban, hogy a internetet felhasználó szerzetes, az pedig a felhasználó barát. Hát én a felhasználó barát módon való használatról szoktam beszélni a diákoknak. Én nem azt mondom, hogy zéró képernyő idő, bár 0-tól 3 éves korig a szakértők ezt javasolják, hogy egyáltalán ne adjunk a kisgyerekeknek, az adjuk még annyira fejletlen ezen a területen, hogy jobb, hogyha egyáltalán mellőznénk mindenféle képernyő használatot. De a felelős képernyő használatnál azt szoktam mondani, hogy én használom a közösségi médiát, meg én használom az internetet, vagy az internet használ engem. És néha a játékokban annyira beszippantanak a játékok, hogy észre se veszem, hogy 2-3 óra eltelt, vagy 5 óra, és még mindig benne vagyok a játékban. A játékkészítők gondoskodnak ezen, tehát annyira pontos méréseket tudnak már végezni, hogy szinte tudják, hogy melyik az a pont, amikor épp abba hagynám, akkor adnak 2 életet, vagy örök életet, vagy 15 perc ingyen életet, vagy bármit. Ne higgyük azt, hogy a véletlenül játszunk tovább, mint hogy kellene, ebben tudatosság van. De hogy milyen játékokkal játszanak ma a fiatalok, ebben kérdezném Teodorát, hogy így a korosztályában miket tapasztal. Én is sokat tanulok tőlük, tehát a fiam, lányom néha mondja, hogy apa, megjelent egy új dolog, most ez van slágeren, most az van slágeren, most erről szól a közösségi felület, és szokták mondani, hogy miért nincsenek a 10 évesek a Facebookon, mert hát ott vannak a szülők. Tehát azért átmentek egy másik világban, de most már azt látom, hogy cégek is egyre többen megjelennek a TikTokon, vagy olyan tartalmakkal, ami értéket közvetítene. Én azt szoktam mondani, hogy az internet az lehet egyszerre kincses bánya, hogy rengeteg jó dolgot is meg lehet találni, vagy lehet szemétdomb is. És az a felhasználó dönti el, hogy épp melyik irányba megy. Azt szoktam mondani, hogy a képernyőre teszünk különböző védőket, hogy ne jöjjenek be különböző vírusok. Vajon a szívünk előtt ott van-e a védő? Hogy mit engedek be a szívembe? És azt mondja az Isten igéje, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, abból indul ki minden élet. Hát egy kicsit majd erről az oldalról is beszélünk, hogy ezeknek a játékoknak, meg a közösségi média által fogyasztott tartalmaknak milyen hatása van az életünkre, az értékrendünkre, vagy akár a hitrendszerünkre.
1: Országszerte tartotok előadásokat fiataloknak, önismeret, szerhasználat, rengeteg a téma. Amikor az online térről van szó, akkor is ugyanolyan nyitottak a fiatalok arra, hogy ezt átbeszéljétek, Teodora?
3: Itt inkább azt veszem észre, hogy általában ezt elnevetik, ezt a témát. Mondjuk úgy, hogy ebben egy kicsikét a felnőttebb generációknak is szerepe van, mivel hogy annyira túl használják ezt a függőség, telefonfüggőséget és hasonlókat, hogy...
1: Mármint kik?
3: A szülők.
1: Hát, hogy túl sokat beszélünk erről, hogy a fiatalok...
3: Nem, hanem olyan dolgokra is mondjuk, hogy ránéz a telefonjára, és akkor jaj, ne legyél ekkora egy függő, hogy konkrétan immunissá válnak erre a szóra, és amikor tényleg már probléma van, akkor úgy vannak vele, hogy ezt már hallottam, tudom, azt, hogy ránézek a telefonomra, jól van, békén hagysz már, hadd folytassam?
1: Mármint mondják ezt a fiatalok. Na, és akkor ezek után mi a válasz? Akár mondjuk a te részedről, mint kortárs segítő részéről, akinek szintén van mobiltelefonja, okostelefonja, használod a social media felületeket, mindent használsz egyébként?
3: Nekem Instagramom és TikTokom van, meg Facebookom, de egyikre se posztolok, mert én úgy vagyok vele, hogy inkább a jelenben élek, mint hogy azon idegeskedjek, hogy meg legyen a tökéletes kép, hogy a tökéletes életemet kirakhassam az oldalamra, meg szerintem ez egy olyan felületet nyit meg, hogy még amikor mondjuk az 1990-es, 80-as években sulin belüli bántalmazáskor gyerek hazamegy és nem érik el, így hazamegy, és az online felületeken keresztül is lehet
2: 0-24-be kaphat valaki bántást.
3: Bántalmazni.
1: Feri, te hogy látod, amikor ez a téma a fiatalok felé, az online tér, vagy annak a veszélyei, a biztonság, nem unják még a fiatalok ezt a témát?
2: Azt látom, hogyha az ember egy kicsit megkapargatja a fejszínt, és akkor csak ennyit kérdezek, hogy ha készüléket megmutatja, hogy mennyi a heti képernyőidőt, vagy megkérdezem, hogy ki az, aki már 5-6 óránál többet játszott egy játékkal, és akkor vannak erre jelentkezők, vagy ki az, aki behajította már a kontrollert a tévébe, vagy csinált valami olyat, amit nem kellett volna, akkor kiderül, hogy erre is vannak jelentkezők. Tehát amikor mondjuk konkrét játékot megnevez az ember, hogy na ezzel játszottál, és akkor ez is ez, akkor úgy elmosolyodnak. Tehát elég például megkérdezni azt, hogy a közösségi média születésnapodon felköszöntenélek, hány évvel lenne idősebb. Hát van, aki 10-et mondott, van, aki 20 évet, van, aki 4 évet, mondom, már ott hazudunk. Az egyik keresztény tini táborban tartottam erről előadást, hogy vajon Jézus, ha ma élne, hogyan használná a közösségi felületet. Illetve az volt a témám, hogy a bibliai értékrendnek megfelelően milyen lenne a közösségi média gyártásom, vagy a közösségi média fogyasztásom. Hogyha tudnám azt, hogy Jézus ott nézi velem azokat az oldalakat, vagy azt, amit... És olyan érdekes volt ez a beszélgetés. Az egyik oldal az volt, hogy Jézus teljesen elzárkózna, és nem menne föl a közösségi oldalra. A másik pedig azt mondaná, hogy felhasználná a missziójába, hogy még több emberhez eljusson az üzenete, de odafigyelne a tartalomra, odafigyelne a hitelességre, és odafigyelne, hogy ne hazudjon, és ne építsen föl egy hamis világot az online térben. Néha már az online térben való életünk és a valós életünk között szinte köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, és szinte próbáljuk egymást túllicitálni, hogy én ide mentem nyaralni, akkor én bevágok még nagyobb képet, hogy hol voltam. A másik oldal meg kicsit ez a régi film volt, a Truman Show, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális az üzenete, a hazugságra épített világ. Amikor az egész meg van tervezve, és ő nem tudja, hogy még a legjobb barátja is egy színész, statiszta vagy a felesége, és akkor állandóan mutatta a dolgokat, hogy mondják neki, hogy épp most mit kell mondani, vagy hogy, és amikor Truman szembesül azzal, hogy az egész életem egy hazugság, akkor néha ezt élem meg a fiataloknál, hogy minden, hogy jó meg van csinálva az Instán vagy a kifelé, de a normál emberi kapcsolatokban meg hiányt szenvedek.
1: Adtál nekünk most jó tanácsot ezzel kapcsolatban, nem is egyet. Végezetül Teodora, hozzád fordulok. Kérlek, mondj valami jó tanácsot felnőtteknek, és a te korosztályodnak is, 18 éves vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljunk az online térhez. Apa nagyon sóhajtott. Csak azért, mert hogy a felnőttek felé is te is megfogalmaztál egyfajta kritikát, hogy ugye hát rátok szólunk, miközben mi is tekerjük a Facebookot. Igen. Akkor kezdjük a felnőttekkel. Mit mondanál nekik? Azon kívül, hogy hagyjunk benneteket békén.
3: Nem tudom, hogyha valahogyan próbálják, ha több programot, több családi programot, mondjuk társas játékozás, kint a kertben mondjuk egy kis kertészkedés, vagy egy biciklizés, amikor egy fiatal nincsen eléggé stimulálva, akkor megy a telefonra, és akkor kezd el görgetni. Hogyha ad a szülő olyan programokat, ami érdekli a fiatalt, és még akár kapcsolatépítő is lehet, akkor sokkal könnyebb ezt csökkenteni, de ehhez ugye a szülőnek is bele kell áldozni a időt.
1: És mit javasolsz a fiataloknak?
3: először is a posztolással kapcsolatban, hogyha valamit nem szeretné, hogy a főnököd, vagy a leendő férjed, feleséged megtaláljon rólad, HR-es,
2: vagy
3: bárki, akinél munkát vállaltál, megtaláljon rólad, akkor ne rakd fel. Mert lehet, hogy még most vicces, most így elmegy, most jaj, de buli, hogy itt vagyunk, minden, de közben, hogyha mondjuk a gyereked előtt nem vállalnád fel, akkor lehet, hogy nem olyan poszt, amit mindenképpen ki kell rakni.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és hozom a székesfehérvári Dávid sátor a gyülekezetébe járó testvéreknek a köszöntését, üdvözletét, különösen a katona Palit nem látom, hogy itt van, ugye nincs itt, mert akkor személyesen is el tudja mondani, úgy volt, hogy jön, de holnap utazik el egy hosszabb útra Albániába, és lehet, hogy valami közbe jött számára, és ő üdvözletét is hozom sok szeretettel. Az én testvérem beszélt mennyei Jeruzsálemről, hogy a mennyei Jeruzsálem jelenések könyvébe olvassuk a 21. fejezet, arról szól, hogy leszáll a földre, mint egy férje számára elkészített mennyasszony. És utána a 9. verstől végig ennek a mennyei Jeruzsálemnek a leírását adja, egy bepillantást ad egy angyalon keresztül Jánosnak, amit ő leír. És ez a mennyei Jeruzsálem az eklézsia, az egyház. És sokszor mi úgy gondolkodunk, és úgy beszélünk, és a teológiánk olyan, és a gyülekezeti látásaink, tanításaink legtöbbször olyanok, hogy a mennyei Jeruzsálemről, amikor van szó, akkor valahogy a mennyei Jeruzsálemet a jövőbe helyezzük. A mennyei Jeruzsálemmel való találkozást, annak a képét, arról való gondolkozást, valahogy, amikor erről van szó, hogy mennyei Jeruzsálem, új Jeruzsálem, akkor valahogy az, mit tudom én, az ezer éves királyság, vagy még azutáni, az új ég és az új földre gondolunk, és valahogy a távoli jövőbe helyezzük azt. És Isten pedig, én hiszem, hogy meg akarja erősíteni Isten népének a szívét, gondolatait, gondolkozásmódját ezekben a napokban, és hiszem, hogy ezt nem csak egy-egy emberben, hanem szerte. Bárhova mész, egyre inkább azt látom, én nem találkoztam a testvérrel, most életemben először, de ugyanazok jöttek ki belőle, és nekem is ez bátorító, hogy a mennyei Jeruzsálem már itt van, létezik. A kérdés az, hogy mennyire látjuk ezt meg, és mennyire tudjuk azt lehúzni ide, föld közelbe, mert minél inkább megközelíti a mennyei Jeruzsálem Budapestnek a földszintjét, meggyőződésem, hogy Budapest városa annál inkább meg fog változni. Mi Székesfehérváron lakunk 2000 óta, akkor költöztünk oda, innen Budapestről, és most hiszem, hogy nekünk az elsődleges feladatunk most az ott, abban a városban, az csak valamivel több mint 100 000 lélekszámú város, hogy arra a városra a mennyei Jeruzsálem jelenlétét minél közelebb behúzzuk. És erről szeretnék ma beszélni, a mennyei Jeruzsálemről. És ez azért is bizonyság, mert én nem, mondom, hogy nem ismertük még, sosem nem találkoztunk egymással, se nem beszéltünk előtte se. Friedhelm testvér. De hiszem, hogy Istennek van üzenete ezzel kapcsolatban. Először a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből szeretnék felolvasni néhány verset, a 18-tól egészen a 24. versig. Zsidókhoz írt levél 12, 18-tól 24-esig. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, vagy lángoló tűzhöz, sűrű homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogásához, vagy pedig kijelentéseknek az erőteljes szavához, amelyet akik hallották, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó. Mert nem bírták ki, ami parancsolva volt. Még ha oktalan állat is ér a hegyhez, kövesztessék meg, vagy nyillal lőjék le. Ez volt a parancs. És olyan rettenetes volt a látvány, hogy Mózes is azt mondta, megijedtem és remegek. hanem oda járultatok Sion hegyéhez, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Amen. A 22-es vers azt mondja, hogy hova csatlakoztunk, hova mentünk, amikor megtértünk és újjászülettünk. Az újjászületéssel azt mondja, hogy a Sion hegyéhez, az élő Isten városához és a mennyei Jeruzsálemhez oda kapcsolódott be a te szíved, oda kapcsolódott be az életed. És hogyan? A Sion azt jelenti, hogy hegytömb, vár, erősség, messze sugárzó, felállított emlékmű jel. Emlékeztek, hogy 2 Sámuel 5-ben, amikor Dávidot megkeresi, az összes 12 törzsnek a vezetője, és királlyá kenik, a királyként való 12 törzs, ahogy királyként elfogadta, fölkente, elismerte, mint a 12 törzs fölött levő, egész Izrael fölött levő király, az első dolga az volt, hogy elfoglalja Jeruzsálem várát, a Sion várát, mert maga az alsó város már az izraelé volt. De volt a hegy, és ott volt többek között a Sion hegye, és ott volt a vár, amit a jebuzeusok tartottak a kezükben, amit egész Józsué óta nem foglaltak el. Az mindig a jebuzeusoké maradt. Az első tevékenysége, ténykedése Dávidnak az volt, amikor királlyá lett, hogy a jebuzeusoktól elfoglalta és bevette Sionnak a várát. Ez volt a 2 Sámuel 5-6 és a 7-es versben. Miért olyan lényeges ez? Én hiszek abba, hogy Dávidnak a királysága valamilyen módon példázza a Isten királyságát, és egy profétikus üzenet van Dávid királyságán keresztül a Bibliában a Szent Szellem által hozzánk Isten királyságáról. Hasonlóképpen a Jeruzsálemről és a Sionról pedig van egy profétikus üzenet az egyház számára. És a Galata 4-hez, hogyha odalapozunk, akkor Pál apostol egyértelműen beszél is erről, és azt mondja a Galata 4, 22-től 28. versig. Halleluja. Megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt. Egyik a szolgától, a másik a szabadtól. A szolgától való tesz szerint született. Emlékeztek, hogy született az a gyerek? Izmael. Ábrahám kapott egy ígéretet Istentől, hogy lesz neked egy gyereked. Egy fiat születik. Isten azt nem mondta, hogy kitől, csak azt, hogy Ábrahámtól. Várta, eltelt 10 év, várta, nem jött, megint elteltek évek, és hát már nem tudom, hogy mit beszélgettek az évek során Sárával. A Sára végül is azt javasolta, hogy itt van az én szolgáló lányom, hájj vele, és így lett Izmael. De Izmael után egyértelműen szólt az Úr, hogy Ábrahám, Sárától lesz a te fiad. Miért nem mondta ezt Isten előtte? Egy csomó problémát megspórolhatott volna Ábrahám is, a ma élő embereknek is, országoknak, népeknek, nemzeteknek is. Isten nem szokta elkapkodni a dolgokat. Ő ráér, nem ideges. Azt mondja, hogy ezek mást példáznak, tehát 23-os, a szolgálótól tesz szerint született. Tesz szerint. Amikor vannak ígéretek Istentől, és hogyan akarom, hogy az megvalósuljon. beleadok mindent testből, és minden olyan képességemet latba vetem és talentumomat, ami az életemben van, és megpróbálom a magam képességei szerinti legjobbat adni Istennek, még abból is csak egy nagy Izmael lesz. A szabadtól való pedig az ígéret által született. Ezek azt mondja, hogy valamit példáznak, mert azok a két szövetség. Az egyik a Sinai hegyről való, és szolgaságra szült, ez Hágár. Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában hasonló a mostani Jeruzsálemhez. Ugye, amikor imádkozunk azért, hogy ott van a Zsoltáros, hogy imádkozzatok Jeruzsálem békességéért, a keresztényeknek túlnyomó többsége, azt gondolom, hogy 100-ból több mint 90 a földi Jeruzsálemért imádkozik. És meggyőződésem, hogy Isten szelleme pedig üzen, itt nem csak a földi Jeruzsálemről van szó, Friedhelm, ahogy ő is mondta, hanem azt mondja, hogy Hágár a Sínai hegy Arábiában hasonló a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen a fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem a szabad. Ez pedig mindnyájunknak az anyja. Mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szősz. Vigadjál és kiálts, aki nem vajúcs. Mert sokkal több az elhagyott magzatja, mint akinek van férje. Mi pedig atyám fiai, Izsák szerint ígéretnek a gyermekei vagyunk. De ahogy akkor a tesz szerint született, üldözte a szellem szerint valót, ugyanúgy most is. Mit mond az írás? Üzd el a szolgálót és az ő fiát is, mert a szolgáló fia nem fog örökölni a szabadnő fiával. Ezért, atyám fiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadnak a fiai vagyunk. Amen. A 26-os versben azt mondja, hogy a magasságos Jeruzsálem az mindnyájunknak az anyja. És én a te eredésedről, a származásodról, a mi eredésünkről, a származásunkról szeretnék beszélni. Ki a te anyád? Amikor azt mondják, hogy a te anyád, az én anyám, az a mennyei Jeruzsálem. A te anyád, az a mennyei Jeruzsálem. Kik az én testvéreim, és kik az én anyám? Kérdezte Jézus, amikor bent prédikált egy házba, tömeg vette körül, és jött az ő édesanyja, tesz szerinti anyja Mária testvéreivel, nem tudtak bemenni a házba, csak beüzentek, hogy hé Jézus, itt van az anyád meg a testvéreid, gyere ki, akarnak találkozni veled. Meg van még ott az egyik evangéliumban, azt is mondja, mert úgy gondolták, hogy elment az esze, és haza akarták vinni. És akkor Jézus csak egy kicsit félbeszakította, amit tanított, és azt mondta, hogy kik az én anyám? És kik az én testvéreim? Az én anyám, akik hallgatják, befogadják, és megtartják az én beszédemet. És azok az én anyám, és azok az én testvéreim. A magasságos Jeruzsálem, az a szabad Jeruzsálem, ez a te édesanyád. 2 Királyok 19.31. 2 Királyok 19.31. Azt mondja, Jeruzsálemből fog származni, vagyis onnan ered, abból növekszik, abból indul ki a maradék, és a megszabadultak a Sion hegyéről, mert a seregek urának buzgó szerelme cselekszi ezt. Ez azt jelenti, hogy honnan van a te származásod? Honnan van a te származásod? Jeruzsálemből. És nem a földi Jeruzsálemből, hanem a Galata 4.26 szerint a mennyei Jeruzsálemből származol te, abból tud kinőni, abból tud felnövekedni és elindulni az a nemzedék, aki a Sion hegyéről a szabadulást behúzza ide a látható világba. Joel 2-ben, a 23. vers. És emlékeztek ezekről a mondatokról és a körülötte levő mondatokról pünkös napján, amikor az első, amikor igazából megszületett az eklézsia. Betöltötte a tanítványokat a Szent Szellem, és elkezdtek új nyelveken szólni, profétálni, magasztalni Istent, és Isten magasságos dolgait különböző nyelveken általuk, nem tanult nyelveken is a Szellem által hirdették. Akkor először azt mondták ott az emberek, hogy na, ezek édesbortól, murcitól részegedtek meg. És azt mondja Péter apostol, hogy nem, hanem ez az, amiről a Szent Szellem előre szólt. Joel prófétán keresztül. Vagyis azt jelenti, hogy Istennek az apostola volt az, aki egy prófétai kijelentett igazságot elmondta, hogy ennek most van itt az ideje. Most van az, amikor elkezdett beteljesedni. Mert ha megnézed, azok a mondatok nem mindenbe teljesedtek be, mert ott azt mondja, hogy kitöltök az én szellememből minden testre, stb. Stb. És amit még Péter apostol is idéz, az, hogy a vér, a nap véré válik, és stb. Stb. Ez nem teljesedett be. Azt se láttuk, hogy az egész Jeruzsálem minden lakosára kitöltetett volna a Szent Szellem. De mégis azt mondja ott, Péter apostol a Szent Szellem által, hogy ez az, amiről Joel próféta beszélt. És ezekben a mondatokban hangzik el, hogy ti is, Sionnak fiai, Sionnak gyermekei, örvendezzek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint, korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban. Miért olvastam ezt föl? Azt mondja, hogy ti is, Sionnak fiai. A kérdésem az, amikor téged betöltött Isten szelleme, akkor te rád is vonatkozik ez a profécia? Igen, vonatkozik. Vagyis nem csak a te szerint Ábrahám gyermekei és leszármazottjai a Sionnak a fiai, hanem pontosan arról beszél, hogy szellem szerint van. Szellem szerint van ez az eredeztetés, szellem szerint van a származás. Honnan származol? Én a mennyei Jeruzsálemből származom. És ahogy betöltött Isten szelleme, ahogy újjászült tégedet a mennyei atya, és a fiúság szellemét beléd lehelte, az azt jelenti, hogy a te származásod, a te édes anyád, az a mennyei Jeruzsálem. A Sionból származol, a Sionból eredsz. Ez a te otthonod, ez a te hazád. Azt mondja tovább Izsaiás 8:18. Ismeritek, a zsidókhoz írt levél is ezeket a mondatokat idézi, amikor ugye ez a Krisztusra vonatkozik elsősorban. Íme, itt vagyok én és a gyermekek, akiket adott nekem az Úr jelekül és csodákul Izraelben, a Sion hegyén lakó seregek urától vagyunk mi. És ezt mondja Jézus, itt vagyok én és a gyermekek, az azt jelenti, hogy a Sion hegyén, aki ott van, a Sion hegyén a seregek ura van. Majd meglátod, hogyha elkezded mondjuk, kézbe veszed a Bibliát, és elolvasod az összes olyan Biblia helyet, ahol a Sion előfordul, akkor nézd meg, hogy ott Istennek milyen nevei fordulnak elő. Mert a Sionba nézd meg az ő seregek ura, seregek istene, hadakozó, vitézharcos, szentisten, győzedelmes, bosszúálló. Majd fogunk erről beszélni, a harcos Isten nyilvánul meg, szentségben és dicsőségben. És azt mondja, hogy tudnod kell, hogy honnan származol. Figyeld meg, emberek, amikor elérik a 30-40 évet, általában elkezdik keresni az ő gyökereiket. Hogy honnan származnak, honnan erednek. És lehet látni, hogy mennek kutyabőrök után, mennek a családfák után minél messzebb, annál jobb. És akkor, tudom én is, nekem is volt osztálytársam, végig tudta vezetni, hogy Mátyás király az ő apjának, az apjának, az apjának, az apja. Mátyás király seregébe volt, nem tudom micsoda, és ott kapott valami kutyabőr. Ez olyan szép dolog, fantasztikus. De az a helyzet, hogy ennél még messzebb akar vinni téged a gyökereidbe, az Úr. Hanem lásd meg, hogy benne gyökerezel a mennyei Jeruzsálembe. Benne gyökerezel Sionba, a Sion hegyébe. Onnan ered a te léted. Onnan ered a te lényed. Amen. 102. Zsoltár. 14-es vers. 102. Zsoltár. 14-es vers. Kelj föl! Könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. 15-ös. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimérik. És még a 22-est is felolvasom, 22-es vers. Azért, hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Tudod, miről szól ez a Zsoltár? Arról szól, hogy felszólítja, és kiállt az Úrhoz, a Zsoltáros, tehát a Szent Szellem, amikor téged betölt, az azt jelenti, hogy fölfakad belőled a mindenhatóhoz, a seregek urához, ezek a szavak belőled ugyanúgy fölfakadnak, és azt mondod, hogy Uram, kelj föl, és a Sionon könyörülj. Miért? Mert itt van az ideje, hogy könyörülj rajta. Ha megnézed a Septuagintába, itt kairosz szó van. Tehát az azt jelenti, hogy nem a karórával vagy napórával mérhető percek, órák sokasságával mért, egymás utániságával mért időről van szó. Nem időmérő eszközöknek a időpontjáról van szó, hanem az Isten szívébe eltervezett időszakról van szó. Amit Isten kigondolt és eltervezett, és azt mondja, hogy benned, amikor betelsz Szent Szellemmel, a Szent Szellem azt fogja fölhozni, és úgy kiállt belőled a fiúságnak a szelleme, hogy Uram, kelj föl, és könyörülj meg Sionon, mert itt van a kairosz idő. Itt van az a kegyelmi idő, hogy könyörülj rajta, mert eljött az, ami a te szívedben ott van már régóta, hogy miért van a Sion, és miért van a mennyei Jeruzsálem. És azt akarja Isten, hogy te legyél az az ember, aki betelve Szent Szellemmel kiállt az Atyához, hogy Uram, itt van az ideje. Itt van a kairosz ideje, a te szívedbe elrendelt idő, hogy a mennyei Jeruzsálem nyilvánvalóvá legyen. Izsaiás prófétánál a második fejezet. És a Mikeás prófétánál a negyedik fejezet szinte szó szerint ugyanazok. És érdemes odalapozni Izsaiás 2:2. Sok ének is szól erről, és biztos vagyok benne, hogy sok prédikációt is hallottál már róla. Lesz az utolsó időben, hogy erősen fog állni az Úrházának a hegye, minden hegyek fölött. Magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. Eljönnek sok népek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úrhegyére. Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből jön az Úrnak a beszéde. Amen. És a Mikeás próféta negyedik fejezet, első, második verse. Ugyanez, szinte szó szerint, Mikeás 4:1-2. Lesz az utolsó időben, hogy az Úrházának hegye minden hegy fölé helyeztetik. És felülemelkedik a halmokon, és népek özönlenek rá. Pogányok is sokan mennek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úrhegyére, és a Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, járjunk az ő ösvényein, mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből jön. Amen. Néhány dolgot mond itt. Azt mondja, hogy az utolsó időkben. Ez mikor van? Mikor van az utolsó idők? Most van, mert Zsidókhoz írt levél első fejezet, első verse azt mondja, hogy régen, hajdanán, sokféle módon szólt Isten profétáin és szent emberein keresztül, most pedig az utolsó időkben szólt az ő fia által. Amen. Tehát az azt jelenti, hogy most az utolsó napokat éljük. Vagyis, amit mondtam, a 102-es Zsoltárból a megszabott idő az már elkezdődött. Ami az Atya szívébe benne van, hogy ideje, itt van az Istentől rendelt ideje, hogy könyörüljön a Sionon, itt van az utolsó időkben, és azt kell mondja, néhányan azt kell, hogy mondják, hogy gyertek, menjünk fel az Úrhegyére. Tehát az azt jelenti, aki ezt mondja, még nem ment föl, hanem látja az Úrnak a hegyét, látja Jákob Istenének házát, látja a Siont, és látja a mennyei Jeruzsálemet. Máskülönben nem lehet ezt mondani. Máskülönben azt tudom mondani, hogyha én nem látom, de nem vagyok ott, hogy keressük meg. Vagy megyek veled, és megyek utánad, hogyha te látod. Én csak akkor tudom azt mondani, hogy gyere, és menjünk fel együtt a Sion hegyére, menjünk fel az Úr házához, menjünk a mennyei Jeruzsálemhez, hogyha tudom, hogy hova kell menni, és látom. És azt mondja a Zsidókhoz írt levél, amivel elkezdtük, hogy hova kapcsolódott be a te szíved? A te szellemed hol van? Hova ültettettünk mi be? És hova lettünk mi beoltva? Az Efezusi levél második fejezet, 6-7-es verse azt mondja, ahogy Jézus Krisztussal meghaltunk az utolsó időkben, és azt kell mondja, néhányan azt kell, hogy mondják, hogy gyertek, menjünk fel az Úrhegyére. Tehát az azt jelenti, aki ezt mondja, még nem ment föl, hanem látja az Úrnak a hegyét, látja Jákob Istenének házát, látja a Siont, és látja a mennyei Jeruzsálemet. Máskülönben nem lehet ezt mondani. Máskülönben azt tudom mondani, hogyha én nem látom, de nem vagyok ott, hogy keressük meg, vagy megyek veled, és megyek utánad, hogyha te látod. Én csak akkor tudom azt mondani, hogy gyere, és menjünk fel együtt a Sion hegyére, menjünk fel az Úr házához, menjünk a mennyei Jeruzsálemhez, hogyha tudom, hogy hova kell menni, és látom. És azt mondja a Zsidókhoz írt levél, amivel elkezdtük, hogy hova kapcsolódott be a te szíved? A te szellemed hol van? Hova ültettettünk mi be? És hova lettünk mi beoltva? Az Efezusi levél második fejezet, 6-7-es verse azt mondja, ahogy Jézus Krisztussal

0: azt mondja,
1: azt tudom mondani, hogyha én nem látom, de nem vagyok ott, hogy keressük meg. Vagy megyek veled, és megyek utánod, hogyha te látod. Én csak akkor tudom azt mondani, hogy gyere, és menjünk fel együtt a Sion hegyére, menjünk fel az Úr házához, menjünk a mennyei Jeruzsálemhez, hogyha tudom, hogy hova kell menni, és látom. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, amivel elkezdtük, hogy hova kapcsolódott be a te szíved? A te szellemed hol van? Hova ültettettünk mi be? És hova lettünk mi beoltva? Az Efezusi levél második fejezet, 6-7-es verse azt mondja, ahogy Jézus Krisztussal meghaltunk, föltámadtunk, fölültettettünk vele együtt a mennyekbe. Tehát fönt vagy, hol? Ott, ahol ő van. Péter apostol szintén azt mondja, hogy vagy az Efezusi levél első fejezet, 3. verse, hogy hol áldott meg tégedet Isten? A mennyekben áldott meg. Sokan úgy akarjuk az áldást elérni, átélni, hogy itt akarom átélni. Földi dolgokba akarok mozogni, és a természetes, materialista dolgaimat csinálva, emberi dolgaimat csinálva akarom Isten áldását átélni. És azt mondja, hogy ezek az áldások, minden áldás hol van? A mennyekben, a Krisztusban. Vagyis, ahhoz, hogy azokkal te találkozz és benne legyek, ahhoz szükséges, hogy meglássam, hogy hol a helyem mennyben. És bele kell ülnöm abba a helybe, bele kell ülnöm abba a székbe, amit elkészített nekem Isten. És az Jézus Krisztusban van. Én Jézus Krisztusban benne ülök. Benne élek. Benne létezek. És te is benne ülsz, és benne vagy, és benne létezel. És fölül minden hatalmasság, uraság, fejedelemség, erősség, familiáris szellem, vagy nemzeteket uraló gonosz sátáni erők fölött. Fölül van az életem. Betegségek, szükségek, félelmek, szorongások. Ezek fölött, fölötte van az életed. De csak akkor, ha megtalálod a helyedet, mert a te helyed a mennybe van. És meg kell tanulnunk mennyei helyeken élni. Meg kell tanulnunk mennyei helyeken járni. Meg kell tanulnunk a mennyei dolgokat meglátni. Azt mondja, eljönnek néhányan, nem, azt mondja, eljönnek sokan, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, a Jákob istenének házához. Itt egyértelműen azt mondja, hogy Istennek a háza az Úr hegye. Hogy tanítson minket az ő útjaira, járjunk az ösvényen, mert tanítás Sionból jön. Az Úr háza a Sion. És azt mondja, az ő beszéde Jeruzsálemből. Menjünk fel oda, mert az Úr hegye, a Sion, a mennyei Jeruzsálem. És Istennek a beszédét akarod hallani, Istennek az élő szavát, amit kijelent a Szent Szellem által. Ennek a gyülekezetnek az a neve, hogy élő ige. És ez fantasztikus. Teli találat. Az azt jelenti, azért tudsz itt ülni, mert Istennek a szava megelevenedett a te számodra valamikor. És utána újból és újból. És attól tudunk hívő életet élni, hogy Istennek az írott, vagy Istennek a bármilyen más, már kijelentett szava megelevenedik, ma életté válik benned. Ahogy Jézus Krisztus úgy tudott megszületni, azaz a Krisztus az örökkévaló, Istennek a fia, úgy tudott emberré válni, hogy az Isten kimondott szava hússá vérré lett Mária testében. Hasonlóképpen úgy tudunk ma, és úgy tudsz te is ma, Isten fiaként élni itt a földön, ha Isten szájából kijött szó hússá vérré válik benned. Akkor tudunk ő benne mennyei helyeken élni, járni, ha megesszük az ő szavát, megesszük az ő beszédét. És akár ízlik, akár nem. Ha voltál gyerek, valószínű, hogy volt.

0: voltál, vagy vagyis...
1: Akkor volt olyan ebéd, amit nem biztos, hogy szerettél. Lehet, hogy a spenót, a tökfőzelék, vagy lehet, hogy nem tudom mi, sárgarépa főzelék. Én csak egy dolgot nem nagyon szerettem, az a sárgarépa főzelék. Egyébként az összes többi szeretem. Tehát a kelkáposztát is szeretem, a spenótot is szeretem, stb. De most már megeszem a sárgarépa főzeléket is. De tudod, úgy van, hogy a keresztények válogatunk. Ó, nekem nem kell ez, nem kell az. Isten pedig azt mondja, hogy edd meg az én beszédemet. Mert nem tudod, hogy mi lesz benned hússá, vérré. Legyen egy olyan odaszállás mindegyikünkbe. Egyik barátom azt mondta, hogy elkötelezte magát, hogy minden egyes szó, ami Isten szájából kijön, elkötelezem magam, hogy hiszek benne, és rábízom az életemet. Minden egyes ígéret, ami Istenem a te szádból kijön, megragadom és igénylem. Amen. És minden egyes parancsolat, ami a te szádból kijön, eleve eltökélem és elkötelezem magam, hogy engedelmeskedni fogok neki. Akár tudom már, hogy mi lesz az, akár nem. Értem vagy nem, eleve elkötelezem magam, hogy meg fogom tenni. Amen. És így lesz hússá vérré. Menjünk fel az Úr hegyére. Menjünk föl az ő házához, az Úr házához. Menjünk föl a Sionra, menjünk föl Jeruzsálembe. Ugyanezt mondja Mikiás prófétán keresztül. 132-es Zsoltár. 13-as vers. Azért beszélek erről, nagy hévvel mondott, hogy miért kell kiabálni, még a mikrofont is lejjebb vettem, hogy azért kiabálok, megmondom őszintén, mert szeretném, hogyha bevenne a szívedbe, belevésné az Úr, ne tudjál elaludni, ne tudjál nyugton maradni, hanem egyszerűen menjél, menjél, húzzon, vonjon valami a mennyei után, a mennyei Jeruzsálem után. Amen. Ezek bennem annyira frissek, most az elmúlt héten fejeztük be több hónapos, folyamatos, minden heti sorozat, tanítás sorozatként a Melkizedek rendje szerinti papságról szóló tanítás sorozatot a gyülekezetbe. Csoportokban minden héten, már hónapok óta ezeket néztük. És most befejeződött, és most egy más téma lesz, tovább megyünk. A milyen eklézsiát épít Jézus Krisztus, ami most volt nyáron a Grazban a szóiskoláján. Igen, de ahogy Melkizedek rendje szerinti papságon gondolkoztam, elindult tovább a szívem, és elindult tovább a képzeletem is. Mert az van bennem, hogy egyszerűen ez mindez azért van, mert a Melkizedek, azt tudod, hogy hol uralkodik, és hol főpap? Jeruzsálembe. Sálem városába. Az örökkévaló városba. Aminek nincs kezdete, vége. És én a Melkizedeki papságnak a része vagyok. A testületi Melkizedeki főpapnak a része vagy. Az azt jelenti, hogy te is hol tudod a papi feladatodat, a papi elhívásodat betölteni. Csak menj be a mennyei Jeruzsálembe, mennyei helyeken. Azt mondja 132-es Zsoltár 13-as, mert a Siont választotta ki az Úr. Azt szerette meg magának lakhelyül. És azt mondja 14-es, ez lesz nyugvóhelyem örökre. Itt lakom. Ezt szeretem. 15-ös, élelemmel is megáldom gazdagon, szegényeit jól tartom kenyérrel. 16-os, papjait meg fölruházom szabadítással. És vígan örvendeznek a kegyeltjei. Ó, az azt jelenti, hogy a mennyei Jeruzsálembe olyan papok vannak, akiken rajta van a szabadító kenet. Ha ez nincs, az azt jelenti, hogy az nem onnan van. Az a pap nem onnan van. Jézus, amikor elkezdték az írástudók és a farizeusok cikizni, hogy te Belzebub által, a démonok fejedelme által űzöd ki a démonokat az emberekből, akkor Jézusot tudjátok a választ, de a vége, a konklúzió az volt, ha én kiűzöm, és Isten ujjával űzöm ki ezeket a gonosz szellemeket, akkor Isten királysága minden bizonnyal itt van. Vagyis Jézus azt mondta, hogy a démonoknak a kiűzése egyfajta bizonyíték és bizonyság, Istentől való bizonyíték, Isten királysága jelenlétéről. Azt olvassuk, hogy a Sionon, a mennyei Jeruzsálemen, Jeruzsálemben Istennek a papjai egyszerűen föl vannak ruházva a szabadításnak az erejével. Nem azt mondja, hogy akik hisznek, azok közül némelyek démonokat űznek, hanem azt mondja, hogy akik hisznek, az Úr Jézus Krisztus nevében démonokat űznek. Persze benne van ott még más is, hogy betegekre teszik kezeiket, és meggyógyulnak, új nyelveken szólnak, stb. Stb. Ez is benne van. Én csak arról beszélek, hogy ezt maga Jézus találta ki. De a Siont lakhelyül kiválasztotta az Úr. A Siont az Úr választotta ki, azért, mert megszerette, hogy ez magának, saját magának lakhelyül legyen. És Péter apostol mit mond? Péter apostol, első levele, második vers, ötödik vers, második fejezet, ötödik vers. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azt mondja az Úr, a Siont választottam ki, hogy az legyen az én hajlékom. A Siont választottam ki, hogy ott lakjam. Péter apostol pedig azt mondja, hogy ti vagytok az Úrnak a szellemi hajléka. Vagyis élő kövekből te belőled és belőlem épül föl az a szellemi ház, amibe az Úr lakik. Azaz te belőled és én belőlem épül föl a Sion, ha a megfelelő helyen vagyunk. Belőled és belőlem épül föl a szellemi Jeruzsálem, ha megfelelő helyen vagyunk. Amen. Jézus, ha megnézed a Bibliát, nagyon sok ember az emberiség történelmében, üdv történetébe, ahogy a Bibliát olvassuk az elejétől, látta a szellemi várost, az örökké tartó, örök alapokkal bíró várost, látta a mennyei Jeruzsálemet. És Jézus is látta. Azt olvassuk, hogy beszélt arról, hogy maga az eklézsia ez a város, amelyből kiindulva Isten királysága és Isten királyságának a kormányzása meg tud szilárdulni. Amikor Isten királyságának az alap okmányát egyszerűen deklarálta a hegyi beszéd, mi úgy ismerjük, hogy a hegyi beszéd a Máté 5-6-7, ott ugye elkezdi az első mondatokat, hogy boldogok vagy áldottak azok, akik, stb. Stb. Utána a 13-as, 14-es versben mit mond Jézus? Tehát egyből az Isten királyságának az alapokmányát, ahogy lefekteti, egyből azt mondja a 13-as, 14-es vers, ti vagytok a földnek sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, és nem lehet elrejteni a hegyen épített várost sem. Tehát te vagy, pontosabban Jézus nem azt mondta, hogy te vagy, hanem Jézus azt mondta, hogy ti vagytok. Itt jön be újból a testületiség. Én nem tudom egyedül megélni, de mi meg tudjuk élni, hogy mi vagyunk a hegyen épített város. A kérdésem az, hogy hol éljük a hívő életünket a hétköznapjainkba. Ha nem a hegyen, akkor nem vagyok a hegyen épített város része. De hogyha a hegyen éled, és a hegyen éljük, te is és én is a hívő életünket, és Jézus Krisztusban mennyei helyeken élek, és ott van az én helyem, bele vagyok gyökerezve a mennybe, mert az én anyám a mennyei Jeruzsálem, ott onnan származok, a Sion az én otthonom, az az én gyökerem, akkor az azt jelenti, hogy te és én, mi vagyunk a hegyen épített város. Amen. És akkor megyünk tovább. Jézus azt mondja, hogy igen, a levegő égben vannak erők. Vannak sátáni erők. János evangélium 16. fejezet. 7. verse. És utána a 8. is azt mondja, hogy az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én most elmenjek, mert ha nem megyek el, nem jön hozzátok el a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok, és ő, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Tehát a Szent Szellem, azt mondja Jézus, eljön, és megítéli a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És a 11-es vers azt mondja, mit jelent ez, hogy az ítélet szempontjából megfeddi a világot? Az, hogy e világnak fejedelme meg lett ítélve. E világ fejedelme le lett győzve. Jézus erről már beszélt akkor, amikor még nem történt meg a kereszt áldozat. A kereszt áldozatával egy totális győzelmet szerzett a levegő égben levő e világ fejedelemsége fölött. Ábrahám, zsidókhoz írt levél, a hit hőseiről szóló fejezet. Az elmúlt hetekben nagyon sokszor olvastam, én is, meg többször olvastuk közösen is, összejöveteleken, hétköznap is. A 11. fejezet, izgalmas. Olyan emberekről szól, akik példák, akik hősök, akik előttünk jártak, és láttak valamit, és Ábrahám is látott, látta a várost, amiről beszélünk. 8-as, 9-es, 10-es. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor el lett híva, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő, és kiment, és nem is tudta, hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben. Úrvárosa az ásatások szerint rendkívül fejlett infrastruktúrával bírt. Gazdag volt. Ábrahám se egy szegény gyerek volt. Tehát amikor kijött ő úrvárosából, gondoljatok csak bele néhány lappal, később olvassuk, amikor ugye Szodoma, meg ezeket a királyokat, meg az unokaöcsét is ugye leverték, a ellenséges királyok, akkor a házánál volt 318 kiképzett, harcra képzett harcos legény. Tehát volt egy kis magánhadserege. És akkor voltak azoknak feleségeik, voltak gyerekeik, tehát egy komoly csapat volt. Képzeld, kijön úrvárosából ez a gazdag ember, és akkor elkezd menni arra, amit Isten neki mond, fölér oda a Golán fensíkra, és akkor letekint, és látja, hogy tiszta homok az egész. Na, ezt vinn neked a továbbra. Hát puszta volt. Hát a Jordán mellett volt ilyen termőrész, amit az unokaöcs nagy finesszel ki is választott. Ábrahám meg nem ijedt meg, nem jött zavarba, hogy ú, Istenem, most elvitték még a kecskék, meg a jók elől is a legelőt, az unokaöcsém. Mi lesz most velünk? Nem jött zavarba, mert ő látott valamit. Látott valamit, amit nem látott az unokaöcsi. Látott valamit, amit nem láttak nagyon sokan, még az ő háznépe közül se. És azt olvassuk, 9-es vers, hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakott, Izsákkal, Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Képzeld el, nem állt neki egy várost építeni. Megtehette volna? Megtehette volna. Megtehette volna, hogy valamelyik forrásnál egyszerűen nem lesátorozik, hanem letáborozik és elkezd épületeket, égetett agyagtéglákból normális épületeket, és abba a kultúrába, ahol ő fölnövekedett, olyan fejlett civilizáció volt, hogy egy csomó dolgot meg tudott volna. Csatornázva voltak, és be voltak a házakba vezetve urvárosába a víz. Az ásatások szerint. És Ábrahám ezt ott hagyta. Ő neki a városba tisztessége volt. És kiment a pusztába. A skorpiók, meg a kígyók, meg a bogarak, meg a pókok közé. Miért? Mert látta a láthatatlant, ami az embereknek láthatatlan volt. Ő tudta, hogy Isten valami olyasmit kezdett el, valami olyasmibe kezdte el belevezetni, hogy én ha most elkezdeném azt építeni saját kezemmel azt a várost, az nem ugyanaz lenne. Ő tudta ezt, nagyon jól. 14-16. Mert akik így szólnak, nyilván kijelentik, hogy hazát keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, lett volna idejük, hogy visszatérjenek. Így azonban sokkal jobb után vágyódnak, tudni illik mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert készített nekik egy várost. Tehát Isten készített egy várost, és Ábrahám valamit megsejtett. Valahogyan megértette, hogy az a város, amit Isten készít, kulcs ahhoz, hogy az egész világ örököse legyen. Mert ugye ott van az ígéret, Rómaiakhoz írt levél 4. fejezet 13. versébe. Hogy nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak vagy a magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Tehát Isten megígérte, hogy az egész világnak az örököse lesz. És ez nem fért, én úgy gondolom, egy természetes intellektusba ez nem fér bele. De mivel Ábrahám hitt Istennek, ezért az ő bizalma által elkezdte egyre jobban megismerni Istent. És mivel ismerte Istent, amit mondott neki az Úr, azt ő megtette. És kihúzta úrvárosából, kiúzta a komfortfokozatból, a körülményekből, és teljesen rábízta magát Isten szavára. Olyan körülmények között kezdett el élni, amiben ma, ha azt mondod, hogy neked ezt kéne csinálni, nem vagyok benne biztos, hogy megcsinálnád. Csak akkor, ha ismerjük annyira az Urat. Ismernéd annyira az Urat. És tudod, hogy az a hang nem egy flúk, hanem a mindenható Istennek a szava. Akkor biztos vagyok benne, hogy engedelmeskednél. És megcsinálnád. De csak úgy habókra nem. Így van? És azt mondja, hogy Ábrahám valamit megértett, hogy ahhoz, hogy az egész világnak örököse legyen, valami köze van ennek a városhoz. És húzta, vonta, és ment ezután a város után, ahol csak látta. Ez a város vonzotta. Megértette Ábrahám, hogy az utódai, mint az égnek a csillagai, bár a földön működnek, és innen volt innen is kép, ugye, hogy itt a tengerpartján a homok. Tehát Isten olyan bölcsességgel szólt, minden egyes szavában fantasztikus bölcsesség van, előre is, évezredekre. Örökké valóságban levő igazságokat mondott ki, amikor csak egy tüsszentés volt akkor is. Vigyázz meg, az valahogy megértette Ábrahám, hogy az utódai, mint az ég csillagai a magasságban, a levegő égbe fogják egyszerűen elfoglalni az egész földet. Tehát ahhoz, hogy az egész föld örököse legyen, és az ő utódai az egész földet birtokolják, valahogy ráérzett és kijelentést kapott Ábrahám, hogy az nem véletlenül mondta Isten, hogy nézz föl az égre, és meg tudod számolni az ég csillagait? Na, annyi lesz a te utódod. És valahogy kapott kijelentést, hogy az ő utódai a mennyei helyeken járva és élve tudják birtokba venni a földet. Bármint a föld homokja, a tengerpartján a homok, itt a földön élnek. Fizikai testben igen, de szellemben ott vagy a mennyekben. 1 Mózes 12-ben, amikor a második, harmadik versben Isten megáldja Ábrahámot, azt mondja, hogy megáldalak téged, fölmagasztalom a nevedet, áldás leszel, megáldom azokat, akik téged áldanak, megátkozom azt, aki téged átkoz, és azt mondja, hogy megáldatnak te benned a földnek minden népe és nemzetsége. Ez hogy fér bele egy emberi elmébe? Ez csak a szív, a szellem tudja befogadni, mert Isten szellem. Nem az intellektussal értette ezt, nem gondolom, hanem a szívével elfogadta, és azt mondta, bármit mondasz, Uram, mindenható, örökkévaló, hatalmas, fenséges Isten, az úgy van. Értem? Nem. De akkor is úgy van. Értette, hogy Izsákból, ha föláldozza 14 évesen azt a gyereket, értette azt, hogy utána hogy fognak születni tőle a sok-sok megszámolhatatlan utód? Nem értette. De azt tudta, mivel Isten megígérte, hogy ettől a gyerektől lesz az összes utód, és mindenki megáldatik azon a gyereken keresztül, ezért tudta, hogy nem fog elmúlni. Ha föláldozom, ahogy Isten mondta, akkor is valahogy. Ha akkor föltámasztja Isten, vagy nem tudom, hogy de működni fog. Mert ismerte Isten és Istent, és bízott benne. És amikor azt mondta neki Isten, hogy áldás leszel, és te benned megáldatnak a földnek minden népei, nemzetségei, föltekintett az égre, és valamit látott, látta a láthatatlan, a szellemi várost. És tudta, hogy az ő utódai ezen a városon keresztül áldásul lesznek. És az ő magva, Ábrahám magva ki? A Krisztus. Nem sok mag van, csak egy van. És ebben az egy magban benne van minden ígéret, ámennélet ebben, vagyis minden áldás a Krisztusban az egy magban beteljesedett. És te ebben az egy magban benne vagy a Krisztusban, mert belekeresztelkedtél. Belemerítkeztünk bele. Így van? Vagyis azt jelenti, hogy a Krisztusban benne levőkön keresztül akarja Isten megáldani az egész földkerekségét. Itt van Budapest. Itt vagyunk október 23-a előtt. Néhány nappal. És nem akarok kitérni. De emlékeztetek meg arra, hány tízezer ember halt meg Dávid királysága alatt, Saul nemzeti buzgókodása miatt, amikor a gibeonitákat ki akarta törölni a föld színéről. Emlékeztek rá? Az egy nemzeti nacionalista büszkeség volt és buzgókodásból fakadt. És utána azzal engesztelte ki Istent, hogy 7 férfi leszármazottját föl kellett akasztani. És akkor békesség lett egész Izraelbe. Nincsen magyarok istene, ha keresztény vagy. Mert az démon. Vagy ördögi sátáni fejedelem. Nincsen magyar igazság. Mert megkérdezte Pilátus is, hogy ki az igazság? Mi az igazság? Ha 2 ember összevész, ha 2 párt összeveszik, feltételezem azt, hogy mind a 2 oldal a saját jó lelki ismeretéből, saját magának, amit mond, ő meg van győződve, hogy igaz. De most ki tesz igazságot? De egyértelműen mondta Jézus, az igazság az én vagyok. És nincsen pártállásnak, jobbról se, balról se, nincs igaza. Egy igazságunk van. És az Jézus Krisztus. Amen. Nincs népeknek, nemzeteknek igazságuk, történelmileg sem. Mert az kegyelem, hogy létezik a magyar nép. Az Abcsel 14-ben pontosan ezt mondja az írás, hogy Isten rendelt a népeknek határokat is, és rendelt időket is. Nem trianoni vétek az, és bocsáss meg, hogy ezt mondom, de muszáj kimondani, az nem egy nemzeteknek a vétke miatt van a Trianon, hanem a magyaroknak a vétke miatt volt a Trianon. Isten engedte meg. Nem volt jó. Senki sem mondja, hogy jó volt. De a hatalom az Úré. A hatalom az Istené. Ő az, aki uralkodik. A trónon ő trónol. És annak adja, akinek akarja. És ez most így lett. Egy dolgot tehetünk, hogy azt a kegyelmi időt, amit Isten adott ennek a népnek, megragadjuk, és behúzzuk ebbe a téridővilágba Istennek azt az ajándékát, lehetőségeit, elkészített pályáit, terveit, ami ott van a mennybe. Ezt tehetjük. Azt tehetjük, mint Isten népe, mint Isten gyermekei ezekben a napokban, hogy elhiszem azt, hogy te vagy az, és én vagyok, azaz mi vagyunk testületileg, az a nép, akin keresztül Isten meg akarja áldani, és meg tudja áldani Magyarországot és a városokat, így Budapestet is. Amen. Ábrahám valahogy megértette, ahogy Dávid is emlékeztek, hogy Ámós a proféciájába ezért mondja, és az Úr Ámost azért indította föl, hogy Dávid leomlott sátorát akarja fölépíteni, mert miért? Hogy a pogányok többi része is megkeresse az Urat. Ámos úgy mondja, hogy Edom maradéka. Azaz azt jelenti, hogy Adam, mert nincsen magánhangzó a héberbe, vagyis Ádámnak a többi része, az emberiség többi része is megkeresse és megtalálja az Urat. Dávid leomlott sátorát ezért építi föl. Nem azért, hogy legyen egy sátor. Dávid sátorának nem az a meghatározása, hogy ez Dávidé, hanem Dávid sátorának az a meghatározása, ahogy Isten meghatározta, ahol én lakom. A Sion hegye, a mennyei Jeruzsálem, az én hajlékom, amit kiválasztottam, hogy ott lakjam, és ti pedig, mint élő kövek, fölépültök szellemi házzá, és szent papságként, Melkizedeki papságként működtök ebbe a mennyei városba, mennyei Jeruzsálembe. Amen. Vagyis azt jelenti, hogy ez a mennyei város, mert Dávid is ebből valamit megértett, hogy az ő királyságának a sikere az a Sion hegyéről ered. A zsoltárjai erről beszélnek. A hatalom, a kormányzás, az erő, a tisztaság, a szentség, az igazságszolgáltatás. Az a Sionról jön. Az Úrnak az élő rémája. Az a Sionról ered. Ahol fölállította ő a sátrát. Dávid sátorát. És Ábrahám is valahogy, ahogy Dávid is megértette, hogy a mennyei város, ez a mennyei Jeruzsálem döntő fontosságú a föld fölötti uralmi helyzet megváltoztatásához. Hogy ne sátáni erők, ne nemzetek fölött levő gyűlölködések, megosztások, testvérháborúságok, évszázados vagy évezredes ellentétek uralják az emberek agyát, elméjét, hanem megváltozzon, és az emberek megszámlálhatatlan sokaságának a megtéréséhez vezessen ennek a mennyei Jeruzsálemnek az egyre lejjebb ereszkedése. Ennek a városnak a teljes dicsőségéről ugye a Jelenések könyve 21-es fejezet beszél. Ahogy olvastam. Nem fogom mindet felolvasni, de egy-két verset igen. Második vers. És én János láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára fölékesített mennyasszony. Vagyis Ábrahám, Dávid is látott egy várost. Látott egy királyságot. És látott egy sokaságot. Megszámlálhatatlan csillagok. És tudta, hogy ez a mennyei Jeruzsálem, ez a mennyei város a föld elfoglalásának és a megszámlálhatatlan sokaság learatásának a kulcsa is. Érted? És amikor Jelenések könyvébe látja János ennek a mennyei Jeruzsálemnek a dicsőségbe leereszkedését, 9-es verstől, csak egy-két mondatot, nem mindet, jött hozzám egy a hét angyal közül, szólt nekem mondva, gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem szellemben egy nagy és magas hegyre, megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, benne van az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló a legdrágább kőhöz, mint a kristálytiszta jáspishoz. Nagy és magas kőfala van, 12 kapuja. Kapukon 12 angyal, felírt nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei, és a város kőfalának 12 alapja, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Igen, ez még nem látjuk. Tudom, hogy amikor dicsőségben ez lejön, az egy fantasztikus dolog lesz. De ez nem azt jelenti, hogy ez nem létezik. Mert ez létezik. Jézus erről beszélt. Ábrahám már ezt látta. Pál apostol a Galata levélbe azt mondja, hogy ez a te édes anyád. Ez a mi anyánk. Ide tartozunk, onnan eredünk. A mennyei Jeruzsálem létezik már. És nem kell várnunk, hogy majd valamikor 1000 év múlva, az 1000 éves birodalom után majd leereszkedik teljes dicsőséggel, hanem azért vagyunk itt, hogy lehúzzuk, ami rajtunk áll. Lehúzzuk a mennyei Jeruzsálemnek az erejét, hatalmát, dicsőségét, és az meg fogja változtatni a légteret, a levegőeget. Amitől az embernek a szíve, emberek sokaságának az elméje, gondolkozásmódja felszabadul arra, hogy szeressék az igazságot. És tudjanak az igazság mellett könnyen döntést hozni. Amikor te bizonyságot teszel egy barátodnak, barátnődnek, ismerősödnek, munkatársadnak, rokonodnak, akkor azt vezed észre, hogy egy csomó dolgot kell győzködnöd. Ez azt jelenti, hogy még az elméje egy csomó uralom alatt áll. Az asszociációs pályái úgy berögzültek, hogy elmondod azt, hogy üdvösség, és valami vallásos szósz jut eszébe. Vagy elmondod azt, hogy Jézus vére, akkor valami barbarizmus képe jelenik meg. Vagy nem tudom. És amikor felszabadulnak az emberek sátáni erő kontrollja alól, egyszerűen elkezd megnyílni, és elmondod ezeket a bibliai kifejezéseket, mondatokat, valóban elkezdik azt érteni alatta, amit te is értesz. És könnyebben megértik, hogy hát nincs értelme. Nincs értelme a földi létnek, ha Jézus nem fogadott be a szívedbe. Lehetsz akármilyen szép, gazdag, ügyes, erős, okos. Kevés. Amen. És akkor van egy prófétánk, Zakariás. Hazajönnek a fogságból Izrael fiai. Elkezdik építeni a templomot, a várost. De leáll az építkezés. Sok minden körülmény, sok minden miatt. És jön két próféta. Ageus és Zakariás. Ageus is elkezdi prófétai módon bátorítani és buzdítani Isten népét és vezetőit, hogy építsétek föl. Mert ez az Úr akarata. És a munkátokban jó szerencsések lesztek, ha nekikezdtek. Stb. Zakariás is elkezd prófétálni. Nem tudom, hogy ő maga rádöbbente, miközben prófétált, de miközben elkezdett prófétálni az ottani embereknek, kitárult előtte az időtlen, az örökkévaló, és megnyílt számára a szellemi, a mennyei, és elkezdett olyan dolgokról prófétálni, hogy fizikailag az ottani történelmi, fizikai Jeruzsálem helyreállásáról volt szó, mégis a mennyei, a jövőbeli, a szellemi városról kezdett el prófétálni. Azt mondja, azért egy-két verset felolvasunk. Bírod még? Mindjárt befejezem ám. Bátorítalak. Tarts ki. Velem tartasz? Amen. Zakariás próféta első fejezet. 11-től. Második fejezet, 5. verséig. De hogy ne olvassam végig, csak egy-két verse. Azt mondja. Mi az, nem az? Fölemeltem a szemeimet, és ime négy szarvat láttam. 1:18. És mondtam az angyalnak, mik ezek? Azt mondta, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt, Jeruzsálemet. Azután mutatott nekem az Úr négy mesterembert, és mondtam, ezek miért jöttek? Mit akarnak csinálni? Ő pedig azt mondta, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelhette fel fejét, de látod, eljött ez a négy mesterember, hogy elrettentse a szarvakat, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda földje ellen, hogy szétszórják. Fölemeltem a szemeimet, és láttam egy férfit, és a kezében mérőkötél volt. És megkérdezte, hová mész? Azt mondta, megmérem Jeruzsálemet, hogy lássa, mennyi a széle és mennyi a hossza. És íme az angyal, aki beszélt velem, kijött, és másik angyal is kijött elé. Stb. Stb. Beszél itt Zakariás négy szarvról, nem megyünk bele most részletesen, nincsen idő, de világi, politikai, sátáni erőkről van szó, amelyek Isten népe emelték föl, ellen emelték föl a szájukat és az erejüket. És utána látunk négy mesterembert, akik pedig elrettentik ezeket a szarvakat, és ezeken a mesterembereken keresztül Isten az ő helyreállító munkáját elvégzi. Ha elolvasod a többi részt is. Efezus 4:11. Ha megnézed, a négy mesterember, hát ugye ott meg öt van. De ott négy mesteremberről van szó. Ugye a próféta, a tanító, az evangélista és a pásztor. Az apostol az, akiben a tökéletes apostolban igazából mindez megvan. Jézus Krisztus a tökéletes apostol, ebben mindegyik, ő benne mindegyik megvan. Tökéletes tanító, tökéletes proféta, tökéletes evangélista, tökéletes pásztor is. De ő az apostol. Ő, aki az egész építkezést irányítja és koordinálja. És a mesterembereknek megmondja, hogy mit, hova, mikor és miért. És az Isten, ahogy építi a házát, és ezekben a napokban a Kairosz idő eljött, hogy az eklézsia egyszerűen elfoglalja a helyét, legyen egy krisztusi identitása, egy helyes származás tudattal, hogy honnan származok, a mennyei Jeruzsálembe van az én gyökerem, az otthonom, ott van az én hazám, a Sionon, az Úrnak a hajléka vagyunk együtt testületileg, és szellemi papságként, Melkizedek rendje szerinti főpap test részeiként el tudjuk végezni, ami az Istennek az akarata, és az apostoli szolgálaton keresztül elkezdi Isten a szellemi városokat fölépíteni. Hiszem, hogy Isten apostolainak a jelen való világban, 2007-et írunk, ezekben a napokban az egyik legfontosabb küldetése az, akár Ázsiában vannak azok, Amerikában, Afrikába, Európába, bárhol, hogy a szellemi város építését elkezdjék koordinálni. És azt tudom mondani, hogy kegyelem az, amikor egy ember, vagy egy gyülekezet azt tudja mondani Isten apostolainak, hogy áldott az, aki az Úr nevében jön, áldott vagy, mert az Úr nevében jöttél, mint apostol. És kegyelem az, amikor emberi szívek, egyének, vagy akár közösségek, gyülekezetek is meg tudnak nyílni apostoli személyek, ajándékok, elhívások felé. És apostoli tanítások felé. Miért? Mert Isten ma a jelen való világba az apostolain keresztül egyszerűen a légtérbe, a levegő égbe helyre állítja a szellemi városokat, a mennyei Jeruzsálemet. És azt akarja, hogy elkezdjünk másképpen gondolkodni szellemi lényekként magunkról, az elhívásunkról. Fantasztikus a te elhívásod. 2 millió ember vár te rád. 2 millió ember van ebbe a városba. Amen. Mondod, nem innen vagy. Sziget-Szent Miklóson is. Mi? Annál benne van a 2 millióban. Dicsőség az Úr Jézusnak. De tudod, az a 4 mesterember apostoli kormányzás, apostoli vezetés alatt fogja felépíteni a szellemi Jeruzsálemet, a mennyei Jeruzsálemet, a szellemi városokat a városaink fölött. Miért? Hogy az alatt a kormányzás, mennyei kormányzás alatt a démonikus erők, fejedelemségek, mint az a 4 szarv megretten, és kiszorulnak a légtérből, az embereknek a kontrollálása megszűnik. Ez azt jelenti, hogy megerősített szellemi városoknak a fölépítésével lehet elérnünk azt, hogy elragadni a sötétség erőitől a levegőjég fölötti uralmat, és Isten kormányzását létrehozni. Hogy egy-egy városba, egy-egy térségbe Istennek a kormányzása, azaz Isten uralma, azaz ő királysága, az ő akarata megvalósuljon, ahhoz szükséges, hogy a szellemi városok elkezdjenek épülni a fizikai városok fölött. És egyre lejjebb, lejjebb, lejjebb és közelebb kerüljenek. És ez meg fogja változtatni. A sötétség erőit ki fogja szorítani a légtérből. Az emberek föl fognak szabadulni. A társadalom minden rétegébe változásokat fogunk átélni. Amen. Tudod, ez a város, arról beszél a Biblia, hogy ez egy harcos város. Ez a város olyan, hogy ennek a városnak van főpapja. Ennek a városnak nem sok papja van, hanem egy papja van, de ennek az egy papnak sok része van. Testületi papság van. Te is a Melkizedeki főpapnak része vagy. És a mennyei Jeruzsálemben a Melkizedek a főpap, akinek a feje a Krisztus. A testrészei pedig mindazok, akik a Krisztusban vannak, a Krisztuséi. A 110-es Zsoltár részben erről is szól. A 110-es Zsoltár arról beszél, hogy a Melkizedeki papság, a Melkizedeki főpap egy harcos főpap. Tehát nem csak úgy főpap, hogy füstölöktet meg, stb. Stb. Nem ettől, hanem azt mondja a második vers, a te hatalmat, pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból. Honnan? Sionból. Azért, hogy uralkodjál az ellenségeid fölött. 3. A te néped pedig készséggel siat a sereggyűjtésed napján. Tehát Isten nem arra híve, hogy gyertek, megyünk táborozni, fiúk. Gyertek, megyünk tánciskolába. Gyertek, megyünk klubestre. Gyertek, megyünk filmklubra, vagy mit tudom én. Ezek mind jók, meg programok, meg Isten meg tudja áldani, ezeken keresztül tud embereket elérni, működik, stb. Stb. Ez nem azt mondom, hogy ez kivetni való, hanem arról van szó, amikor Isten hív, tudod hova hív? Táborba. Sereggyűjtés. Szentséges öltözetekben. Pap vagy te örökké Melkizedek rendje szerint. És amikor beállsz a sorba, akkor nem azt mondja, hogy katona, hogy áll a ruhája? Mert már szentséges öltözet van rajtad. És azt mondja, Melkizedek, de örülök, hogy látlak! Mert Melkizedek részeként vagy ott. A főpapnak a részeként vagy. Az ő testének a részeként vagy ott. És azt mondja, hogy meg is rontja az ő haragja napján a királyokat. Ítéletet tart. A 119-es Zsoltár, szeretem. Sokszor elolvastam. Gyülekezettel is sokszor elolvastuk. Hangosan is. 23-24 perc alatt lehet hangosan gyülekezettel végigolvasni. Ezt kipróbáltam. Mértem. Nagyon sokszor elhangzik abba a Zsoltárba is. Szeretem, Uram, a te ítéleteidet. De ezt tudod, mit jelent? Nem azt jelenti, hogy... hanem egyszerűen jó és rossz között különbséget tesz. És a rosszat, húgy, a jót pedig elő fölemeli. És amikor te a Sionba vagy, a mennyei Jeruzsálembe vagy, amikor az Úr hajlékába vagy, amikor a Melkizedeki főpap részeként élsz, akkor szereted az ítéletet. Szereted az igazságot. És iszonyodsz a gonosztól, és gyűlölöd azt. És a szellemnek a kenete rajtad van. Mert fölken a szabadításnak a kenete van rajtad. Ettől. Ettől van a kenet rajtad. Ézsaiás 31:4. Már nem sok van. Így szól az Úr hozzám, ahogy mormol az oroszlán. És az oroszlán kölyök zsákmánya mellett, amely ellen összehívatnak a pásztorok is sereggel, és szavuktól ő meg nem retten, és meg nem éjjed a sokaságuktól, így száll alá a seregek ura, hogy hadakozzon a Sion hegyén és a halmán. És kőszál a félelem miatt menekül, és a zászlótól fejedelmei elfutnak, szól az Úr, akinek tüze a Sionban van, és a kemencéje Jeruzsálemben van. Ez azt jelenti, mormolhatnak az oroszlánok, meg a pásztorok is. Azt mondja az Úr, nem ijed meg, hanem leszáll, nem ijed meg a sokaságuktól se. Leszáll a seregek ura, hogy hadakozzon a Sion hegyén. Ha te Sionban élsz, megnyílik a szívednek, a te szellemednek, hogy mi is a mennyei Jeruzsálem, a Sion hegye. Onnan jön ki a tanítás, a kijelentés, a vezetés, a kormányzás. Akkor rájössz, hogy ott a seregek ura, a hadakozó Isten lakik. És rájövök arra, és meglátjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy a Sion hegyén, amikor megnyilvánul, minden ellenségei ellen hadakozik, és az ő népe ellen hadakozik. Anélkül, hogy te elkezdenéd mondani, hogy Uram, húzd ki a kardot, döfél egyet. Nem kell mondani sem, mert így nyilvánul meg a Sion hegyén. Ilyen az Isten, amikor megnyilvánul, amikor te elkezdesz mennyei helyeken élni. A Krisztusban éled a te életedet, és ott van a te életed. Onnan gyökerezik a mennyei Jeruzsálemből, a Sionból éled. A hétköznapjaidat azt veszed észre, ha nem szólsz Istennek, akkor is a szemeiddel fogod meglátni, hogy Isten királyságába útjá, Isten királysága előmenetele útjában álló sátáni erőket félre söpri. Amen. 76-os Zsoltár 3-as, 4-es. Mert hajléka ott van Sálemben, és lakhelye a Sionban. Ott törte össze a kézép villámait, a pajzsot, a szabját, meg a hadat is. Tehát figyelj, bírom ezt, ezt a Szent Szellem így iklette meg a Zsoltáros. 76-os Zsoltár 3-as, 4-es verse. Hogy fér ez össze a te otthonod? Azt mondja, az Úrnak a hajléka Sionban van. A hajléka, az otthona, ott van a Jeruzsálemben. Ott van. És mit csinál az otthonában? Harcol. De azt hinnéd, hogy a kereveten fekszik. Nézi a tévét. Vagy szűrcsöli a sört. Vagy azt nem szokták, szóval mindegy. Nem. Az Úr az ő otthonába, tudod, mit csinál? A kézívet is összetöri. A pajzsot is szétszabdalja. A szabját. A hadseregeket. Azokat a démoni, sátáni erőket. Seregeket, amely az ő királysága előmenetele útjába már mennek, és az embereket fogságba tartják, és leuralják, és manipulálják az elméjüket, a szívüket. Egyszerűen az ő otthonába tudod, mit csinál. Ez az ő hobbija. Ez az ő szabad időtöltése, az ő otthonába, ahol ő otthon érzi magát, ezeket a sátáni erőket széttöri. Egyet fuval és elmenne. Olvasd el a 18. Zsoltár. Nagyon kedves Zsoltárom. Megtanultam. Azért megtanultam, mert az mindenről szól. És olvasd csak el. Figyelj, Dávidnak a vitézei. Dávid és a vitézei hol nőttek föl? Éveket. 33 évet töltöttek Dávid is a Dávid sátorába, ami Sionon volt. És olyan emberek nőttek föl körülötte, nem csak Dávid ölt meg Góliátot, nagy óriást. Az óriások összes maradékát, összes leszármazottját Dávid és a hősei nyírták ki. Mondod, hogy de hát azért itt Magyarországon, hát ezt nem értik az amerikaiak, németek pláne nem, meg jönnek itt el külföldiek, nem értik meg azokat a problémákat, évszázados nehézségeket, olyan sátáni erők vannak, hogy hú, mint az anák, nagyszár, Góliátok. De ne felejtsük el, hogy Dávid és az ő hősei, akik Dávid sátorába edződtek és nőttek föl, mind kiirtották. Egy sem maradt. Mind kiirtották. Egy sem maradt. Nem tud az ördög olyan hatalmat produkálni, ami megálljon a Sion ellen, a mennyei Jeruzsálem ellen, az Úr háza ellen, az ő kormányzása ellen. A hatalom az övé. A hatalom az Úré. És az Úr az, aki uralkodik. Tudod, a Sionon van, Ézsaiás 12.6-ban azt mondja, kiálts és újjon Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. Szeretném Istent még nagyobbnak látni és ismerni. Így van? Ezt Sionon tudod megismerni. Istennek a nagysága, a vitéz, győztes, hadakozó, szent Istennek a dicsősége Sionon jelentetik ki számodra. Ézsaiás 24-23-ban azt mondja, elpirul a hold is, megszégyenül a nap is, mikor a seregek ura uralkodik a Sion hegyén, Jeruzsálemben. Vénei előtt is dicsőséges lesz. Tehát az azt jelenti, hogy a Sion hegyén Istennek az uralmát éled át. Isten nagyságát, hatalmát és uralmát. Mi Isten királysága? Amikor megvan, és ahol megvan, az ő uralma, az ő akarata. Amikor a Sionban éled az életedet, azt veszed észre, hogy az ő uralma megvalósul. Ahova lehúzod, ott megvalósul az ő akarata, és az ő királysága eljön. 99-es Zsoltár is úgy kezdődik, hogy nagy az Úr a Sionon. Hol? Hol nagy? Tudod, miért olyan kicsi az Isten sokak számára? Hogy csak az van, hogy Uram, add meg nekem, hogy legyen mit enni holnap is, legyen egy jó munkahelyem, egy feleségem, vagy egy férjem, legyen néhány gyerek, meg legyen hol lakni. Áldj meg engem a családom, barátaim is, van egy kis önzetlenség is. Testvéreim, ő rájuk is ráfér, gyülekezetet. Aztán itt pont. De Isten ennél sokkal nagyobb. Ábrám fölnézett az égre, és látta a csillagokat. Elkezdte számolgatni, nem tudom, meddig jutott, de mindig kezdhette előről, mert reggelet még akkor se fejezte be. És utána feljött a nap, nem látott belőle semmit. Utána kezdette megint előről. Sose jutott a végére. És látta, hogy a mennyekben ott van az ő utódainak a sokasága, akik bírni fogják a neki adott ígéret szerint az egész földet, és uralkodni fognak. És ezért hívott el tégedet Isten. Azért is, hogy érezd és lásd, hogy ő jó. És megtapasztald. De amikor már ezt úgy kiélveztük az ő ölébe, akkor elkezd, hogy elhagyjuk a homokozót, elhagyjuk az oviskort, elhagyjuk a elemi iskolát, és elkezdjünk fölsőbe, utána pedig a gimibe, utána pedig olyan iskolákba menni, ahol érett férfiúvá, hűoszokká válunk. Amen. Olyan korra visz el és juttat el Isten, amit az én testvérem is mondott, hogy a teremtett világ sóvárogva várja, és ott nem Isten gyermekeinek a megjelenését, hanem az Isten hűoszainak, az örökös korú, érett férfiainak a megjelenését. Ezt várja. Akik már nem egymással homokoznak, vitatkoznak, ez az én lapátom, nem, ez az én vödröm, én láttam meg előbb, nem, add ide, nem, nem. Nagy az Úr a Sionon, És még egyet hadd mondjak. Jeremiás 3, 14-15. Térjetek meg, szófogadatlan fiak. Azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem nektek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. És adok nektek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. Számomra ez azt is jelenti, ahhoz, hogy be tudjon az ember menni Sionba, és meg tudjon előttem nyílni a menny, a mennyei Jeruzsálem, lássam a láthatatlant, az engedetlenségből, a szófogadatlanságból meg kell térnem. Ilyen egyszerű. Tudjátok, a szófogadás az nem azt jelenti, hogy mivel értem, ezért két hét győzködés és ilyen tanítói kurzus után megcsinálom, amit mondtak. Tehát, hogy vidd le a szemetet. Se kép, se hang. Mondom, vidd le a szemetet, légy szíves. Mi? Áron. 14-15. Térjetek meg, szófogadatlan fiak. Azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem nektek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. És adok nektek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. Számomra ez azt is jelenti, ahhoz, hogy be tudjon az ember menni Sionba, és meg tudjon előttem nyílni a menny, a mennyei Jeruzsálem, lássam a láthatatlant, az engedetlenségből, a szófogadatlanságból meg kell térnem. Ilyen egyszerű. Tudjátok, a szófogadás az nem azt jelenti, hogy mivel értem, ezért két hét győzködés és tanítói kurzus után megcsinálom, amit mondtak. Tehát, hogy vidd le a szemetet. Se kép, se hang. Mondom, vidd le a szemetet, légy szíves.

0: élni a menny, a mennyei Jeruzsálem. Lássam a láthatatlant. Az engedetlenségből, a szófogadatlanságból meg kell térnem. Ilyen egyszerű. Tudjátok, a szófogadás az nem azt jelenti, hogy mivel értem, ezért két hét győzködés és tanítói kurzus után megcsinálom, amit mondtak. Tehát, hogy vidd le a szemetet. Se kép, se hang. Mondom, vidd le a szemetet, légy szíves. Mi? Vidd le a szemetet. Mi pont én? És a keresztények is sokszor így vannak. És akkor le kell ülni, megmagyarázni. Vagy pedig megmutatod a magyarázó pálcát. Hogy hogyan kell a fenéklemezt elegyengetni. Mert a bolondságot muszáj elűzni. Azt mondja, hogy beviszlek titeket Sionba, hogyha engedelmesség van. Olyan egyszerű. A Sion sokszor az engedetlenség miatt nem nyílik meg. A láthatatlan sokszor a szó nem fogadás miatt nem nyílik meg. És azt mondja, hogy és amikor beviszlek titeket Sionba, adok nektek szívem szerint való pásztorokat. Amikor Isten népe elkezdi a Siont meglátni engedelmességben, akkor rájön, hogy azok a pásztorok, akik ott vannak, azok Istentől származnak. Nem tökéletes emberek, hanem Isten emberei. Isten ajándékai. Mesteremberek, akiken keresztül a Isten az ő akaratát viszi véghez. Egy apostoli kormányzás alatt a szellemi Jeruzsálemet építik föl. És lehúzzák a városaink fölé. Lehúzzák a városainkba a mennyi Jeruzsálemet. És ha ott élek, az azt jelenti, hogy megismerem, hogy Isten, te milyen hatalmas vagy, Uram. Ahogy ott élek a mennyi Jeruzsálembe, Sionba, elkezded megismerni, hogy nincs olyan erő, se a magányosság, se a betegség, nincsen anyagi szükség, megfélemlítés, szégyen, gyalázat, csüggedés, bátortalanság, erőtlenség, kétségbeesés. Nincsen olyan országokat, nemzeteket megtámadó ördögi erő, ami egyszerűen ki tudná húzni a szívedből a reménységet, ki tudná húzni az életedből az atyával való személyes közösséget. Mert tudod, hogy ki vagy. Tudod, hogy benned van a fiúságnak a szelleme. Isten fia vagyok. Isten gyermeke vagyok. Akár érzem, akár nem. Amen. Ha az ördög próbálkozik, és próbálja az érzéseidet, akkor is azt mondom, hogy emlékezz meg, honnan származol? Ki a te anyád? Ki a te apád? Mert a te apád a mennyei, az örökkévaló, a mindenható Isten, a te anyád pedig a mennyei Jeruzsálem. Soha ne felejtsd el, hogy mi a te eredeted. Soha ne felejtsd el, hogy kivé hívott téged Isten. Te vagy az, akin keresztül Isten meg fogja áldani. Nem mint te, nemes Pali, hanem testületileg. Te is része vagy annak a melkizedeki főpapnak, akin keresztül Isten megáldja ezt a várost és ezt az országot. Köszönöm, hogy meghallgattatok az Úr Jézus áldjára.
1: Ez volt a Hitünk Alapjai.
2: Hitünk Alapjai.
1: Apostoli Fundamentumok.
2: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percben Darko Kreiner Szolgálatok a gyülekezetben című tanítás.
4: Let's just pick up where we left off last night. Fogjuk meg a fonalat ott, ahol elengedtük
5: An overview of the strategies that should produce ministries in the local church.
4: Azoknak a stratégiáknak az összefoglalásával, amik szolgálatokat eredményezhetnek a helyi gyülekezetben.
5: And we looked at these six cylinders of God's engine, ministry engine.
4: Végignéztük a hat hengerét Isten szolgálati motorjának. Egy hat hengeres motorhoz hasonlítottuk ezt. Az új szövetségi fogalmát a helyi gyülekezetnek.
5: These are the six categories of ministries that we should see developing.
4: Ez a hat területe a szolgálatoknak, amit látnunk kell kifejlődni, létrejönni.
5: If we don't have these ministries operating,
4: hogyha nem látjuk, hogy ezek a szolgálati területek működnének,
5: then we need to find them.
4: Akkor meg kell keresnünk
5: If
4: őket.
5: We don't have them internal to us,
4: hogyha nincsen ez bennünk,
5: then we must begin to start networking external to our local body.
4: Akkor pedig meg kell keresnünk a külső forrását annak, hogy ezek
5: like many of you understand, the first churches I planted.
4: Sok esetben az első gyülekezetekben, amiket én plantáltam,
5: 40-50 people.
4: 40-50 ember volt mindössze.
5: There's no way I could find this with what I had.
4: Egyszerűen semmi lehetőség nem volt arra, hogy minden területre megtaláljam a megfelelő embert.
5: I had to go outside my local church to bring these gifts.
4: Ki kellett lépnem a helyi gyülekezetből, Isten Krisztus testének nagyobb, tágabb részébe, és máshol kellett megkeresnem ezeket a szolgálati ajándékokat. Aztán, ahogy a gyülekezet növekedett, ahogy az új szövetségi gyülekezet, ahogy növekszik, aztán kialakult az, hogy ugyanazon gyülekezeten belül megvalósult minden szolgálati terület. A profétai szolgálati terület, ez nem az értelem értelmében intelligenciáról szól, hanem a katonai felderítés, titkos szolgálat értelmében értendő. Tehát annak a megfigyelése, hogy az ellenség mit cselekszik, és annak a felderítése, amit a CIA csinál például. Azok a szervezetek, amik e-maileket és telefonhívásokat ellenőriznek, hallgatnak le. Az Egyesült Államokban legalább 12 fő felderítő szolgálat van, de ugyanaz az alapvető céljuk. Az a céljuk, hogy a vezetőknek adatokat szolgáltassanak arról, hogy az ellenség mit készül cselekedni. A következő, a második az ima szolgálat, ami a légkörnek a felügyeletét szolgáltatják, hogy az ellenség ne tudjon szabadon tenni, amit akar. Aztán láttuk az evangelizáló csapatot, aki gyakorlatilag a hadsereg. Hogy hogyan képesek ők átformálni a körülöttünk lévő társadalmat, az városainkat, és ezek átalakítják az egyéneket is. Egy időben egy személy. Ez pontosan az, amiről Jézus tanított
5: minket.
4: Arra számítottak akkor a tanítványok, hogy ő azért jött, hogy egész Izraelt megváltoztassa.
5: Very simple. Overthrow the Romans, he becomes king.
4: Nagyon egyszerűen rúgjuk ki a rómaiakat, és akkor ő lesz a király majd.
5: Advancing his kingdom.
4: De nem ez volt a módja Jézusnak, ahogy ő előre vitte a királyságát.
5: The kingdom begins here.
4: Jézus azt mondta, hogy a királyság az itt bent kezdődik.
5: Franz was teaching last night.
4: Ahogy Franz tanított tegnap este.
5: It all flows from the spirit.
4: Minden a szellemből fakad.
5: And then from the spirit it God begins transforming.
4: És aztán a szellemen keresztül kezdi Isten az átalakítást.
5: Then the family.
4: Először
5: then our
4: a személy életében, aztán a családban, aztán a kapcsolatrendszereiben, és aztán végül a társadalomban.
5: So every revival that we've ever seen make an impact over the years has done.
4: Tehát az ébredés az mindenhol ezt eredményezi, ahol láttuk.
5: Then we looked at our shepherding ministries that care for.
4: Aztán láttuk a pásztorlási szolgálatot, ami a gondoskodásról, az erősítésről, tanításról szól.
5: And protect.
4: És a védelemről.
5: Then our teaching ministries.
4: Aztán a tanítói szolgálati terület.
5: They help us to, they help to take very complex truths and make them easy for us to understand.
4: Abban van a segítségünkre a tanítói szolgálat, hogy a komplex igazságokat gyakorlati tennivalókra fordítja le, igaz?
5: And they develop an intimacy with God. They help us to develop an intimacy with God.
4: Segíte abban a tanítói szolgálat, hogy Istennel egy intim kapcsolatot tudjunk megélni, és ennek a része a dicsőítő szolgálat is.
5: Then we looked at our ministry. Then we looked at our administrative ministries.
4: Aztán láttuk az adminisztratív szolgálati területeket, ami nagyon alapvetően a vezetőséghez tartozik, a menedzsmenttel kapcsolatos képességek szolgálatok, amelyek segítenek a látást gyakorlati tennivalókra lebontani, amitől aztán a dolgok működni fognak. Ahogy mondtam, a görög szó az egy kormányosra utal, aminek nem szükségszerűen kell a pásztornak lenni, nem kell a pásztor legyen ez a személy, aki a kormányzást gyakorlatban végzi, hanem lehet egy más személy a gyülekezetből, különböző szintről.
5: And again, all of these are working at the various generational levels in the church.
4: És újra el szeretném mondani, hogy mindezek a szolgálati területek a gyülekezetnek különböző generációs szintjein is működhetnek.
5: Youth are impacting and influencing other youth.
4: A fiatalok hatással lehetnek és együttműködhetnek más fiatalokkal, gyerekek gyerekekkel, egyedülállók egyedülállókkal.
5: Married couples influence married couples.
4: Házaspárokkal.
5: And on and on.
4: És így tovább.
5: God is building, first of all, revelationally.
4: Isten mindenek előtt kijelentés által.
5: Secondly, he is building
4: épít.
5: Relationally.
4: Azután másodszorban kapcsolatokon keresztül épít.
5: Church generationally.
4: És harmadsorban pedig Isten a gyülekezetet generációkon keresztül építi.
5: Paul is encouraging young Timothy.
4: Pál ezért bátorítja a fiatal Timóteust.
5: Faith I saw in your grandmother, I see in your mother, and now I see in you.
4: Azt mondja, hogy az a hit, amit láttam a te nagyanyádban, azt láttam a te anyádban, és most benned is látom.
5: What an awesome testimony for a local church.
4: Milyen fantasztikus bizonyság egy helyi gyülekezet számára, igaz?
5: To see that transferring generationally.
4: Látni ezt a generációkon keresztül átadott hitet.
5: In fact, that rarely happens. I don't see that happen too often. Do you, Franz?
4: Nem túl gyakran látom ezt megtörténni egyébként, megvalósulni, de Franz, te szoktál ilyeneket látni? Tehát mindezeknek a dolgoknak együttesen kell megnyilvánulni. Mint a hat henger, ahogy együtt működik egy V6-os motorban.
5: Local church ministries.
4: És ez hozza létre a helyi gyülekezetben a szolgálatokat.
5: The power is not in any individual one working, it is in all of them working together.
4: Az erő nem abban van, hogy ezek a szolgálati területek egyenként működnek, hanem az ő együttműködésükben van, abban rejlik az erő.
5: Okay? So, are we all on the same page? As we say?
4: Egyetértünk ebben mindannyian?
5: All good?
4: Rendben van ez így?
5: Are the Hungarians good?
4: Magyarok, egyetértetek ezzel? Nem látnám, hogy valaki felállna és integetne nekem.
5: Let's move on.
4: Akkor gyerünk tovább.
5: Let's talk about the role of the leader now in building teams.
4: Most beszéljünk a vezető szerepéről a csapatépítésben. A különböző szolgálati csapatoknak a felépítésében a vezető szerepéről fogok beszélni. Nagyon egyszerű.
5: Very, very, very profound.
4: De nagyon alapvető.
5: The primary role of a leader.
4: Az elsődleges szerepe a vezetőnek az, hogy más vezetőket képezzen ki.
5: All of hell will work its best to distract you and keep you from doing that one thing.
4: Az egész pokol azon működik, hogy távol tartson téged attól, hogy ezt az egy dolgot megtegyed.
5: I've been working now local church ministries for many years, like many of our leaders here have.
4: Sok éve dolgozom együtt vezetői csoportokkal, mint amilyen ez a csoport is itt.
5: And it almost always will boil down to having a very heart-to-heart discussion with the senior leader or senior leaders.
4: És nagyon, nagyon sokszor nincs meg a megfelelő kapcsolat a vének a vezetők között.
5: To get them to understand their primary God-given role.
4: És nem képesek megérteni az Istentől adott, Istentől kapott szerepüket.
5: It is not to do the ministry.
4: Mert nem az a fő cél, hogy a szolgálatot elvégezzük.
5: It is to raise up people that will do, ministers to do the ministry.
4: Hanem az, hogy képezzenek, emeljenek fel, neveljenek fel olyan vezetőket, akik végzik a szolgálatot. Hogyha te magad csinálod a szolgálatot, akkor te szolgáló vagy. És Isten szeret téged.
5: You are valuable.
4: És értékes vagy.
5: The kingdom is built
4: és on you. Isten királysága épül rajtad, veled.
5: All the churches to do the work of the ministry.
4: És minden gyülekezet végzi a
5: you are God's army.
4: Gyülekezet munkáját,
5: everything I showed you
4: munkáját.
5: Is there to support you.
4: És Istennek a hadserege vagytok ilyen módon, és támogatást is kapsz.
5: Now let me make a distinction.
4: De hadd tegyek egy különbséget.
5: I'm talking about leadership.
4: Én most a vezetésről beszélek, a vezetőségről. Hogyha te szolgálatot végezel, akkor te szolgáló vagy.
5: But we also need leaders.
4: De szükségünk van vezetőkre is.
5: And a leader is someone who accomplishes the mission through a team.
4: És a vezető az egy olyan személy, aki elvégzi a küldetést egy csapat által.
5: When you are accomplishing the mission through others, through a team.
4: Amikor egy adott célt, egy küldetést, egy csapaton
5: végzel,
4: akkor képes vagy megtörni azt az ellenállást, ami a gyülekezet növekedésének az útjában van. A legtöbb gyülekezet soha nem nő nagyobbra egy kis csoportnál.
5: Because the senior leaders are not leaders, they're ministers.
4: Azért, mert a gyülekezet fő vezetői, azok valójában nem vezetők, hanem szolgálók.
5: As we study the New Testament pattern, Paul is training leaders.
4: És ahogyan ebben a témában tanulmányozzuk az Új Szövetséget, akkor azt látjuk, hogy Pál
5: leaders.
4: Vezetőket toborozott, vezetőket nevezett.
5: He sends out his young apostolic disciples,
4: kiküldte
5: Timothy, Silas,
4: az ő fiatal apostoli tanítványait, Timóteust, Silást és másokat.
5: Go into the local cities.
4: Hogy menjenek ki a környező városokba.
5: And recruit overseers or elders and deacons.
4: És toborozzanak közbenjárókat, diakónusokat.
5: Ordain them and set them in properly.
4: És helyezzék be, állítsak be őket a szolgálatba egy megfelelő módon. Igazából ez volt a legfontosabb szabály.
5: Paul didn't send Timothy and Silas and these others to go into the churches to minister.
4: Nem azért küldte Pál Timóteust és Silást a gyülekezetek, hogy szolgáljanak ott.
5: I mean, not primarily.
4: Nem elsődlegesen ezért.
5: He sent them in as leaders to reproduce leaders.
4: Hanem azért küldte ki ezeket a vezetőket, hogy vezetőket hozzanak létre, állítsanak be a szolgálatba.
5: He says to Timothy, 1 Timothy 2:2.
4: Azt mondja Timóteusnak az első Timóteus levél 2:2-ben.
5: Go and find faithful men.
4: Menj el és találj hűséges embereket.
5: And as I've taught you, you teach them.
4: És ahogy én tanítottalak téged, te is tanítsd őket, hogy ők is aszerint a tanítás szerint tanítsák az embereiket. Tehát vezetőként vezetőket kell létrehoznunk, elnevelnünk. Ez ilyen egyszerű.
5: Right? Simple.
4: Egyszerű, igaz?
5: Yet it is one of the most challenging things that you will probably face to do.
4: Mégis ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel valaha is szembesülni fogsz, ha ezt megpróbálod megtenni. Az életem előző három évét, mielőtt idejöttem volna, azzal töltöttem, hogy egy nagyon, nagyon áldott ajándékokkal rendelkező vezetővel dolgoztam együtt.
5: Trying to get him to break out of the ministry model into a leadership model.
4: És próbáltam őt kimozdítani a szolgálat modelljéből, hogy vezetővé válhasson.
5: I didn't succeed.
4: És hogy őszinte legyek, nem voltam eredményes ebben.
5: His church will forever be small.
4: Ezért az ő gyülekezete mindig kicsi fog maradni.
5: I know it could be 5 times bigger.
4: Tudom azt, hogy ötszer akkora lehetne.
5: Based on my experience and seeing the leadership potential there.
4: A tapasztalataim alapján és amit láttam, azt ami lehetőséget láttam az ottani vezetőségben.
5: His primary role.
4: Próbáltam megtanítani, rávezetni őt az ő elsődleges szerepére.
5: I says you must spend at least half your time recruiting.
4: Azt mondtam neki, hogy legalább az idődnek a felét vezetőknek a toborzásával és felnevelésével, képzésével kéne, hogy töltsed.
5: And honestly, he didn't want to do it.
4: És őszintén megvalva nem akart ezt tenni. Túlságosan elfoglalva volt azzal, hogy mindenféle dolgokat megcsináljon. Mindenféle dologgal volt elfoglalva.
5: And he loved to preach on Sunday morning.
4: És nagyon szeretett vasárnap reggelenként tanítani és prédikálni.
5: Let me tell you something.
4: Hadd mondjak nektek valamit. Ha preaching megengeditek on Sunday morning or
5: your Saturday whenever you have a meeting.
4: Prédikálni vasárnap reggel vagy nem tudom, hogy hívjátok ti
5: ezt. Smallest part of your role as a church leader.
4: Gyülekezet vezetőként a te feladatodnak ez a legkevésbé lényeges része. Sok ember tudsz találni, aki képes tanítani. Hát lehet, hogy nem olyan nagyon sokat, de biztos, hogy van egy-kettő. De igazi vezetőket találni, az kihívás. És a következő ennek a dinamikája. Csak a vezetők tudnak vezetőket létrehozni.
5: If we have leaders, if there are leaders in your church,
4: vannak vezetők a gyülekezetedben,
5: they're not going to respond to anyone but a leader.
4: Akik nem fognak reagálni másnak a hívására, csak a vezetőnek a hívására.
5: These are effective people.
4: Ezek
5: they're effective for a reason.
4: Ezek eredményes emberek, és azért eredményesek. Mert nem fogják az idejüket vesztegetni, mert nincs nekik elvesztegetni való idejük. Hogyha nem fogod őket meggyőzni arról, hogy az, hogy téged kövessenek, az egy jó befektetése az idejüknek, akkor nem fognak követni téged. Az alapvető kihívás mindenki számára a helyi gyülekezetben való szolgálatra.
5: You need to do an honest assessment of all of your time and effort.
4: Őszintén kell beosztanod az idődet és az energiáidat. És meg kell nézned azt, hogy mire költöd az mivel töltöd az idődet. Mert az ellenség nagyon nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy minden idődet a fontos dolgok elvégzésével töltsed, kicsi dolgok megoldásával, amik végtelenek, amiknek sosincs végük. És küld hozzád az ellenség olyan személyeket, akik leszívnak az energiáidat és az idődet, elrabolják. Tudjátok, értitek, hogy miről beszélek.
5: Okay. It is one of the most common, listen to me carefully.
4: Figyeljetek rám.
5: It is one of the most common tactics of the devil, strategies of the devil.
4: Stratégiája és taktikája az ördögnek.
5: Tying up the leaders,
4: megkötözni a vezetőket, vagy a vezetők vezetőjét,
5: so busy doing stuff,
4: azért, hogy olyan elfoglaltak legyenek a sok dolguk elvégzésében, hogy ne maradjon idejük arra, hogy a legfontosabb dolgot elvégezzék, amire Isten elhívta őket, és ez pedig az, hogy más vezetőket toborozzon.
5: I believe in making ministry needs known to the church.
4: Én tudom, hogy a gyülekezetben elvégzendő feladatokat nyilvánvalóvá kell tenni a gyülekezet tagjai
5: előtt.
4: Bele kell tenni a hírlevelekbe ezeket az elvégzendő dolgokat.
5: We communicate it sometimes from the pulpit.
4: És időnként a pulpitusról is beszélünk ezekről.
5: E-mails.
4: E-maileket írunk.
5: Website.
4: Vagy a
5: all these things are okay.
4: Weboldalon, ezek mind rendben vannak.
5: But I have seen over the years that I've got about 5% of fruitfulness out of that.
4: De az évek alatt azt láttam, hogy ennek maximum 5% a gyümölcs, amit ez hoz.
5: And this 5% is worth doing it.
4: És 5% az azért megéri azt, hogy ezt tegyük. De ez nem hasonlítható össze.
5: The 95% fruit.
4: A 95% gyümölcsel.
5: When a leader.
4: Amikor egy vezető meglát egy másik vezetőt,
5: I've been praying about something, I want you to pray about it too.
4: És azt mondja neki, hogy imádkoztam valamiért, és szeretném, hogyha te is imádkoznál ezért, és szeretném, hogyha ezen a szolgálati területen te egy vezető lennél. Te vennél a te vezetést.
5: Not everyone says yes.
4: Nem mindenki fog erre igent mondani.
5: But you see the difference?
4: De látjátok a különbséget?
5: Didi listening to someone say we need help from the pulpit.
4: Didi azt mondja.
5: Versus a leader coming to him personally.
4: Hogy az nagy különbség van abban, hogy valaki egy feladatot a pulpitusról kimond, vagy pedig aközött, hogy személyesen megkeresi és megkéri arra a dologra. Értsd meg, hogy nem használni, nem kihasználni akarok téged, hanem én egy vezető vagyok. és én vezetni szeretnék vezetőket magammal együtt, hogy együtt végezzük el az adott dolgot. Értitek a különbséget? Sok ember kiesik a szolgálatból az idők folyamán, mert kihasználva érzik magukat.
5: And the reality is many of them are.
4: És a valóság az az, hogy néhányan tényleg ebben a helyzetben vannak.
5: Local churches aren't looking to just raise up people to use and burn out.
4: A helyi gyülekezet az nem arra való, hogy arra neveljen fel embereket, hogy kihasználja őket, hogy kiégjenek, hanem azért az a feladata, hogy vezetők nőjenek fel. Értitek a különbséget?
5: This is the difference between a small church.
4: Ez a különbség egy kis gyülekezet.
5: That will never grow.
4: Ami soha nem fog növekedni.
5: And churches that can begin to grow much larger into their fuller God-given potential.
4: És azok között a gyülekezetek között, amik pedig növekszenek, egyre nagyobbakká válnak és be tudják tölteni azt a célt, amire Isten elhívta őket.
5: As I emphasized, the elders, overseers, deacon, ministry leaders must be trained.
4: Vezetőket kell kiképezni a szolgálat különböző területeire, a közbenjáró imádságra, tanításra. Beszéltem a gyülekezetek szakadásáról és a csoportoknak a felbomlásáról is.
5: If I was to list all of the reasons and prioritize them,
4: hogyha felsorolnám a szakadásoknak az okát és fontossági sorrendbe rakanám őket, akkor ezen az egyik legfontosabbok.
5: We send people into ministry and we don't train them.
4: Beállítunk embereket a szolgálatba, és nem képezzük ki őket.
5: So they need to be trained.
4: Tehát képzetteknek kell lennünk.
5: This has been one of the roles that's been expected of me pretty much anywhere I've been in recent decades.
4: Ez az egyik fő olyan terület, amit az elmúlt évtizedekben megtapasztaltam szolgálatom közben.
5: To train new elders and new leaders coming on.
4: Hogy új vezetőket kell kiképezni, ennek a fontossága. Elképesztő, hogy ez hogyan működik. Hogyha nem úgy használjuk ki az embereket, hanem személyesen épített fel őket, személyes kapcsolatokban az a szenvedélyet, hogy vezetőket képezzél ki, és felruházd őket erővel, és biztosítsd őket az ő szerepükről, a fontosságukról, és meglepő az, hogy ez milyen jól működik. Ettől nem lesz kevesebb a problémánk,
5: Next, sok probléma azért megoldható. Other ministries to help develop all of the ministries in our given locality. As I've already mentioned, rarely will we find all six ministry categories of ministry in any especially small church or locality.
4: A gyülekezeteknek mindazt a hat területét, amiről beszéltünk, egy helyi gyülekezeten belül működni.
5: And when God looks at the local church, He's not looking at some little building that we meet in.
4: És Isten szemében a helyi gyülekezetnek nem arra kis épületre kell összpontosítani, hanem Isten úgy tekint ránk, mint egy élő kövekből felépült épületre. Tehát körül kell néznünk, és meg kell keresnünk azt, hogy milyen körben találhatjuk meg a szolgálati területek vezetőinek a megfelelő személyeit. Szlovéniában, ahol Steve és én szolgálunk, az egész kis nemzetet, amiben vagyunk, át kell tekintenünk azért, hogy megtaláljuk a megfelelő embereket, a megfelelő vezetőket, a megfelelő szolgálati területekre. De nem kell emiatt aggodalmaskodni.
5: I lived 15 years in one city in San Antonio. It was 2 million people.
4: 15 évet éltem egy városban, San Antonióban, ahol 2 millió ember volt egy helyen.
5: So it's all relative.
4: Tehát minden relatív.
5: Right?
4: Igaz?
5: So we have to be willing to do that.
4: De készek kell legyünk ezt megcselekedni.
5: Next slide.
4: Következő diát kérem.
5: This is just something that I was sharing with. I made this slide to share with a local church pastor that I was working with.
4: Azért mutatnám meg nektek ezt, mert együtt dolgoztam egy helyi gyülekezet pásztorával.
5: He his gifting is very pastoral.
4: És őneki az ajándéka nagy mértékben pásztori volt.
5: Dimensions of ministry.
4: És elég nagy mértékben kizárta a többi szolgálati területet. Tehát a pásztori szolgálati területen kívül a többi öt szolgálati területet eléggé figyelmen kívül hagyta.
5: The need for balance.
4: És meg akartam mutatni ennek a pásztor vezetőnek az egyensúly szükségességét.
5: As a pastor, you're very comfortable where things are at right now.
4: Pásztorként az nagyon kényelmes neked, hogyha látod, hogy a dolgok most éppen hol tartanak.
5: But there's another dimension of ministry that's important too.
4: De van egy másik dimenziója is a szolgálatnak, ami szintén nagyon
5: that's
4: fontos.
5: Where are we going?
4: Az pedig az, hogy hova tartunk.
5: You're comfortable with Jesus the Lamb.
4: Merre megyünk.
5: But Jesus is also the lion.
4: Jézus ő volt a bárány, de ő volt a Júda oroszlánja is.
5: Posture. We don't want to stir anything up.
4: Nem lehet valaki mindig csak egy nagyon defenzív pásztori hozzáállással egy gyülekezet vezetőjeként.
5: But the gates of hell will not prevail against an advancing church.
4: De a pokol kapui sem tudnak ellenállni egy nyomuló gyülekezetnek.
5: In fact, you can't win a battle defensively, you can only win it offensively.
4: Igazából egyetlen csatát sem tudsz megnyerni védekező hozzáállással, csak hogyha támadóan lépsz fel.
5: He was very, very maternal. Maternal. He was very maternal, like a mother.
4: Nagyon-nagyon ilyen anyáskodó hozzáállású
5: volt. Thank God, but we also need fathers too.
4: Hála legyen ezért Istennek, de atyákra is szükségünk van. Egy ilyen stabilizáló személy volt. Ezt azt kereste, a stabilitást.
5: He was wonderful at promoting compassion ministries, feeding and healing and caring.
4: Nagyon jól megszervezte a gondoskodásról szóló szolgálati területeket, és az jó volt, jól működött. De Isten azt is, Jézus azt is akarja, hogy a városnak a kapuit is foglaljuk el. Most a napokban, ahogy a számítógépen készítettem ezt a diát, szerettem volna azt megmutatni nektek, hogy hogy működik egy igazi pásztor.
5: Just to help him to understand that he needs the full balance of everything.
4: Hogy megértse az egész dolognak az egyensúlyát és ennek a szükségességét.
5: Right? You can't bake a cake with just sugar.
4: Nem tudtok süteményt sütni cukor nélkül, igaz?
5: Right?
4: Igaz?
5: You need flour, eggs. You need
4: kell hozzá liszt, kell hozzá tojás, okay, meg ez meg az.
5: Let's talk a little bit about avoiding disunity. I've already mentioned this.
4: Hadd beszéljünk egy kicsit a széthúzástól való tartózkodásról.
5: Of leadership in any dimension, church, business.
4: Ez is egy
5: politics.
4: Nagy kihívás bármilyen közösség, akár gyülekezeti, akár munkahelyi közösség számára. Mindenkinek vannak menedzsmenttel kapcsolatos kihívásai. Van, aki kimondják ezeket, van, akik nem.
5: Usually they're not.
4: Ezek közül van, akik ezzel right? szembesülnek,
5: and
4: és tisztában vannak ezzel, van, aki nem.
5: So familiar with his sheep, with his people,
4: egy vezetőnek annyira jól kell ismerniük a juhait, egy pásztornak annyira jól kell ismerni a juhait,
5: that he is constantly assessing where are these expectations.
4: Hogy folyamatosan tisztában legyen azzal, hogy mik az elvárások vele kapcsolatban.
5: Another thing is they're constantly changing too.
4: És egy másik dolog az, hogy igazából ezek folyamatosan változnak.
5: Look at any marriage in this, if you're married.
4: Nézzétek meg például a házasságotokat, vagy a saját házasságotokat, és akkor megértetitek pontosan, hogy miről beszélek. Kezelnetek kell az elvárásokat. Nem kell annak a szegényes játékát játszani, hogy kitaláljátok egymás gondolatot.
5: Let's talk a little bit about avoiding disunity. I've already mentioned this.
4: Hadd beszéljünk egy kicsit a széthúzástól való tartózkodásról.
5: Here's one of the great challenges of leadership in any church, business.
4: Ez is egy nagy kihívás bármilyen közösség, akár gyülekezeti, akár munkahelyi közösség számára. Mindenkinek vannak menedzsmenttel kapcsolatos kihívásai. Van, akik kimondják ezeket, van, akik nem.
5: Usually they're not.
4: Ezek közül van, akik ezzel right? szembesülnek,
5: and
4: és tisztában vannak ezzel, van, aki nem.
5: So familiar with his sheep, with his people,
4: egy vezetőnek annyira jól kell ismerniük a juhait, egy pásztornak annyira jól kell ismerni a juhait,
5: that he is constantly assessing where are these expectations.
4: Hogy folyamatosan tisztában legyen azzal, hogy mik az elvárások vele kapcsolatban.
5: Another thing is they're constantly changing too.
4: És egy másik dolog az, hogy igazából ezek folyamatosan változnak.
5: Look at any marriage in this, if you're married.
4: Nézzétek meg például a házasságotokat, vagy a saját házasságotokat, és akkor megértetitek pontosan, hogy miről beszélek. Kezelnetek kell az elvárásokat. Nem kell annak a

0: vezetőnek ezzel van, aki nem.
1: There must be so familiar with his sheep, with his people.
0: Egy vezetőnek annyira jól kell ismerniük a juhait, egy pásztornak annyira jól kell ismerni a juhait,
1: that he is constantly assessing where are these expectations.
0: Hogy folyamatosan tisztában legyen azzal, hogy mik az elvárások vele kapcsolatban.
1: Another thing is they're constantly changing too.
0: És egy másik dolog az, hogy igazából ezek folyamatosan változnak.
1: Look at any marriage in this, if you're married.
0: Nézzétek meg például a házasságotokat, vagy a saját házasságotokat, és akkor megértetitek pontosan, hogy miről beszélek. Kezelnetek kell az elvárásokat. Nem kell annak a szegényes játékát játszani, hogy kitaláljátok egymás gondolatait, hanem mondjátok ki, adjatok hangot ezeknek az elvárásoknak. Beszéljétek meg azt, hogy mi az, ami ezek közül fontos, elfogadható.
1: And these expectations are changing throughout the course of a marriage relationship.
0: És ezek az elvárások változnak egy házassági kapcsolat folyamán is, igaz? Az idő múlásával időről időre változnak.
1: It's no different in any other relationship.
0: És ez
1: it's the same ideas in any other relationship.
0: Ugyanígy működik ez minden más kapcsolatban is.
1: They're changing.
0: Változnak az elvárások.
1: A leadership team is constantly changing.
0: Egy vezetői csapat állandóan változik.
1: Your church leadership is constantly in change.
0: A ti gyülekezetek vezetősége is egy állandó változásban van.
1: The exact same people, they haven't changed, but their expectations are changing.
0: Lehet, hogy ugyanazok a személyek vannak a vezetőségben, de mégis az ő elvárásaik azok változnak.
1: That means the leader must put priority time on maintaining healthy relationships.
0: Ez azt jelenti, hogy kell a vezetőknek időt szánni arra, hogy a kapcsolatokat ápolják.
1: That's exactly what Jesus modeled for us.
0: És ez pontosan az, amit Jézus bemutatott nekünk.
1: Nothing was more important than his most intimate leaders.
0: Semmi sem volt számára fontosabb, mint a legszorosabb vezetőtársaival való kapcsolat.
1: And when the man's ministry became so great,
0: és amikor a szolgálatnak a súlya már olyan naggyá vált,
1: that Jesus couldn't physically bear it up anymore, he needed a break.
0: Hogy Jézus nem bírta tovább fizikailag, egyszerűen szüksége volt egy
1: pihenésre.
0: Akkor gyakran fölment a hegyre, és csak a tanítványait vitte magával.
1: Ministry where burn him out.
0: És úgy
1: or more importantly to distract him from his primary role in developing his
0: figyelemmel volt arra, hogy a szolgálat végzése miatt ne égjenek ki, ne merüljenek ki a tanítványai.
1: At the heart of managing expectations,
0: az elvárások kezelésének a lényege
1: is maintaining a relationship.
0: Az, hogy a kapcsolatokat ápoljuk.
1: Let me spell that for you, at least in English.
0: Hadd betűzzem ezt nektek legalábbis angolul.
1: T-I-M-E, time.
0: T-I-M-E, time, azaz idő. Ez időbe kerül, időt igényel.
1: We all have very little of it.
0: Egyetértetek abban, hogy elég szűkében vagyunk mindannyian az időnek, mert egy időben száz felé kéne rohannunk. Nincs vége a szolgálati igényeknek.
1: No end of phone calls.
0: Nincs vége a telefonhívásoknak.
1: And this leadership discipline requires us to prioritize our time.
0: És ez a fegyelmezettséget igényel, hogy az időnket úgy tudjuk beosztani, hogy legyen erre is időnk.
1: Nothing is more important than my most immediate leaders.
0: El kell jutnunk arra, hogy a semmi sem fontosabb számunkra, mint a legbelsőbb vezetőkkel való kapcsolatunk.
1: But this is the greatest temptation to pastoral local church leadership.
0: Ez a legnagyobb kísértés a pásztori helyi gyülekezeti vezetőknek.
1: Because who are we tempted to be distracted by? Those who are doing well or those that are not doing well?
0: Mert kik azok, akiktől ez a kísértés jön felénk? Azok, akik jól teljesítenek, vagy azok, akik nem?
1: Right? If I got a good solid leader,
0: hogyha van egy megbízható, stabil vezető, érett, jól képzett,
1: I'll use Franny as an example.
0: Most Franny-t fogom például használni.
1: She never needs me to fix her problems.
0: Soha nem lesz szüksége arra, hogy az ő problémáival foglalkozzak. Soha nem fog magyarázkodni, nem keres kifogásokat, nem fogja az időmet, az energiámat elszívni, csak csinálja a feladatát, és jól csinálja
1: azt.
0: Tehát az én kísértésem pedig az, hogy az összes többi problémával foglalkozzak.
1: Because this is a problem, and this is not.
0: Mert a másik dolog egy probléma, ővele nincs probléma. Látjátok, hogy ez is nagyon gyakran megtörténik?

0: energy in hard ground, shallow ground, thorns and thistles.
1: Hogy az energiámat ne vessem a kemény földbe, abba a földbe, ami nem megfelelő, ahol nem a megfelelő hozzáállás van, és ami csak gyomokat terem. És sokszor abba a hibába esnek vezetők, hogy abba a földbe vetnek, ami nem terem sokszoros gyümölcsöt. Látjátok az ebben lévő démoni megtévesztést, hogy ez milyen mesteri? Ez nagyon jól működik sajnos.
0: Tactic in thousands of years. It works brilliantly.
1: Az ördögnek nem kellett a taktikáját megváltoztatni az évezredek alatt, mert nagyon jól működik.
0: Jesus gave it as one of his first parables of the kingdom and the most important parable of the kingdom.
1: És ebből megérthetjük azt is, hogy Jézus miért a magvető példáját adta elénk, mint a királyságnak a példázatát. Ez egyik legfontosabb. Azt hiszem, kicsit le kell lassítanom.
0: So, managing expectations is that continual process of bringing clarity to roles, responsibilities, and expectations.
1: Tehát a kapcsolatokban kezelni kell az elvárásokat.
0: Right? I wish we could do it one time.
1: És világos rend szerint kell ezt tenni.
0: If I did it today, I'm probably good until tomorrow.
1: Hogyha ma kezdeném ezt el megtenni, valószínűleg holnapra nem végeznék ezzel, de ez időt igényel, hogy ezt meg tudjuk
0: utánszenbe.
1: Ne várjátok el a vezetőitektől azt, hogy ők jöjjenek hozzátok, hanem menjetek hozzájuk ti, és ti kérdezzetek tőlük dolgokat.
0: We want to draw out the expectations from them.
1: Mert szeretnénk kihúzni belőlük az elvárásokat. És szeretnénk őket arra rávezetni, hogy fogalmazzák meg az elvárásaikat.
0: If our leaders are being truly honest with us,
1: hogyha a vezetőink valóban őszinték velünk,
0: you slap them down,
1: és nem csapod le őket, és nem vonulsz a védelem helyzetébe, tehát ilyen védekező magatartásba,
0: they will probably not open up to you again.
1: Vagy hogyha mindig ilyen védekező álláspontba vonulsz, akkor nem fognak megnyílni előtt. Tehát ahogyan sokszor a gyerekek is vannak a szüleik felé, főleg a tinédzser éveik elején. Megtanultam azt annak idején, hogy nekem kell, hogy az őszinteséget igényeljem az ő részükről, és imádkoznom is kellett ezért. És sokszor lehet, hogy szívesebben azt mondtam volna, hogy hát ezt nem is akarom hallani.
0: And the temptation was to react out of my flesh.
1: Mert a kísértés az volt ilyenkor, hogy testből reagáljak ezekre.
0: And I did sometimes.
1: És néha meg is tettem ezt.
0: But my struggle was to keep them honest and open.
1: De a harcom az az volt, hogy a gyerekeimet megtartsam az őszintesség és a nyitottság állapotában. Mert vezetőként nem tudok olyan gondokkal foglalkozni, amikről nem tudok.
0: All of your leaders under you know where the problems are.
1: Minden vezető, aki alattatok van, a vezetés szintjében, ők tudják a problémákat.
0: What those problems are.
1: És tudnotok kell ezekről a problémákról, tehát nektek kell oda menni hozzájuk, és megkérdezni őket erről.
0: To cause the enemy to bring in disunity and division.
1: És ezen a területen vannak azok a dolgok, amikkel az ellenség az egységet be tudja, illetve az egység hiányát tudja létrehozni a helyi gyülekezetben, és ő igazából nagyon jó ebben. Tehát mielőtt bárki csatlakozna a ti vezetői csoportotokhoz, szeretnék legbátorítani benneteket arra, hogy jól kezdjétek. Beszéljetek a szabályokról és a felelősségekről, ez a legjobb, amit tehetek. Először nem fontos nagyon részletesen belemenni ezekbe a dolgokba, nincs is rá szükség.
0: Yesterday Franz asked me to share with some of the rest of the BLAST team some of my responsibilities in reference to the school.
1: Tegnap Franz, vagy az elmúlt napokban Franz arra kért engem, hogy foglaljam össze a BLAST vezetői számára, hogy mik a terveim a következőben lévő iskolákkal kapcsolatos terveim.
0: I didn't share 303 things.
1: Én nem mondtam el, nem osztottam meg ott 350 dolgot, csak négyet.
0: It's good enough for now.
1: Mert most kezdésként ennyi elég.
0: Right? And that's an ongoing process.
1: Igaz, mert ez egy előre menő folyamat.
0: So we have to start properly.
1: Tehát jól kell kezdenünk.
0: And many times we don't do that.
1: És sokszor sajnos nem tesszük ezt meg.
0: Start with clear commitments that are understood.
1: Kezdjük világos elkötelezettségekkel, amik megérthetők. Számomra az működött legjobban, hogy egy évre szóló megbízatást adtam.
0: És
1: még egyszer, hadd mondjam, hogy a vezetők, akik nagyon elfoglaltak, kevés idejük van, nem fognak követni téged, hogyha nem látják értelmesnek, hogy a te munkádba fektessenek bele. És nem tud őket megnyerni a feladatnak, mert nem fogják elkötelezni magukat. És hogyha nem világosak a feltételek,
0: a szolgálat,
1: és hogyha valaki beleáll egy szolgálati területbe,
0: great heart, like Franz was talking about last night.
1: Egy nagyszerű szívbeli hozzáállással, Szent Szellemmel telve.
0: And then about 10 years later,
1: és 10 évvel később,
0: they're burned out,
1: kiég,
0: they've been sucked dry,
1: teljesen kiszáradnak,
0: and they've been struggling for years because they fear if they step down, they will look bad.
1: És éveken keresztül azzal harcolnak, hogy visszalépjenek a szolgálatból, és emiatt rosszul érzik magukat.
0: They will look like a failure.
1: Mert ezt egy bukásnak érik meg, bukásként érik meg.
2: Okay. Weil sie dann Furcht haben, wenn sie diesen Dienst niederlegen, dass es ein schlechter Ruf ist, aus
0: dem. Right? They don't want to be perceived as disloyal.
1: Mert nem akarnak
0: hűtlennek
1: lenni.
0: Can't stand it anymore.
2: So arbeiten sie so lange.
1: És közben azzal küzdenek, hogy nem bírják már tovább. És egy napon aztán
0: you don't even know where they went. Just leave.
1: És akkor azt nem érted, hogy hova tűnt, hova ment.
0: They don't leave well. They usually don't leave well. It's not
1: és általában nem jó állapotban lépnek ki a szolgálatból ezek a szolgálatok.
0: Does anyone know what I'm talking about?
1: Ismertek valakit, aki ilyen helyzetben volt?
0: It's the job of a leader to make sure that never happens.
1: Ez a vezetőnek a feladata, hogy ez ne történhessen meg soha.
0: Another very simple thing that needs to be done properly up front.
1: Egy másik nagyon fontos dolog, amit rögtön kezdettől fogva jól kell csinálni, az az, hogy a vezetőket nyilvánosan kell kinevezni. Az Abcsel 6-ban, ahogy tegnap megnéztük, a diakónusoknak a beállításánál, hogyan állították be őket a szolgálatba? Nyilvánosan. Rájuk tették a kezeiket, és átadták Isten kenetét az ő életükre.
0: So everyone could see exactly what their role was.
1: És mindenki láthatta, hogy mi lesz az ő szerepük.
0: Right?
1: Igaz? Nyilvánosan.
0: This is done well almost in the military, almost in any other setting.
1: Ez bármilyen más helyen is úgy helyes, hogyha nyilvánosan történik. Akár a hadseregben, de hát a gyülekezetben ugyanígy évezredek óta. Az írásokban láthatjuk, hogy a gyülekezetekben ez így működött évezredek óta. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem a világnak az ötlete, hogy ez így legyen, hanem ez Istennek a terve. És én ezt egy fájdalmas leckében tanultam meg. Részévé váltam egy helyi gyülekezet vezetőségének. Egy vezető meghívott engem. Két órát beszélgettünk a feladataimról, a felelősségeimről.
0: He was very clear with me.
1: Nagyon világos volt velem kapcsolatban.
0: I went off and I started, you know, walking out what I was asked to do.
1: És elmondta nekem, hogy mit szeretne kérni tőlem.
0: And over the next month, I was in a serious clash with every other person and leader. Staff, elder, you name it, I was had a problem with.
1: És a következő hónapban én lettem a vezetőség tagjai közötti fő probléma, forrása.
0: He told me what my role was.
1: Mert ő ez a vezető, aki engem meghívott, elmondta nekem, hogy mi az én szerepem, mi lesz. De senki másnak nem mondta ezt el a csapatban.
0: Can you see how that could be a problem?
1: Látjátok, hogy hogyan okozhat ez problémát, hogy lehet ez a probléma forrása?
0: Talk like this as a family, right?
1: Ez nagyon érdekes, hogy amikor így beszélgetünk együtt, mint egy család, ez annyira egyszerűnek tűnik, igaz?
0: But let me tell you, they're not done well most of the time in most places.
1: De hadd mondjam el nektek, hogy az idő nagy részében legtöbbször és a legtöbb helyen ezt nem megfelelő módon csinálják mégsem.
0: Let us not underestimate the enemy. He is very good at what he does.
1: Ne becsüljük alá az ellenségnek a tevékenységét, mert nagyon jól csinálja, amit csinál. Hogyha be akarsz állítani egy helyi vezetőt, akkor tedd ezt mindig nyilvánosan.
0: Communicate the clear roles and responsibilities to everyone, not just the individual.
1: És nagyon fontos, hogy mindenki előtt mondd el annak a vezetőnek a feladatait, a felelősségi területeit.
0: Never let a leadership period akkor is, amikor
1: beállítod a szolgálatba, és amikor véget ér a szolgálat, akkor is ezt meg kell tenni, és nyilvánvalóvá kell tenni.
0: Because if you don't tell the church as the leader what is happening,
1: mert hogyha te nem mondod meg a gyülekezetnek és a vezetőknek, hogy mi történik éppen, akkor biztosíthatlak téged arról, hogy az ördög meg fogja ezt tenni. És az ő verziója, amit ő elmond a dolgokról, az soha nem pontos. Ó, tudod, az a vezető azért ment el, mert megsértődött. Tudod, az a vezető azért lépett ki, mert problémája volt Palival.
0: I knew there was a big problem between Franz and those leaders, or that leader.
1: Tudom, hogy gondok vannak Franz között, meg a másik vezető között.
0: The accuser of the brethren works?
1: Értitek, hogy a testvérek vádolója hogyan munkálkodik?
0: So the leader knows this, and he cuts the devil off at the knees.
1: A vezető, hogyha ezt tapasztalja, akkor ezt rögtön tőből ki kell vágni.
0: I'll tell the people. I'm not going to let the devil tell them what's going on.
1: Nekem kell elmondanom az embereknek, és nem kell engedni, hogy az ördög mondja nekik, hogy miről van szó, mi megy. És az emberek értékelik ezt.
0: Okay? Here's an important thing for you to consider.
1: A következő dolog, amit figyelembe kell vennetek,
0: these very clear roles, expectations,
1: hogyha végig gondoljátok ezeket a világos feladatokat és elvárásokat,
0: write them down.
1: Írjátok le őket.
0: It is appropriate many times to have a leader not only hear what you say, but read what you said.
1: Nagyon helyes az, hogyha a vezetők nem csak hallják azt, amit te mondtál nekik, vagy velük kapcsolatban, hanem el is tudják olvasni, és le tudják írni, és még alá is írhatják annak a jeleként, hogy megértették. Ez lehet a szolgálatnak az elfogadása ilyen módon.
0: Again, this helps us to manage expectations.
1: És ez is segít bennünket abban, hogy az elvárásokat kezelni tudjuk.
0: Here's the reality.
1: A következő a valós helyzet, hogyha nem kezeled az elvárásokat
0: of your team,
1: a csapatodon belül,
0: they will manage you.
1: Akkor azok fognak vezetni téged.
0: And they are brutal.
1: És ezek brutálisak.
0: They cause church splits.
1: Ezek gyülekezeti szakadásokat okoznak.
0: Great pain.
1: Nagy fájdalmat okozhatnak.
0: Has anyone ever experienced any pain in ministry?
1: Tapasztalt valaki közületek fájdalmat a szolgálatban?
0: Disloyalty.
1: Hűtlenség miatt, az egység hiánya miatt.
0: I don't know what church you live in, because.
1: Hogyha nem tapasztaltál soha ilyet, akkor nem tudom, te milyen gyülekezethez tartozol.
0: I will move to your city and join your church tomorrow.
1: Akkor holnap megyek a te városodba és a te gyülekezetedbe.
0: And then they'll have problems with me there. Yes.
1: És én ezek a probléma forrása utolajtól.
0: It's a real enemy.
1: Az ellenség, az igazi ellenség ellen kell háborúznunk, nem egymás ellen. És bölcsebbnek kell lennünk nála.
0: Better at fighting than him.
1: És jobbaknak kell lennünk a harcban nála.
0: The enemy is a better warrior than I am. I'm going to lose.
1: Hogyha az ellenség jobban harcol, mint én, akkor veszíteni fogok.
0: I have to become a better warrior than the enemy that I oppose, that I fight.
1: Jobb harcosnak kell lennem az ellenségemnél, akivel harcolok.
0: Here are some of the things that need to be voiced. These would be my expectations of you if you were part of my leadership team.
1: A következőkről kell beszélnünk, hogyha azt akarom, hogy te az én csapatomnak a része legyél.
0: You would never harm the flock or allow any division to come into the church.
1: Az egyik fontos dolog az, hogy soha ne okoz kárt a nyájnak, vagy semmi más vonatkozásban nem okoz kárt a gyülekezeti közösségnek.
0: You don't allow it to manifest in any way, shape or form without lovingly confronting it.
1: És hogyha nem így cselekszel, akkor szeretettel fogok ezzel szembesíteni téged.
0: I am not talking about a spirit of control.
1: Kérlek, figyeljetek rám, nem a kontrollálás szelleméről
0: beszélek.
1: Mert ez egy másik, nagyon világos démoni stratégia
0: gyülekezetben.
1: Nagyon sok sérülést okoznak szellemi hatalomban lévő emberek ilyen módon.
0: You can discern it very quickly.
1: És nagyon hamar fel kell, hogy tudd ezt
0: ismerni. Never use discern manipulation.
1: Amikor manipulálást tapasztalsz,
0: intimidation,
1: vagy ez a kontrollnak a szellemét érzékeled,
0: I promise you the devil is operating.
1: Akkor biztosítalak arról, hogy ott az ördög működik.
0: That is not a spirit of the kingdom of God.
1: Az nem Isten királyságának a szelleme,
0: that is the spirit of the kingdom of darkness.
1: Hanem a sötétségnek a szelleme.
0: I expect my leaders to war against that spirit.
1: És elvárom azt a vezető társaimtól, hogy harcoljanak ezzel a szellemiség ellen.
0: Their job is to keep the devil out of the fellowship of God.
1: A harmadik dolog az, hogy Isten gyülekezetéből kívül tartsuk az ördögöt.
0: If we ever come to a place where our expectations have changed, the vision has changed.
1: Hogyha eljutunk arra a pontra, hogy változások vannak az elvárásokban,
0: and we need to part ways.
1: És szükségünk van arra, hogy elváljanak az útjaink. Ez előfordult Pál apostollal is.
0: He parted from Barnabas.
1: Barnabástól például elváltak az útjaink.
0: He said, even apostles have challenging problems like this.
1: Tehát még az apostolok is szembesültek ehhez hasonló problémákkal.
0: God doesn't want us to part ways if it's not his will.
1: Isten nem akarja azt, hogy eltávozzunk egymástól, hogyha nem ez az ő célja.
0: Then let us commit up front that we will do it righteously.
1: De hogyha ezt tesszük, akkor előre határozzuk el, hogy ezt igazságosságban fogjuk tenni. Mert lehetnek olyan elvállalások, amik erre vezetnek.
0: Agree not to start another church in the same immediate area.
1: És kötelezd el magad arra, hogy nem kezdesz egy másik gyülekezetet abban ugyanazon a területen. Hogyha én például Steve vezetői csapatának a tagja vagyok Ljubljanában, és mi együtt dolgozunk, és úgy érzem, hogy az Úr arra hív engem, hogy valami más
0: csináljak,
1: vagy a látás megváltozik, amivel többé már nem tudok együttműködni, ez megtörténhet. Az akkor a következő az én elkötelezettségem a vezetőhöz, akkor ha távozok, ha kilépek abból a gyülekezeti vezetőségből, akkor kell, hogy annyira tisztességes legyek, hogy nem a harmadik sarkon nyitok egy új gyülekezetet.
0: You can't interpret that any other way other than that something's not right.
1: És ezt nem magyarázhatod meg később úgy, hogy az helyén való volt, hogy ott a közvetlen szomszédságban kezdj egy új gyülekezetet.
0: Let me tell you something. He's not going to call me to start it somewhere where it's going to impact negatively what he's already started.
1: Hadd mondjam nektek, hogyha Isten hívott el engem valami másra, akkor az biztosan nem olyan dolog, ami bármilyen szinten is negatív módon befolyásolja az ő munkáját, hanem akkor el kell mennem valahova messzebbre, valahova máshova. 100 millió hely van, ahova elmehetsz a királyságot plantálni.
0: Next door to him.
1: De ne a mellette lévő házba próbálkozz el ezzel.
0: You see, this happens every other day.
1: Tudjátok, ez minden másnap megtörténik.
0: Faster than we change shirts.
1: Gyülekezetek hamarabb, tehát állandóan szakadnak.
0: It's complicated, but because we're not managing expectations.
1: És sokszor ez komplikált, de azért történik, mert nem kezeljük az elvárásokat. Hogyha egyetértésben vagyok a vezetőtársaimmal, akkor nem érthetek ezzel egyet, akkor nem
0: történik.
1: És hogyha egyetértésben vagyok a vezetőtársaimmal, akkor nem fogok megsértődni, és nem fogom a megoldatlan problémákat rájuk fogni, és nem fogok őket kisebbíteni a gyülekezet más vezetői vagy többi tagjai előtt. Meg kell értenünk, mert ezt meg kell, hogy ezt értsünk. Mert nekem kell elszámoltathatónak lennem feléjük. És megígérem nektek, hogy ő az, aki elszámoltatható. Fel akar tenni benneteket a vezetőitekkel szemben.
0: And this wisdom causes us to think these things through and makes righteous vows.
1: És az Istentől való bölcsesség az, ami ezeken a dolgokon át tud vezetni benneteket.
0: If you were one of the leaders that came around David,
1: hogyha te egy olyan vezető lettél volna, aki Dávid környezetében volt, az ő szent emberei közül, akik,
0: and he'd make you do a vow before him in front of everyone.
1: Ezek az emberek odagyűltek Dávid köré, és mindenben rendelkezésükre álltak.
0: In every kingdom since the beginning of time. Think about every king in every kingdom since the beginning of time.
1: Gondoljátok végig minden királyságot és királyt az idők kezdetétől fogva.
0: What's the very next thing they do?
1: Amikor a trónra kerültek, mi volt a következő dolog, amit csináltak?
0: All the officials, all of the leaders.
1: Oda hívták maguk köré a vezetőket.
0: And they make them swear a righteous vow of loyalty.
1: És azt várták el tőlük, hogy a lojalitásukról biztosítsák őket.
0: It just needs to be taught better in the church.
1: És ennek ezt a gyülekezetben is meg kell tanulni, és ezt.
0: Because the church is splitting every other day.
1: Mert a gyülekezetek szakadnak szét minden másnap.
0: And it's a difference between a righteous separation and a split. Does that make sense?
1: Értitek ezt?
0: Do you see how important this is if we do these things properly up front?
1: Látjátok, mennyire fontos az, hogy már kezdetektől fogva ezeket megfelelő módon tegyük.
0: It doesn't guarantee no problems in the future.
1: Ez nem tudja garantálni azt, hogy semmi probléma nem lesz a jövőben.
0: But it guarantees fewer problems in the future.
1: De azt garantálja, hogy kevesebb problémátok lesz a jövőben.
0: Amen?
1: Amen.
0: This is what a leader does. This is the difference between a leader and a minister.
1: És ha vezető nem teszi ezt, akkor a vezetettek sem fogják ezt tenni, a szolgálók sem.
0: But a leader will.
1: De a vezetőnek ezt meg kell tennie.
0: Leader leads.
1: A vezetőnek vezetnie kell.
0: And God needs more and more to lead.
1: És Istennek egyre több és több vezetőre van szüksége.
0: Okay. Next slide, and I think I'm almost done here. Last.
1: Következő.
0: This is a part of the expectations too.
1: Ez is az elvárások területéhez tartozik.
0: Talk about how you properly leave.
1: Beszéljünk arról, hogy hogyan tudsz megfelelő módon kilépni a
0: szolgálatból.
1: Vannak a szolgálatba belépések és kilépések abból.
0: But also talk about how to lead properly.
1: De beszélnünk el arról is, hogy hogyan lehet a szolgálatból, a vezetői csapatból helyes módon kilépni, mert nagyon sok ember ezt nem tudja. És nagy esély van arra, hogyha te nem mondod el a vezetőidnek, hogy hogyan tudják ezt helyesen tenni, akkor az ördög fogja nekik ezt elmondani. Sok éven keresztül. Sok éven keresztül a gyülekezetekben a vezetőkkel én aláírtam egy ilyen vezetőségi szerződést.
0: You're the man. You see, managing expectations.
1: Kezelni kell az elvárásokat.
0: If you feel it's time to leave,
1: hogyha úgy érzed, hogy ideje van, hogy kilépj a csapatból,
0: we don't want to try to control you or manipulate you in any way, shape or form.
1: Akkor nem akarunk téged semmilyen módon sem kontrollálni vagy visszatartani.
0: In fact, I believe if it's God's leading you to leave into something else.
1: Igazából úgy gondolom, hogyha Isten vezet téged arra, hogy más irányba megy,
0: vagy kilépj, it'll be good for me, it'll be good for everyone.
1: Akkor az jó lesz a te számodra, és jó lesz az én számomra, és jó lesz mindenkinek. Ez a királyságnak a rendje.
0: Right? We can trust God to know what he's doing.
1: Istenben bíznunk kell, hogy ő tudja pontosan azt, hogy mit csinál.
0: I'm not building his church, I'm helping, but he is the chief.
1: Isten az, aki a gyülekezetet építi, nem én építem a gyülekezetet, tehát ő tudja, hogy mit akar cselekedni.
0: If I lose one of my leaders and he needs to move or go somewhere else.
1: Hogyha elvesztem a valamelyik vezető társamat, mert ő másfele akar menni, vagy más úgy dönt, hogy kilép, az rendben van.
0: I know God will rise up another.
1: Tudom azt, hogy Isten fel fog nevelni egy másikat.
0: He may turn and create a better situation than I had before.
1: És lehet, hogy ezáltal egy jobb helyzet alakul ki, mint ami korábban volt.
0: So if there's a significant change in vision or direction,
1: a jelentősebb változás a látásban vagy az irányban,
0: God directed change of season or a reassignment or a move or a job change,
1: vagy hogyha valakinek a munkahelye megváltozik, vagy Isten más irányba vezeti,
0: we want people to know that they can leave blessed.
1: Akkor biztosítanunk kell az embereket arról, hogy áldással bocsátjuk el őket. és kérjél áldást magadra, mielőtt távozol, ne csak tűnj el.
0: If you're a leader, we're going to release you publicly.
1: Hogyha vezető vagy, akkor a vezetők nyilvánosan bocsássanak el téged, vagy legalábbis a gyülekezetben nyilvánosan jelentsék be, hogy távoztál.
0: Service, and he will explain to the church we have a change in our leaders. So,
1: vagy mondjuk, hogy Steve-vel példálózzak újra, a Steve-nek a gyülekezetben fel kell állnia, az Isten tisztelet ellen is be kell jelenteni, hogy a vezetőségben változás lesz. Én pedig kérhetem azt, hogy áldjon meg, mielőtt elmegyek, és áldásra bocsásson el engem.
0: If I've labored for 2-3 years or 4 years and sometimes even 15 years,
1: hogyha 2-3 vagy akár időnként 15 évig dolgoztam vagy szolgáltam egy helyen,
0: biblical power of a blessing.
1: Akkor tisztában kell lennem az áldásnak a bibliai erejével. És áldott akarok lenni.
0: Amen. That's a good thing.
1: Ez egy jó dolog.
0: Righteous thing.
1: Igazságos dolog. Királyság szerint való dolog.
0: And you see how God brings in godly kingdom accountability with that?
1: Látjátok, hogy Isten hogyan tud ebből királyság szerinti elszámoltathatóságot, megbízhatóságot kihozni? És én áldás akarok lenni az ő számára is.
0: Again, that's not control or manipulation. It can be, but it's not intended to be.
1: Ez nem az a szándék ebben, hogy kontroll vagy manipulálás legyen benne, mert benne lehet az is. De nem az a cél ezzel, hanem az, hogy mind a ketten áldottan jöjjön
0: ki a helyzetből. Or we have insecure leaders that control.
1: Mert ha nem így történik a dolog, akkor bizonytalan vezetők jöhetnek létre.
0: As you're building leadership teams.
1: És a vezetői csapatok építésében, a szolgáló csapatok építésében tanítani kell ezt, ezeket az elvárásokat, beszélni kell ezekről.
0: This is how you lead properly.
1: Így tudtok helyes módon vezetni.
0: And ask for a blessing. I want to bless you when you leave.
1: És kérjetek áldást, és áldjátok meg azt, aki távozik, aki kilép. I want the Lord to
0: multiply back to you 30, 60, 100 fold for what you've sown into the kingdom.
1: Azt szeretném, hogyha 30-60 szorosát teremnéd annak, amit a királyság beled vetett. Ez jó a test számára, jó a vezető számára, aki kilép, aki távozik, jó a vezetői csapat számára, aki ott marad helyben, mert Isten királysága igazság, békesség és a Szent Szellemben való öröm. És a sötétségnek a királysága az pedig vádlás, kárhoztatás és kontrollból áll.
0: But God's kingdom is righteousness, joy, and peace in the Holy Spirit.
1: De Isten királysága igazság, öröm és békesség.
0: On leadership, the strategies that should generate local church ministries.
1: Ezek a stratégiák, amik létrehozzák a helyi gyülekezeti szolgálati területeket.
0: Rising up teams.
1: Csapatoknak a felnövelése.
0: Primary role of leaders, not ministers, leaders.
1: Az elsődleges szabályok a vezetőkkel kapcsolatban, vezetői csapatokon belül.
0: And how to prevent division and disunity in the body.
1: És hogy hogyan tudjuk megőrizni a látást Krisztus testében.
0: My hour is over.
1: Az órámnak most vége.
0: I've discharged my heart to you.
1: Kiöntöttem a szíveteket felétek, és imádkozzatok most már ezekért a gyülekezeteitekben. Amen. Álljatok fel, kérlek. Szeretnélek megáldani benneteket.
0: Father, I thank you for each and every leader in this church.
1: Atyám, köszönöm neked minden egyes vezetőt ebben a gyülekezetben.
0: And for every faithful servant.
1: És minden hűséges szolgálót.
0: We ask now that the kingdom of God would come into each life in a very new and powerful way.
1: Kérünk téged most arra, hogy minden egyes életbe jöjjön a te királyságod egy új, erőteljes módon. Mélyítsd, Atyánk, a mi megértésünket a te királyságod kormányzásáról, a te utaidról, a te jellemedről,
0: so that we can live as children of the kingdom.
1: Azért, hogy úgy tudjunk hazamenni innen, mint a királyság gyermekei, hogy a világosságban tudjunk járni, ahogy te is a világosságban vagy.
0: We can walk in true fellowship with one another.
1: És hogy valóságos közösségben tudjunk egymással járni.
3: Elhangzott Darko Kreiner Szolgálatok a gyülekezetben című tanítása.
4: Ez volt a Növekedjünk hitben.
5: Növekedjünk hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió

Quem tá sendo a hand? Que acho que eu sei.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanszt műsorán.
3: A Máté evangélium végét ismeritek nagyon jól, ahogy záródik az egész könyv. Föl is olvasom az utolsó három verset. Máté 28:18-20-ig tartó rész, amikor Jézus találkozott a tanítványokkal, és a mennybe menetele előtt az olajfák hegyén még néhány szóval instruálta őket, és ezt mondta. Jézus közel ment hozzájuk, és ezt mondta: Atyám, minden hatalmat nekem adott a mennyen és a földön. Ezért menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Arra tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És ne feledjétek, én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik. És hát ismerjük a történetet. Ő fölment a mennybe, és utána elmentek a tanítványok Jeruzsálembe, és várták az Atyának az ígéretét. Jövő héten lesz pünkösd a vasárnap, csak egy előkészítést szeretnék azért, és megmondom, hogy mi. Itt van egy olyan parancs, ami mindegyikünkre vonatkozik. Nem mondhatom azt, hogy én rám nem vonatkozik, mert én nem vagyok pásztor, nem vagyok lelkész, nem vagyok evangélista, vagy nem vagyok XY. Minden Jézus tanítványának szól ez, hogy menjünk el, és tegyünk tanítványá minden népet. Tehát nem csak minden embert, minden népet. Azért ez egy komoly feladvány. És akkor utána ismerős az is, hogy az apostolok cselekedete első fejezet, 8-as vers, és ez a mai szakasznak a mottója is, és vezér mondata, hogy vesztek erőt. Hogy vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nekem tanúim. Erő nélkül nem tudok tanúskodni. Ahhoz, hogy tanúságot tegyek Jézus Krisztusról, természet fölötti erőre van szükségem. Nem elég az én erőm, mert azt mondja, hogy vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nekem tanúim. Azért szeretem ezt a fordítást, mert az új egyszerű fordítás az ugye az nem egészen úgy van, hanem ott úgy van, ha emlékeztek, mert azt olvastuk az elején, ott úgy volt, hogy kaptok. Természetesen fordítható úgy is, de az elsődleges jelentése az a vesztek. Mi a kettő között a különbség? Az egyik, mert van, ha passzívan állok hozzá, akkor is jön, mert kapom. Viszont a vesztekben benne van az, hogy muszáj lépned. Nem jön automatikusan. El kell venned. El kell fogadnod. Meg kell ragadnod. És emlékeztek a vérfolyásos asszony történetére. Ott hátulról lopakodott oda Jézushoz. És úgy volt, hogyha meg tudom ragadni, meg tudom fogni, a ruhájának még csak a széle is elég, biztos lesz, biztos, hogy meg fogok gyógyulni. De tudta az az asszony is, hogy nekem kell csinálni valamit. Nekem kell tenni valamit. A római századosról talán egy hete beszéltünk, ha jól emlékszem. Igen, az is pontosan tudta, hogy szerette a szolgáját, tisztelte a szolgáját. Az orvosok nem tudtak vele mit kezdeni, mert nem gyógyult meg. De tudta, hogy ott van egy zsidó proféta, ott van a názereti Jézus. Ha őt megkérem, biztos, hogy valamit fog cselekedni, és ő meg tudja gyógyítani. Tudta nagyon jól a százados, hogy neki kell lépni. És ez egy olyan dolog, hogy vesztek erőt, lesztek tanúim. Tehát tanúságtevő életre hívott el, és tanúságtevő életre küldött el a názereti Jézus. Ez a kereszténység. Nincs nem tanúságtevő keresztény élet. Ami nem tanúságtevő, nem mondja ki a hitét, az nem a kereszténység. Ami megvallásunknak van főpapja. Ugye a károli fordítás úgy van, hogy vallásunknak a főpapja, de az a megvallást jelenti. Tehát az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a te főpapod, de a te megvallásaidnak a főpapja, Vagyis ahogy te, ahogy én megvallom őt uramként, istenemként, megváltómként, bűnbocsátó, gyógyító, szabadító, istenemként, aszerint tud ő főpapként és csodatevő istenként belépni az életembe. De erről azért Jézus egyértelműen azt mondja, hogy oké, rendben van bizonságtevő élet, de ez nem úgy magától, hanem hogyan működik ez, szükséges Isten természet fölötti ereje a Szent Szellem. A jövő héten fogunk erről kifejezetten beszélni is, de cselekedni is, és fogunk lépéseket tenni, hogy megújuljunk a Szent Szellembe, hogy még inkább vegyünk Szent Szellemet, igyunk belőle, betöltekezzünk még inkább, belelépjünk a Szent Szellemnek a sodrásába, medrébe, mert szükségünk van. Ha megnézed, Jézus hogyan hirdette Isten királyságának az örömhírét, az evangéliumot. Csak néhány történet jutott eszembe, mert természet fölötti módon lépett ki mindig, vagy gyógyulással, vagy szabadulással, tehát démonűzéssel, vagy valami a Szent Szellemnek természet fölötti megnyilvánulásával szolgált. Csak három személyt írt, amit magamnak fölemlékeztek, a szamáriai asszony története. Mitől volt az, hogy megnyílt egyből az az asszony? Előtte eléggé szkeptikus volt, mert a zsidók nem volt túl elfogadó a zsidók fele, mert tudta, hogy a zsidók megvetik a szamáriaiakat. De mégis mitől lett az, hogy egyből megnyílt a szíve? Azért, mert Jézus a Szent Szellem ajándékával, ismeretbeszével olyan dolgokat mondott el az ő személyes életéről, amit természetes szinten nem tudott más. Pláne nem egy olyan, aki nem is a faluban, nem is a városban élt, nem ismerte az életét, de nevén szólította és elmondta, hogy mi volt sorra az ő életébe a férjeivel, meg most az élettársával. Egyből megnyílt és át is adta a szívét Jézus Krisztusnak, az életét, és utána visszament, és egy olyan élete lett, vagy hát egy olyan bizonyság, olyan gyümölcse lett ennek az asszony döntésének, hogy utána az egész Szamária városa kiment Jézushoz egy nyitott szívvel. De a gyökér az volt, hogy egy természet fölötti módon szolgált Jézus felé. Vagy ott van Nikodémus. Nikodémusnál is természet fölötti módon szolgált Isten. Vagy Nátánael. Nátánaelnél is úgy volt, hogy hát láttalak a fügefa alatt. Ez nem fizikailag látta, hanem szellemben látta. Egy olyan természet fölötti ismeretet mondott el, dolgot mondott el Nátánael életéről, ami minden további győzködés nélkül Nátánael leborult, és azt mondja, Ura, te vagy a Mesiás. És csak megnézed, egy fél mondatot mondott Jézus, hogy láttalak a fügefa alatt. És hát, mert ott valami történt a fügefa alatt. Hogyha láttátok esetleg a Chosen filmsorozatot, ott pont van ebbe egy rész erről, az egy nagyon jó rész. Amiről szeretnék, gyakorlati dolgokat szeretnék így elétek adni, hogy hogyan tegyünk bizonyságot. Mert az a helyzet, hogy többekkel beszélgettem, hogy igen, kész vagyok bizonyságot tenni, igen, szeretnék bizonyságot tenni, sőt, imádkozok is, hogy bizonyságot tegyek, és amikor ott van valaki abban a helyzetben, szituációban, akkor hát jön egy frusztráltság, jön egy stopp, hogy akkor most hogyan kezdjem, mit csináljak. Jó erre egyfajta stratégiát elkészítened, és ma fogunk ebbe lépéseket tenni, mert az a helyzet, hogy muszáj. Muszáj, hogy legyenek gyakorlati, stratégiai pontjaim, ami végig gondolom, hogy bármely váratlan helyzetbe belekerülhetek, akkor is tudjon Isten használni. Természetesen tudom azt, hogy nem tudsz mindent megtervezni, mert föl kell készülnöd a váratlanra is, hogy nem olyan lesz a beszélgetés, nem olyan lesz az egész találkozás, mint ahogy eltervezted. Arra hogy lehet fölkészülni? Föl lehet arra készülni? A teljesen váratlan dolgokra? És kiszámíthatatlan dolgokra föl tudsz készülni? Igen, föl lehet készülni. Miért? A Lukács evangélium 12-es fejezetében, a 11-es, 12-es verset olvasom, Lukács 12, 11, 12, azt mondja, hogy mikor zsinagógákba visznek benneteket, tehát ez vallási közösségek, azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogyan vagy mit mondjatok, mit szóljatok a védelmetekre, mert a Szent Szellem abba az órában megtanít, mit kell mondanotok. Tehát ez azt jelenti, hogy kell készülnöm, de mégse tudsz természetes szinten fölkészülni mindenre. De egy valami módon mégis föl tudsz készülni, úgy, hogy a Szent Szellemre ráhangolódsz, és egy tőle való függésbe teszed a lelked, a pszichéd, a gondolataid, az érzéseid, a döntéseidet. Négy pontot szeretnék elétekbe rakni, most ilyen pontos dolgok jönnek. Ez, hogy hogyan kezd el, ez az első. Hogyha ültél már repülőgépen, akkor nyilván az az első, hogy beülj a repülőbe. És akkor az ki kell, hogy guruljon a kifutópályára, és akkor utána hát az egész ott kezdődik, hogy el kell szakadni a földtől. Vagyis hogyan szólítsd meg? Nem elég, hogy kimegy valamelyikünk az utcára, hogy evangelizáljunk, hanem ott kezdődik, hogy oda megyek valakihez. Nem? Ezzel kezdődik. Tehát az evangélium megosztásához elengedhetetlen, hogy elkezdjél valakivel beszélgetni. Egy kapcsolatot kell fölvenni. És hogyan kezdje az ember? Hát ugye hőség van, nagyon meleg van, hát a pokolban is meleg van, hadd beszéljek erről. Na talán ezt a stílus tesz jobb, hogyha mellőzzük. Tehát jobb, hogyha nem így kezded a beszélgetést, mert nem biztos, hogy ebből jó fog kisülni. Tehát ahhoz, hogy hatékonyan tudjál utána beszélgetni, a legjobb az, hogyha kérsz Istentől természet fölötti bekezdési lehetőséget. Ismeritek nagyon jól ezt a régebben csináltuk a fiatalokkal ezt a kincsvadászatos dolgot. Ott annak volt egy játékos formája, mit tudom én, 3-as, 4-es vagy 5-ös csoportokba kimenni utcára, vagy ott olyan helyre, ahol vannak emberek többen, és akkor elvenni így természet fölötti módon emberekről információkat, hogy hívják, hogy néz ki, hol, merre, milyen családi körülmények, milyen problémája van, és akkor oda menni, hogy imádkoztunk, és amikor látod, hogy tényleg olyan ruhában van ott valaki, akkor bízol a Szent Szellem vezetésében, hogy a többi kijelentés is igaz, a neve is igaz, és a problémája is, az élethelyzete is igaz, ez egy óriási kihívás. De akkor kérdezheted, hogy régen ugye így volt, akkor ezzel a metódussal, hogy akkor az volt, hogy egy játékot játszunk, és akkor kaptunk Istentől róla természet fölötti kijelentéseket, információkat, hogy ezt elmondhatjuk, és elmondod, és ha stimmelt, akkor imádkozhatsz érte. Körülbelül ez volt akkor. Ezt lehet egészen az evangéliumra is nézve, nem egy játékos formába, de mégis egy kihívás az, hogy természet fölötti információt kérsz Istentől. De mi van akkor, ha nem kapsz? Olyan is lehetséges, hogy imádkozol, de nem jött semmi, és akkor ne tegyek bizonyságot. Ha nincsen semmi látás, álom, vagy profécia, vagy tudomány, ismeret, beszéde, akkor most akkor ez annak a jele, hogy nem kell bizonyságot tennem. Hiszen Pál apostol azt mondta, hogy csináljuk ezt alkalmas, meg alkalmatlan időbe is, nem? Ha nem kapsz semmi ilyen természet fölötti kijelentést, akkor is bele tudsz kezdeni, és oda tudsz menni, hogy akárhogy imádkozhatok-e, érted, Isten szeret, és gondja van rád, és az volt bennem, hogy a családi helyzetéért, vagy akár miért, hogy miért szeretne, vagy megkérdezheted azt, hogy van-e valamilyen közösség, ahova ő már elkötelezte magát, jár-e valahova, nem azért, hogy te elhív valahova, hanem szeretnél imádkozni érte. A lényeg az, hogy valamilyen evangéliumi témájú beszélgetést valahogy el kell kezdened. És talán a legegyszerűbb módja az, hogyha egyből direktbe belemész és belecsapsz a lecsóba, hogy Istennek a szeretetéről kezdesz el beszélni. Mert Istennek a szeretetével hát nagyon kevés embernél tudsz mellé lőni. Azzal nem igen lehet mit kezdeni. Még aki nem akar erről hallani, az is elfogadja, legfőjebb elzárkózik a továbbiaktól. Aztán, ha már sikerült valahogy elindítanod a beszéd fonalat, tehát sikerült megszólítani, mert ez a kérdés, hogy megszólítani úgy, hogy ne küldjön el akárhova, hanem megszólítani úgy, hogy legyen benne egy nyitottság arra, hogy igen, Istenről, a természet fölöttiről, mennyei dolgokról, vagy az ő szükségeiről tudjál beszélni. Van egy, majd erről is oda fogok kanyarodni, nem tudom, hogy melyiktek emlékszik, egyperces bizonyság. Egyperces bizonyság, át fogjuk ezt nézni. Kerestem, de mert volt belőle még, de nem találtuk meg, de fogunk ebből szerezni. És szeretném ezt majd odaadni a kezedbe is, de majd fogjuk látni, azért nagyon egyszerű. Ez az első lépés a kapcsolat fölvételre ilyen kérdéseket javasol, hogy megengedett, hogy föltegyek egy kérdést, stb. És akkor hát például van, hogyha igen a válasz, ezt mondjuk én nem így csináltam, én nem ezzel kezdtem, de hát itt ez volt, mi volt a legjobb dolog az életedben most az elmúlt 2 évben. Tudsz-e ilyet mondani? És akkor, hogyha elmondja, akkor utána már te is kapsz egy jogot arra, idézőjelben, lehetőséget. Visszakérdezze, hogy én is hadd mondjak el egy fantasztikus dolgot, ami velem történt. És akkor el tudsz mondani, bizonyságot tudsz tenni Jézus Krisztusról, amit éppen cselekedett az életedben. A lényeg az, hogy ne kezdjünk mellékvágányon, mert ha mellékvágányon kezdünk, akkor nagyon nehéz utána Jézus Krisztusról egyértelműen bizonyságot tenni világosan. A második dolog az, a bekezdés után, a beszélgetés elkezdése után, hogy megtervezed magadba, hogy hogyan fogok vele beszélgetni. Mert vannak dolgok, amik szükséges, hogy elhangozzanak. Vannak dolgok, amiket nem kell megmagyarázni, nem kell teológiai művet, kísértekezést vagy nagy értekezést csinálni, de az biztos, hogy kell egy terv ott magadba, hogy tudjad, hogy honnan akarok eljutni, és hova akarok eljutni. Van egy terv, utazásnál is beütöd a GPS-t, a Waze-be, a címet, és akkor utána, hogyha nem is arra mész, mert lehet, hogy eltévesztetted, nem kanyarodtál le, voltam én is így, és nem jöttem le azon a kijárón, ahol kellett volna, akkor újra tervezés, és akkor a következőnél megadja, hogy most ugyanoda fogok eljutni, de nem úgy, ahogy először beterveztem. A lényeg az, hogy tudjam, hogy hova akarok eljutni. Ha nem tudom, hogy hova akarok eljutni, akkor nem tud a GPS semmit se javasolni. A Szent Szellem úgy tud vezetni, hogyha tudod, hogy mit akarsz. Tudom, hogy azt akarom, amit Jézus akar, hogy őróla beszéljek. Őróla legyen az én beszédem egy bizonyság, bizonyíték. És itt mondok most csak, mit tudom én, 6 dolgot írtam itt föl. Tehát, hogy Isten teremtett. Ez egy fontos dolog, fontos axióma ezekben a napokban. És a Isten teremtéséről nem kell ehhez túl sok, meg nem kell belebonyolódni, hogy most ősrobbanás, meg evolúció, meg dinoszaurusz, meg nem kell ezekbe belemenni, egyszerűen csak a teremtettségünkről jó kimondani, hogy Isten úgy teremtett és úgy alkotott bennünket, hogy ő vele legyünk, a vele való közösségre alkotott minket. Ez az eredeti terv, hogy Istennel éljünk, Istennel közösségbe éljünk, és közösségbe legyünk. A második lényeges dolog az, hogy ezt valami meghiúsította. Egy darabig így volt, de ami meghiúsította, az ember szabad akaratából való döntés, ami behozta a bűnnek a, vagy megadta a bűnnek a lehetőségét, és élt is ezzel a lehetőséggel az ember, és elszakadt Istentől, és egy pályamódosítást hajtott végre, és nem talált már vissza az Istenhez, és hát ehhez csinálta Isten, adta a törvényt egyébként, ezt most csak zárójelben erről nem kell beszélni, csak elmondom, hogy a törvényt azért adta, hogy rájöjjön az ember, hogy a saját akaratából, saját erejéből nem fog visszatalálni. Mert az a törvény annyi paragrafus tartalmazott, hogy lehetetlen volt mind betartani. És azt mondja Isten, hogy én pont azért adtam, hogy rájöjjön minden ember, hogy a saját erejéből nem fog visszatalálni Istenhez. És ezért lett Istennek a fia emberré, a názereti Jézus. Eljött és kifizette a bűnnek a büntetését, ahogy meghalt és föltámadt. Gyakorlatilag ez a megváltás, ez a helyettesítő keresztáldozat, hogy helyettem halt meg, a bűneim miatt halt meg, a betegségeim, az átkok, a félelmek miatt halt meg, azért, hogy visszakerülhessek ő benne, ahogy ő benne bízok, ő benne hiszek, őt hívom, vallom meg uramként, Istenemként, visszavezet, és belehelyez az atyával való, a teremtővel való közösségbe, kapcsolatba. És ez a vége, hogy mindenkinek, aki csak hisz ő benne, aki bízik Jézus Krisztusba, örök élete van, és fölírja a nevét Isten az élet könyvébe, és egy bizonyosságot ad a szívébe, a bensejébe arról, hogy örök életem van. Tehát az azt jelenti, hogy hit és bizalom. Sokszor úgy van, hogy úgy gondoljuk, hogy hiszünk, és azért érünk meg. Bibliában azt olvasom, hogy térjetek meg, és higgyetek. Először a megtérés, vagyis először egy szabad akaratbeli döntés szükséges ahhoz, hogy igen, döntök, hogy én meg akarlak téged ismerni, Jézus Krisztus, akként, aki te vagy, Isten fiaként, megváltómként. Miután ez a döntés megtörtént, utána jön a hit, a bizalom oly módon, amin keresztül ki tudja Isten jelenteni saját magát. Egy kép is volt előttem, én emlékszem, amikor megtértem, egy ifjúsági közösségbe kerültem, egy református lelkésznek az otthonába volt, ez 77-ben volt, akkor ez nem volt annyira támogatott, gyakorlatilag fű alatt jöttünk össze, de hát összejöttünk abba két és fél szobába, majdnem 150-en. Mindenütt hegyén hátán ott ültünk, álltunk, stb. És tudom, hogy a falon mögöttem ott volt egy kép, mind a mai napig, most már láttam azóta máshol is azt a képet. Egy kicsit régies kép volt, de egy nagy széles út volt bal oldalon, egy nagy kapuval az elején, lent ott volt a két út találkozásánál Jézus Krisztus keresztje, és jobbra pedig ment egy keskeny ösvény, egy szűk kapuval. És ami elhangzott, a bibliai rész, az a Máté evangélium 7. fejezetéből hangzott el, hogy menjetek be a szoros kapun, mert keskeny az az út, és szoros az a kapu, ami az életre vezet. De tágos az az út, széles az a kapu, ami a veszedelemre. Sokan vannak, akik a veszedelemre vezető úton járnak, és kevesen vannak, akik az életre vezető úton járnak. Vannak, akik beléptek a kapun, de van, aki ki is vissza is lépett. De hogyha te ráléptél az életre vezető útra, akkor tudod, hogy rajta vagy. Ha ráléptél, még nem értél a célba, még itt vagy, Még nem vagyok olyan, amilyenné Isten elhívott, de már haladsz az üdvösség fele, és azt tudod, hogy melyik úton vagy. Egy nagyon egyszerű ellenőrző kérdés erre, hogy nem kell ezt mástól, de mondjuk megkérdezem magamtól, hogy hát Pali, ha most meghalnék, hova kerülnék, tudod-e? Igen, igen. Amikor, ugye én tőlem megkérdezte az osztálytársam, mert ő tett bizonyságot nekem, mikor 18 éves voltam, és hát Pali, mert vitatkoztunk, és akkor, mert hát vallásos iskolába jártam, piaristáknál érettségiztem, érettségi előtt volt néhány héttel, és akkor volt egyháztörténet, dogmatika, erkölcstan, volt ott apologetika, volt ott minden, ilyen tantárgyaink volt a középiskolába, és hát volt ráadásul ilyen egy közösségünk, már évek óta jártuk az országot, és Istenről, Isten szeretetéről énekeltünk, és akkor jön az osztálytársam, hogy Pali, meg kell térned neked is, különben a pokolba kerülsz, és akkor hát vitatkoztunk, hogy mint. De hát úgy volt, hogy ő is április 4-én tért meg, és akkor, ahogy visszajött a szünetből, akkor egyből gyömöszölt, minden nap gyömöszölt ezzel. És akkor megkérdezte, hogy hát Pali, hogy ha hova kerülni, mert mondtam neki, hogy hát én Istené vagyok, én isteni dolgokat csinálok, Istenért csinálom a dolgokat, tehát stb. Érveltem. És akkor hát ezt kérdezte tőlem is. Hát, hogy hova kerülné Pali, ha most meghalnál, mennybe vagy a pokolba? És hát annyira azért ismertem akkor már a Bibliát, hogy hát a tisztító tüzet azt kizártam, mert hát a Biblia kettőről beszél, mennyről vagy a pokolról, és akkor hát azt nem mertem mondani jó lelki ismerettel, hogy a mennybe, azt meg nem akartam mondani, hogy a pokolba, úgyhogy nem mondtam semmit. És akkor erre mondta azt, hogy na, látod, ezért kell megtérned. Szóval megfogott ez teljesen. Én nem azt mondom, hogy egyből ezzel esél neki bárkinek. Az biztos, hogy nekem is hetek után, ahogy vitatkoztunk és beszélgettünk, hát ez a kérdés engem szíven ütött, ez a kérdés engem sarokba szorított, és ez a kérdés egy döntésig vitt engem, hogy én nem akarok a pokolba kerülni. Én akarom tudni, ahogy a János apostol az első levelében mondja, aki hisz az Úr Jézus Krisztusba, annak a belsejében van egy bizonyosság, hogy örök élete van. És azt mondtam, Istenem, én ezt a bizonyosságot akarom. És hát a következő meg, hogy az élet igazából Jézus Krisztussal kezdődik. Amikor belépsz azon a szoros kapun, rálépsz a keskeny útra, az életre vezető útra, akkor indultál el, akkor kezdődött el. Ez a bizonyságtevés menetének a megtervezése, hogy honnan akarok eljutni, hova. A harmadik dolog az, hogy fölkészülni a nem vártakra, a veszély vészhelyzetekre is. Egy repülőpilótának körülbelül 1000 olyan esemény van, amit előre végig kell magába zongorázni, és meg kell tanulnia, mert lemodellezik, hogy egy-egy vészhelyzetben mit kell csinálnia. Ott van a kézikönyv, de amikor a vészhelyzet van, akkor nincsen idő arra, amit a filmekben látunk, hogy gyorsan kikeresi, hogy mit kell csinálni ebbe a helyzetbe. Ott... Igen, mondják, hogy ezért járnak a pilóták rendszeresen szimulátor gyakorlatokra, mert lehet, hogy megtanulta ezelőtt 25 éve, de mivel nem volt sose olyan krízis-kritikus helyzetben, ezért elfelejtheti az ember, de újból és újból trenírozzák erre, és tréningelik erre, és bizony így van, hogy lehet, hogy én megtértem, lehet, hogy megtértél ezelőtt, 10 éve, 20 éve, 40 éve, 50 éve, nem tudom, de bizony újból és újból föl kell eleveníteni a Szent Szellemnek a frissességével, hogy mit csinált Isten velem, mit cselekedett az életembe. És hát például, mi történik, mit fogsz akkor mondani, ha összetalálkozol egy jehovistával, egy mormon hívővel, egy muszlim hívővel, mert lehet, hogy jobban ismeri a Bibliát, mint te. Mit fogsz mondani? Föl kell ezekre tudni készülni, vagy mit mondasz egy ateistának? Egy materialistának? Milyen dolgokat fogsz fölhozni? Mit mondasz egy születésétől kezdve minden héten legalább kétszer-háromszor templomba járó embernek? Igen. Az biztos, hogy szükséged van tanácsolásra. Nem tudsz minden élethelyzetre fölkészülni, mert nem elég a 10 vagy 1000 vagy 10 000 példa, be lehet magolni dolgokat, de az biztos, hogy szükséged van egy olyan személyvezetőre, aki abba adott helyzetbe, eszedbe tudja juttatni Jézus Krisztusnak a szavait. Az egy más kérdés, hogy előtte nyilván azt hallgatni kell már, nyilván azt olvasni kell már, nyilván azt tanulmányoznom kellett már, és azt eszembe tudja juttatni a Szent Szellem, mert a Szent Szellem ez a személy, akivel szükséges, hogy egy ilyen forró drót kapcsolatban legyek. Á, Uram, most mit mondjak? Á, Uram, most mit csináljak? Elmondtam ezt már nektek is. A Szent Szellem azért olyan, hogy még olyat is eszedbe tud juttatni, amit nem olvastál. Mert azért ő mindent ható, ő Isten. Amikor én megtértem, másnap betöltekeztem Szent Szellemmel, és délután hát mentem hazafele. És akkor stoppoltam, hát ilyen 4 számjegyű alalrendű úton, úgyhogy messzeségben nem volt jármű, de azért hittel elindultam, és jött egy teherautó, és akkor föl is kéreckedtem, fölvett, és hát a szomszéd városba tartott, és hát örültem nagyon, de hát eszméletletünk káromkodott, nem ült senki rajtam kívül, de hát nagyon káromkodott egyfolytában a sofőr. Én nagyon kellemetlenül éreztem magam, és akkor utána hát ott tolult föl belül bennem, hogy hát ezt mondanom kell, szóvá kell tennem, és hát mondtam is neki, hogy hát az én mennyei atyám az Isten, és ne szidja. Én se szidom az ő apját, se anyját, ne szidja ő se az enyémet. Na, ez elég volt, úgyhogy utána rálépett a káromkodás gázpedálra, és még inkább. És hát nem tudtam, hogy mit csináljak, és akkor kértem az urat, hogy uram, adj már valami útmutatást. És elém jött olyan határozottan, hogy első Zsoltár, első vers. Én nem tudtam, hogy ott mi van. És akkor gyorsan, aznap reggel kaptam a Bibliát ajándékba. És akkor gyorsan kikerestem, első Zsoltár, első vers, ki tudja, hogy hogy van. Boldog ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem ül, és csúfolódók székébe nem ül. Na, mondom, egyébként azt megnézed, a káromkodók székébe nem ül. Másik fordítás. És akkor, hát ezt elolvastam, és akkor egyből olyan világos volt, egy istenfélelem jött rám. Én nem tudtam, hogy mi van odaírva. És akkor mondtam, hogy legyen szíves, álljon meg, és akkor ott a semmi közepén, meg Alföld, megállt, kiszálltam, hátizsák, és hálá, egy olyan öröm jött rám, mert tudtam, hogy Isten szólt hozzám, és én meg engedtem. És még be se fejeztem az imát, dudált egy személyautó, és képzeld, a szomszéd házokig vitt. Mert odáig a szomszéd utcáig tartott, és teljesen hazáig vitt. Nem, az másik. De hogy egy nagyon nagy bizonyság volt ez számomra. De szükséges, amikor hát mondasz valamit, és akkor mond egy olyan biblia verset, idézetet, mert itt tudom én valamire nagyon ki van élezve, és ellened mond, és hát úgy érzed, hogy hát jobban ismeri a Bibliát, mint én, Uram, hát most mit mondjak erre? Figyelsz a Szent Szellemre, a Szent Szellemnél nem ismeri jobban. és fogadni neked olyan mondatokat, olyan gondolatokat Isten a Szent Szellem által, ami az ő szívét meg tudja érinteni. Nem az a lényeg, hogy most két várra fektesd, vagy sarokba szorítsd, hanem az a lényeg, hogy Istennek a szeretete valahogy meg tudja érinteni. Hogy Istennek a jósága valahogy arra tudja késztetni. Lehet, hogy ezt te nem is látod. Mert lehet, hogy annyira büszke, hogy tudod, mikor mutatom ezt meg neked, vagy mondom, vallom meg ezt. Hanem amikor elmész utána, ott elkezd gondolkodni, és lehet, hogy azok a mondatok azok, amik elindították őt Isten fele, hogy döntsön, hogy üdvösségre jusson. Ezt majd lehet a mennybe fogod meglátni, megtudni, de nem az a lényeg, hogy lássuk a gyümölcsöt elsősorban. Szél utcáig tartott, és teljesen hazáig itt. Nem, az másik. De hogy egy nagyon nagy bizonyság volt ez számomra. De szükséges, amikor hát mondasz valamit, és akkor mond egy olyan biblia verset, idézetet, mert itt tudom én valamire nagyon ki van élezve, és ellened mond, és hát úgy érzed, hogy hát jobban ismeri a Bibliát, mint én, Uram, hát most mit mondjak erre? Figyelsz a Szent Szellemre, a Szent Szellemnél nem ismeri jobban. És fogadni neked olyan mondatokat, olyan gondolatokat Isten a Szent Szellem által, ami az ő szívét meg tudja érinteni. Nem az a lényeg, hogy most két várra fektesd, vagy sarokba szorítsd, hanem az a lényeg, hogy Istennek a szeretete valahogy meg tudja érinteni. Hogy Istennek a jósága valahogy arra tudja késztetni. Lehet, hogy ezt te nem is látod. Mert lehet, hogy annyira büszke, hogy tudod, mikor mutatom ezt meg neked, vagy mondom, vallom meg ezt. Hanem amikor elmész utána, ott elkezd gondolkodni, és lehet, hogy azok a mondatok azok, amik elindították őt Isten fele, hogy döntsön, hogy üdvösségre jusson. Ezt majd lehet a mennybe fogod meglátni, megtudni, de nem az a lényeg, hogy lássuk a gyümölcsöt elsősorban.

és fogadni neked olyan mondatokat, olyan gondolatokat Isten a Szent Szellem által, ami az ő szívét meg tudja érinteni. Nem az a lényeg, hogy most két várra fektesd, vagy sarokba szorítsd, hanem az a lényeg, hogy Istennek a szeretete valahogy meg tudja érinteni. Hogy Istennek a jósága valahogy arra tudja késztetni. Lehet, hogy ezt te nem is látod. Mert lehet, hogy annyira büszke, hogy tudod, mikor mutatom ezt meg neked, vagy mondom, vallom meg ezt. Hanem amikor elmész utána, ott elkezd gondolkodni, és lehet, hogy azok a mondatok, azok, amik elindították őt Isten fele, hogy döntsön, hogy üdvösségre jusson. Ezt majd lehet a mennybe fogod meglátni, megtudni, de nem az a lényeg, hogy lássuk a gyümölcsöt elsősorban. Persze, az is jó. A következő, hogyha már a vészhelyzetekre is fölkészültél, hogy Uram, eltökélem magam, ha tanástalan vagyok, vagy nem tudom a választ, akkor is tőled igényelni fogom az útmutatást. És ezt eldöntöd, akkor a következő dolog, hogy tudnod kell azt is, hogy hogyan fejezd be ezt az egészet. Hiába van egy nagyszerű felszállás a repülőgépnek, fantasztikus utazás, de hogyha nem tud leszállni, hát az nagyon kellemetlen. Láttatok már a filmet, egyszer láttam, hogy a prímás húzta, és hát hogy fejezte be végül? Hát nem tudta befejezni, eldobta a vonót. Igen. Igen, a billentyűt nehezebb eldobni. Tehát az biztos, hogy egy... Elkezdesz bizonyságot tenni, most hogy fejezed be? Mert hogyha az nincsen megnyugtató módon Isten kezére rábízva az ember, akkor utána elbúcsúztok, és egy nyugtalanság van benned, hogy de Uram, mi lesz veled? Természetesen rá tudod bízni, de tudnod kell, hogy hogyan zár le az egész beszélgetést, és jó, hogyha előkészíted a bizonyságtevésnek a vége fele, hogy eljussatok odáig, hogy tudjon egy igent mondani. Nem kell kierőszakolni, és egyáltalán nem jó kierőszakolni, nem jó kényszeríteni, nem jó erre manipulálni senkit, de a lehetőséget meg kell tudni adni, mert hogyha nem adom meg, nem lehet tudni, hogy lesz-e még rá lehetősége. Nekem volt ilyen esetem, és hát tudom, hogy nekem bűntudatom volt utána hosszú ideig, hogy nem adtam lehetőséget, nem kérdeztem meg, és balesetben meghalt. Én bízok Istenben, hogy a bizonyságtevés a hit hallásból jött, hogy hitre jutott, meg Isten mást is tudott használni, nem csak engem, de azért tudom, hogy egy darabig bűntudatom volt. Hogy ne legyen neked bűntudatod, nem kell kényszeríteni, nem kell senkit sem manipulálni, de a lehetőséget meg kell adni az embereknek, hogy tudjanak igent mondani Isten hívására. Mert egyikünk se véletlen, hogy most ezt hallod, akár ott a monitorok előtt, akár később fölvételről, vagy itt jelen, nem véletlenül, hogy hallod ezt, amit mondok. Mert Isten tervébe benne van. Ha benne van Isten tervébe, akkor ne gondold, hogy ez csak úgy, hát most éppen így alakult, hanem ez Isten akarja, hogy halljad. Ha Isten akarja és tervezte, akkor ezzel szintén van egy célja. Vajon mi a célja? Abszolút nem az a célja, hogy ne legyen nyoma az életembe, hanem az a célja, hogy az ő terve, az ő akarata előbbre haladjon, az ő munkája előbbre jusson az életembe, az életedbe. Ugye, sokszor előfordulhat az, hogy az evangélium hirdetése közben, vagy során így nem járjuk végig ezeket az utat, tehát az előkészítés, hogy hogyan kezdjek bele, mert ez a legnehezebb, de szánd oda magadat, hogy elkezded. A másik az, hogy legyen egy tervet, hogy milyen pontokról kell, hogy beszéljek. Hogyha tudod már, hogy milyen pontokról kell, hogy beszéljek, akkor sokkal egyszerűbb. Ha tudod azt, hogy a vészhelyzetekben, az előre nem látott, kiszámíthatatlan helyzetekben is mit fogsz csinálni belül, ott fölkiáltok Istenhez. Tudod, hogy tanácsadás közben hányszor volt úgy, hogy eszembe jutottak emberek, akik hasonló helyzetben voltak, és tudtam, hogy nem ez a megoldás. Tehát ott voltak konkrét esetek, akik hasonló kérdésekkel, problémákkal jöttem, és adtam választ, de amikor eszembe jutottak ezek a helyzetek, tudtam,

tudtam a bensőmbe, a szívembe, hogy neki nem ez a megoldás. És a szívembe Istenhez kiáltottam, hogy Uram, adj ebbe vezetést, mit mondjak? És Isten soha nem hagy cserbe. A Szent Szellem mindig válaszol, mindig ad lehetőséget, hogy vezessen. És amikor el tudtok odáig jutni, hogy ki tudja mondani Jézus Krisztus személyes megváltójának, Istenének, nem kell hosszú ima litánia, egy rövid ima elég, az elégséges, hogy Isten elkezdje őt húzni, vonni, jogalapot ad arra, hogy Isten belenyúljon az életébe. Jogalapot ad Isten számára ez a igen mondása, bármennyire átlátta vagy nem látta át, hogy Isten elkezdjen egy olyan módon munkálkodni benne, ami egészen más, mint az igen mondása előtt. Van egy, ez az egyperces bizonyság. Mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy el lehet mondani egy perc alatt az egész sztorimat. Emlékeztek, egyszer gyakoroltuk és próbáltuk. És volt, akinek sikerült is egy perc, általában azért 2-3 perc alatt el lehet mondani, nagyon jó. De meg gyakorlással egy perc alatt is el lehet mondani. A legelső dolog az, hogy itt is, hogy engedélyt kell kérnem valamilyen módon, hogy szóljak, beszéljek, elmondhassam. Tehát bele kell kezdenem. És itt vannak azok a kérdések, tehát hogy megengeded, föltegyek-e kérdést, mi volt a legjobb dolog, ami történt veled, stb. A lényeg az, hogy nagyon ne kalandozz el a válaszoddal. A másik dolog, hogy Krisztus előtt. Ez nem az időszámítás előttre gondol a szerző, hanem hogy mi volt a megtérésem előtt. Tehát volt az életemben egy időszak, amikor stb. Tehát megtérésem előtt. Aztán a fordulópont. Mi volt az életemben a fordulópont? Mi történt? Mondd el, hogy hogyan hallottál először Jézusról. Mondd el, hogy hogyan fakadt föl a szívedbe a megértés, a világosság. És majd mindjárt rátérünk arra is, amit már ott fölraktak. De a következő pont pedig az, hogy volt a fordulópont, hogy Krisztus után, Krisztussal. Mi történik, mi történt, mivel lett más, miben lett más, és jó, hogyha tudsz kontrasztot állítani, hogy Krisztus előtt ez volt, Jézus Krisztussal való találkozásom után ez lett. Ez fontos, mert azóta, hogy találkoztam Jézus Krisztussal, ez is így és így van. Be lehet rakni egy következő, ez már talán az ötödik pont, hogy mi lett volna, mi történt volna, ha. Tehát, hogyha Jézus Krisztussal nem találkozok és nem térek meg, mi lett volna a szamáriai asszonnyal? Mi lett volna Nátánellel? Mi lett volna Mátéval, Péterrel, Simonnal, többiekkel? Mi lett volna velem? És most szeretnék néhány kérdés, hogyha veszel elő magadnak papírt, ceruzát, vagy a mobilodat, csak néhány szavas válaszok lesznek, de egy kis időre szükséged lesz. Én szeretném, hogyha ezzel egy kicsit tudnánk, ha nem is sokat, de időzni. A második pont, hogy mi volt Krisztus előtt. Mert az első a bekezdés, hogy kezded el. Ez a pont, hogy Jézus Krisztussal való személyes találkozásom előtt. Tehát fejezd be a mondatot ugye három szóval, vagy kifejezéssel. Volt az életemben egy időszak, amikor ... Mi az a három lényeges dolog, amit meg tudsz fogalmazni, hogy a megtérésem előtt három, vagy maximum négy dolog volt, ami jellemezte az életemet. Az a legjobb, hogyha olyat tudok megfogalmazni, ami nyilván Jézus Krisztussal való találkozásommal megváltozott.

én megtaláltam azt a, ez a füzetecskébe kitöltöttük ezt, megtaláltam néhány éve. 2017-ben kitöltöttük, igen.

Miért foglalkozunk ezzel? Azért, mert Istennek van egy parancsa, és azt muszáj betöltenünk. Ahhoz, hogy tegyünk tanítvánnyá másokat, beszélnünk kell. Meg kell vallanunk a hitünket, Jézus Krisztusba vetett hitünket. Volt az életemben egy időszak, amikor ha nem tudod most befejezni még, akkor majd otthon gondolkozzál el, mert föl kell, hogy készülj. A következő ugye a fordulópont. Hogyan hallottál először Jézusról? Nyilván, hogyha vallásos neveltetésben részesült az ember, akkor nem ez a megfelelő kérdés, mert lehet, hogy már hallottál pólyás korodban, csak nem jelentett sok mindent. Tehát mi az, amikor belekezdett az életedbe, személyessé tette önmagát? Hogy kezdte személyessé tenni önmagát? Ugye itt fejezd be a mondatot, miután megértettem, hogy Krisztus meghalt a bűneimért. Nyolc éves koromban, amikor elmondtam egy megtérő imát, egy református lelkész imádkozott értem, és akkor a végén azt mondta, most addig fogunk imádkozni, még nem lesz a szívedbe egy valóságos hit a bűnbocsánat felől. Én gyakorló katolikus családba éltem, nevelkedtem, tehát én gyóntam, áldoztam, és akkor hát megkérdeztem, hogy tehát honnan tudom, hogy valóságos hitem van, mert előtte is azt gondoltam, hogy van. És akkor annyit mondott csak, egy idős férfi volt, ha hit lesz a szívedbe efelől, azt tudni fogod, mert a hit az bizonyosság. Úgyhogy szólj, ha megvan. Ennyi volt, és elkezdett imádkozni. Mondta, hogy én is imádkozok, hát én egy nagyon rövid mondatot mondtam, hogy nem emlékszem pontosan, de nagyon egyszerű szavakkal kértem, hogy Istenem, kérlek, adj egy bizonyosságot efelől a szívembe, valami ilyesmi. És akkor vártam, ő nem volt ideges, ő is várt. Aztán egyszer egy nagy békesség, világosság töltött be. Nem volt semmi látomás, semmi elragadtatás. Mondom, megvan. Azt mondja, honnan tudom? És akkor mondom, hogy most már biztos vagyok, hogy meg tudok állni Isten előtt úgy, hogy bűn nélkül. Előtte volt, megvallottam a bűneimet. Hallotta. Ő is tisztában volt azzal, meg Isten is, hogy az csak egy kis része volt, amit megvallottam, mert az annyi jutott eszembe. De amikor ott van a szívedben, hogy bűnbocsánat felől egy bizonyosságod van, az azt jelenti, ott a hit. Ez a hit. Ez a hitnek a lényege. A következő a Krisztus után. Itt tudod azokat a pozitív változásokat leírni, amiket Jézus Krisztus tett az életedbe. Változást hozott. Tehát azóta, hogy találkoztam Jézussal, azóta, hogy befogadtam Jézus Krisztust a szívembe, azóta, hogy Jézus Krisztust megvallottam és megvallom Uramként, Istenemként, pont.

0: Mind a mai napig emlékszem, ez 1977. május 7-én volt. De tudod, mi volt nekem egy nagy bizonyosság? Hogy valami történt, ez éjfél után volt már jóval. Utána, amikor lefeküdtem 2 óra után, reggel keltem, és ahogy láttam az embereket, láttam a fiatalokat, a lányokat, fiúkat, tisztaságot láttam. Tudod, mit jelent az, hogy tisztát látni? Nem csak tisztán látni, hanem tisztát látni. Nekem az egy új élmény volt, hogy láttam az emberekbe a tisztaságot. Előtte is ott volt, de akkor láttam a tisztaságot. És ez nekem egy belső bizonyosság volt, hogy egy tisztaságot adott Isten a szemeimbe is, a szívembe is. Ez egy óriási, nekem egy bizonyosság volt. Lehet, hogy ez másnak nem nagy dolog, de hogy láttam a lányokat, előtte is nézte az ember, hát meg stb. De egy tisztaságot láttam. Egyik pillanatról a másikra. Amikor fölébredtem, ugye másnap, ami előtt lefeküdtem, akkor kaptam a Bibliát. Fölébredtem, és nem azon kezdtem el gondolkozni, hogy milyen döntésem volt tegnap, hanem a gondolataim eleve azon voltak, hogy Jézus Krisztuson voltak a gondolat. Erre ébredtem. Hát őróla gondolkodtam, mennyei dolgokról, ő mit csinál, mit akar az életembe. Nem egy döntésből kezdtem el gondolkodni rajta, hanem ez belülről fakadt. Jézus Krisztus után. A következő, hogy mi lett volna, ha... Fogalmazd meg, milyen lenne az életed Jézus Krisztus nélkül. Hát soha nem találkoztam volna Jézus Krisztussal, nem tértem volna meg, és akkor jó, ezen végig gondolna, végig menned ezen a gondolatsoron, hogy meg tudj fogalmazni olyan dolgokat, hogy amikor elkezdesz beszélgetni emberekkel, tudj ilyen kérdésekre választ adni. Amikor ilyen kérdésekre választ tudsz adni, akkor az azt jelenti, hogy tud Isten használni téged könnyen egy-egy ember őfele fordításába, vagy üdvösségre jutásába. És ez az elhívásod egyik fontos, lényeges aspektusa. Ezért hívott el. Nem csak ezért, természetesen tudom, hogy az ő szeretetét, jóságát, atyai mi voltát meg akarja ismertetni. De azért is, hogy emberek megismerhessék őt rajtad keresztül. Sokkal többre vagy képes a Szent Szellem által, mint te gondolnád. Sokkal többféle helyzetbe levő embert tud elérni és megváltoztatni Isten rajtad keresztül, mint gondolnád. Tudod, miért van az? Sokszor alábecsüljük nem csak magunkat, hanem a bennünk lakozó hatalmas Istent. Isten lakik benned, a Szent Szellem. A Szent Szellem benned lakik, sokkal hatalmasabb, minden tud, mindenre képes. Minden a kezébe van. Minden eszköz a rendelkezésére, és így rendelkezésedre áll, hogy egy-egy ember életébe változást hozzon. Ugye miután megosztottad a hitedet, föl tudod tenni ugye a kérdés, hogy mi a helyzet veled, és hát meg lehet kérdezni, hogy megengedi-e, hogy elmondja egy imát, érte, hogyha szeretné, akkor ő is elmondhatja azt. Mert az fontos, hogy legyen egy megvallása. Ismered nagyon jól, a rómaiakhoz írt levél. Szívvel hiszünk az igazságban, és szánkkal vallást teszünk az üdvösségre. Tehát annak a megvalósulására, lehet az gyógyulás, szabadulás, vigasztalás, helyreállítás, üdvösségre jutás. De ez egy kulcs dolog. Tehát először elismerni azt, hogy bűn, kifejezni a hitet, hogy hiszek a megváltásba, a bűnbocsánatba, és kimondani azt, hogy ki számomra Jézus Krisztus. Ilyen egyszerű. Nem kell bonyolítani. Ha ezt a három dolgot, a beismerés, a hit, és annak a megvallása megvan, ez a három alapvető dolog, ami be tudja őt húzni egy tanítványi életbe. Ha valaki már elmondott egy ilyen imát, egy elkötelező imát, akkor nyilván ott van, segítsük őt, hogy tudja a Bibliát olvasni. Ma már nem szükséges az, hogy osszunk Bibliákat, mert mobilján annyi Biblia fordításhoz hozzá tud jutni, amennyi ezt csak akar. De azért van, és van, aki meg azt szereti. A másik az, hogy az imádkozásra bátorítani. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, mert lehet, hogy ettől a fogalomtól idegenkedik. De az, hogy szólítsa meg Istent. Mert Isten nem süket. És van szája, és ha szól hozzá, Isten fog válaszolni. A következő pedig az, hogy keressen egy olyan közösséget, amiben be tud gyökerezni, amiről az imi is beszélt, mert ott fogja egy gyümölcstermő életre elvezetni őt. Csak úgy fog működni mindez, hogyha a hitünkről bizonyságot teszünk. A hit az hallásból jön. Csak úgy lett hit az életedbe, hogy hallottál dolgokat. Másnak az életébe is így fakad föl a hit, hogy hall. És tőled vagy tőlem. Imádkozzunk ezért, kérlek. Mennyei Atyám, hálát adok a te szeretetedért, és köszönöm a te jóságodat. Köszönöm neked azt, hogy elhívtál engem, mert kiválasztottál. Hoztál egy rendelést, elkezdtél bennem egy munkát, és megígérted, hogy ezt be is fejezed. És használni akarsz, használni fogsz engem, emberek tanítványát ételébe. Uram, én most odaszánom a szívem, az életemet, egy hajlandóságot választok és döntök, mert engedelmeskedni akarok neked, hogy a te szeretetedet rajtam keresztül meg tud hosszabbítani. Szereteteddel el tudj érni másokat általam. Ezért nem csak hiszek benned, hanem a hitemet meg is akarom vallani. És segíts meg ebben, és kérlek, kedves Szent Szellem, készíts föl, nyitott vagyok, hogy betölts, átjárj és használj a Jézus Krisztus nevében. Ha pedig most egy döntésre jutottál, hogy igen, Uram, szeretnék én is ezen a kapun belépni. És szeretném, hogyha közüled és köztem levő minden bűnakadály, akár örököltem, akár én csináltam, gondoltam vagy mulasztottam, mindegy, kikerülne az útból. És Istennel való harmonikus kapcsolatba tudj élni, És legyen egy bizonyság a szívedbe, ha most meghalnál, amennybe kerülnél. Az üdvösség felől legyen egy bizonyság a szívedbe, akkor kérlek, mondd el ezt az imát. Mennyei Atyám, hiszek benned. Te teremtettél mindent, ami látható és láthatatlan azt is. Hiszek benned, Jézus Krisztus. Te vagy az élő Isten fia. Te vagy az, aki meghaltál az én bűneimért, és harmadik nap föltámadtál, hogy ahogy bízok benned, és hiszek benned, bűn nélkül örök életet élhessek veled. Elismerem, Uram, hogy sokszor és sokféle módon vétkeztem ellened. Volt, amikor nem is voltam tisztába vele, de volt, amikor a lelkiismeretem jelzett. Kérlek, hogy bocsáss meg, és adj nekem most tiszta szívet, tiszta jó lelkiismeretet. És most megvallom, hogy hiszek benned. Hiszem, Jézus Krisztus, mindezeket megbocsátottad. Mindezekért a bűneimért te meghaltál. És kérlek, légy mától az én Uram, légy mától az én Istenem. Neked akarok élni. Belépek az életre vezető útra. Vezess engem. A Jézus nevében.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.